0: áttatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja adhassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlet gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária,
3: új irgalmas szűzanya, keservít a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya! Amen.
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
3: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
3: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múltkor befejeztük azt a három részes műsort, amiben a teljes szentírással foglalkoztunk, hogy próbáltunk egy kis rendet tenni a gondolataink között, illetve abban, ahogyan látjuk a szentírást, mert hogy ugye használtuk azt a képet, hogy amikor próbáljuk elolvasni a szentírást, mert hát minden keresztény gondolom, hogy valamikor megpróbálja elolvasni, úgy érezzük, azért úgy illene, és akkor nagyon sokan úgy belebuknak, mert hogy úgy érzik, mintha elvesztek volna egy sűrű erdőben. És akkor próbáltunk ebben a sűrű erdőben egy kis rendet tenni azáltal, hogy úgy miről szól a Szentírás, és úgy nagy vonalakban úgy az Ószövetséget, mint az Új Szövetséget felvázoltuk. Most egy újabb sorozatot indítanánk, mert hogy egy műsorban nem fér bele ez a téma, de valahogy mégis ennél a Szentírás témánál maradnánk, és pedig én úgy látom, hogy a legtöbb embernek az Ószövetséggel nagyobb nehézségei vannak, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy foglalkozzunk most külön az Ószövetséggel, és kicsit menjünk bele jobban, mint az elmúlt három alkalommal, hogy kicsit jobban értsük meg. Meggyőződésem az, hogy részben azért olyan idegen az Ószövetség számunkra, mert nem ismerjük, mert nem olvastuk el. Részben azért, mert vannak bizonyos tévhitek az Ószövetséggel kapcsolatban, téves gondolkodás áll fenn az Ószövetséggel kapcsolatban, vagyis pontosabban azt kell mondjam, hogy nem jól értelmezzük, nem jól képzeljük el a dolgokat, csak akkor nehezünkre esik nagyon, és nagyon idegen, és nagyon, nagyon távoli. Nagyon sok keresztény úgy érzi, mintha egy teljesen más Istenről beszélnénk az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és ez egyszerűen nem igaz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy menjünk bele egy kicsit jobban, foglalkozzunk egy kicsit az Ószövetséggel, hát ha megszeretitek, kedves hallgatók, az Ószövetséget, és mert hogy az Ószövetség egy kincses láda a mi lelki életünkre nézve, és az Új Szövetség Istene, az Ószövetség Istene is, és az Ószövetség is Jézusról szól igazából, a teljes Szentírás Jézusról szól, illetve az Ó és az Új Szövetség ige maga Jézus Krisztus. Ez egy ilyen titokzatos dolog, amit teljesen megérteni nem tudunk, csak ámulni és csodálni, és hagyni, hogy életünk részévé váljon, akarni, hogy életünk részévé váljon, és hát ezt szolgálja ez a műsor most. Hadd kezdjem egy kérdéssel, nem tudom, ismered-e, tudod-e, hogy melyik az a könyv, amit a leggyakrabban adtak, vagy legtöbb példányban adtak ki, nyomtattak. És hogyha azt gondolod, hogy a Szentírás, akkor tévedsz. A legtöbb példányban megjelent mű a történelemben az Mao Tse-tung kínai diktátornak a vörös könyvecskéje. Ez egy nem túl vastag könyvecske, egy kis zsebkönyv, amiben Mao Tse-tungnak, ennek a diktátortól származó idézetek vannak. Ez egy kommunista könyv. Több, ha jól tudom, milliárd példányban adták ki, és ilyenek vannak benne például: az osztálytársadalomban mindenki egy meghatározott osztályhelyzetben él, és mindenfajta eszme kivétel nélkül magán viseli az osztálybélyeget. Ez ilyen bölcsmondások Mao Tse-tungtól. Ez a leggyakrabban kiadott könyv. A másik, rögtön utána jön a Szentírás. Valóban a Bibliát rengeteg példányba adták ki. Abszolút bestseller a Biblia. A Mao Tse-tung könyv az egy vékonyabb, és nagyon egyszerű gondolatok vannak benne. Keresztényként abszolút nem értek egyet a gondolataival. A Bibliával sokan nem tudnak mit kezdeni, mert elsősorban, mert vastag. 1400 oldal átlagosan. És sokan azt szeretnék, hogyha a Biblia egyszerűbb lenne, mint Mao Tse-tungnak a vörös könyve, vagy sokan azt szeretnék, hogyha olyan lenne a Biblia, mint a Gyűrűk ura, az is egy vastag könyv, de legalább izgalmas, sokan elolvasták, én is olvasom a fiaimnak, és nagyon élvezzük.
mondjuk érdekes, hogy a fiaimnak mindig, amikor olvasok a Gyűrűk urából nekik, előtte mindig olvasunk a Szentírásból. És a Gyűrűk urát egyszerűen azért olvasom, mert meggyőződésem, és így tudom, hogy egy keresztény történet tulajdonképpen is. Ha belelátunk a történések mögé, akkor valóban nagyon mély dolgok vannak a Gyűrűk urában, de még mindig nem olyan, mint a Szentírás. És most nem a Gyűrűk uráról fogok beszélni, de tény az, hogy sokan azt szeretnék, hogyha a Gyűrűk ura, ha olyan lenne a Szentírás, mert hogyha a Gyűrűk urát egy percben el lehet mondani, tulajdonképpen meg lehet érteni, miről van szó, és aztán ott van a sok részlet. És a Szentírást is igazából el lehet mondani egy percben, és aztán ott van a sok részlet, de valahogy nehezünkre esnek ezek a részletek. Mert hogy Isten nem olyan, mint Mao Tse-tung. Mao Tse-tung egy diktátor volt, egy vezető, egy köztisztviselő. Na, Isten nem, hanem Isten egy sokkal inkább egy művész. És vannak dolgok, amik nagyon egyértelműen le vannak írva, és vannak dolgok, amik arra hívnak, hogy emészszük, gondolkozzunk el rajtuk. Igen, a Szentírás megkövetel tőlünk egy bizonyos magatartást. Bele kell fektetni a Szentírásba, hogy megértsük, és talán akkora mélységekről beszélünk, hogy teljesen sosem fogjuk megérteni, ezért újból és újból el kell olvasnunk. Mert hogy ez nem egy olyan dolog, amit így elméletben el lehet olvasni, meg lehet tanulni, és akkor megvan. Nagyon szeretek kirándulni, és az egyik kedvenc hely, ahova szeretek menni, az a Remetei szoros, itt a nyugati Kárpátokban, Tövistől nem messze. Most ha előkeresed egy térképen, akkor megtalálod, és megnézheted a térképet, látod a magassági szintvonalakat, hogy el tudod képzelni, hogy körülbelül ott milyen lehet a terep, de ha már jártál ott, akkor van képed róla. Teljesen más, mint ahogy egyszerűen csak a térkép alapján elgondolhatnánk. És ez van a Szentírással is, ez nem egy elméleti mű, igazából ahhoz, hogy megismerjük a Szentírást, el kell olvasnunk. És ez

Erről a könyvről, a Szentírásról így imádkoznak a zsidók a 119. Zsoltárban. Parancsolataid útjában gyönyörködöm, jobban, mint minden gazdagságban. Rendeleteiddel foglalkozom, utaidon elmélkedem. Örvényeidben gyönyörködöm, igéidről meg nem feledkezem. A jámbor zsidó emberek nagyon-nagyon szeretik a Szentírást. Eszembe jut, hogy az első alkalommal, amikor én egy zsinagógában jártam egy sábát istentiszteleten, Németországban teológián voltam, és a liturgika tanárunkkal elmentünk Marburgba egy zsinagógába, egyszerűen, hogy vegyük fel a kapcsolatot zsidó testvérekkel, volt ilyen közös akció, imádkoztunk is együtt velük, és hogy ismerjük meg őket jobban, és akkor elmentünk a liturgiájukra, a sábát ima alkalmukra, és ez egy modern zsinagóga volt, tehát egy modern épület, de be volt szépen rendezve, és olvastak fel a Tórából, a zsidó szentírásból, a héber szentírásból, úgyhogy olvasták héberül, és fordították közben, és azóta nagyon meglepő számomra, és emlékezetes, hogy amikor az egyik tekercsből, ugye tekercseken van, ilyen pergament tekercseken van a szentírás, és mikor felolvastak belőle, az, aki olvasta, az utána leült, és a rabbi összegöngyölte a tekercset, és a kezébe adta, tulajdonképpen az ölébe adta. És az volt a nagyon-nagyon emlékezetes számomra, hogy úgy tartotta az a férfi a tekercset, a szentírás tekercset, mint ahogyan egy apa a babát szokta tartani, a saját gyermekét. Akkora szeretett árat, akkora szeretettel ölelte magához azt a szentírási tekercset, hogy engem ez nagyon megérintett. Mert úgy átütött az a nagy szeretet, ami jámbor zsidókban tud lenni a szentírás iránt, amiből tanulhatnánk. A zsidóknak különben van egy saját ünnepük a szentírásra, a Simchat Torah, lefordítva a Tóra feletti öröm, ez október elején van. Most a keresztények között sajnos nagyon kevesen vannak, akik elolvasták. De ami még szomorúbb, a teológiai professzorok között is kevesen vannak, akik elolvasták elejétől végig. Én magam, amíg a teológián voltam, elvégeztem a teológiai tanulmányaimat, befejeztem, megkaptam a diplomámat, és még nem olvastam el a Szentírást. Az később volt, amikor meggyőződésből olvastam végig a Szentírást, és azóta most már többet szerre olvasom, de sajnos a tanulmányaim alatt, bár sokat tanultam a Szentírásról, nem olvastam el. Pedig amikor Jézus bemutatta két tanítványnak az Ószövetséget, ezt olvasjuk Lukács 24-ben, Jézus az Ószövetséget magyarázta el az Emmauszi tanítványoknak, és ők azt mondták utána, hogy éget a szívünk. Mert ilyen a Szentírás. Igazából, ha hagyjuk, hogy a szívünkig elérjen, akkor égni fog a szívünk, mert gyönyörű, és mert a lelkünket táplálja. A lelkünknek tulajdonképpen kétféle fő tápláléka van. Az egyik Isten igéje, a másik az eukarisztia. Ezért van, hogy a Szent Mise két részre oszlik, két fő részre, az ige liturgia és az áldozat liturgia, az eukarisztia. És mindkettő nagyon-nagyon fontos, és ha valamelyikkel nem élünk, akkor éhezik a lelkünk. A Szent Jeromos, aki a nagy fordítója volt a Szentírásnak, ő fordította latinra a héber és a görög Szentírást, tehát a héber Ószövetséget, a görög Újszövetséget. Ő azt mondta, ignorantia scripture, ignorantia Christi est. Tehát aki nem ismeri az igét, az nem ismeri Krisztust. Vagy aki mellőzi az igét, a Szentírást, az magát, Jézus Krisztust mellőzi. És az nem segít, hogy de igen, de én naponta járok áldozni, az nagyon jó, dicséretes dolog, de amint mondtam, ha bármelyiket a táplálék, a lelki táplálékaink közül kiiktatjuk, akár az eukarisztiát, akár a Szentírást, éhezni fog a lelkünk. És nem fogjuk igazán ismerni, csak az eukarisztiából nem ismerjük meg igazán Jézus Krisztust.

Krisztust. És csak a Szentírásból hiányozni fog valami Jézus Krisztus megismeréséből. Mindkettő fontos, és nem válogathatunk benne. És visszatérve Jeruzsálemtől Emmauszig elég hosszú az út. Órákat mentek, és Jézus részletekbe ment. Nem ismerni az Ószövetséget annyi, ha megnézed a Szentírás, hogy mennyi az Ószövetség, nem ismerni, akkor ennyit nem ismerek Jézusból. Mert az emauszi tanítványoknak pont azt magyarázta el Jézus, hogy mennyire róla szól az Ószövetség, mennyire rámutat az Ószövetség. És hogyha most foglalkozunk az ószövetségi szentírással, lényegében három kérdés van. Az első, miről van szó a sztori? Kicsit menjünk végig benne, ezt ma elkezdem, és nem tudom, hogy meddig jutunk el, folytatjuk legközelebb. Aztán a második, jó, de az ószövetségből mi vonatkozik ránk, mi releváns ma számunkra? Mert például ott van az Ószövetségben, Mózes törvényében az van, hogy bojtokat aggassanak a zsidók a ruhájuk végére, ami emlékeztesse bizonyos dolgokra, és mi ezt nem tesszük meg, mi keresztények, most akkor helyesen járunk el, vagy nem helyesen járunk el. Érvényes ránk, vagy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amik már nem érvényesek, illetve van-e egyáltalán valami, ami érvényes, tehát hogy álljunk hozzá. Harmadszor pedig a harmadik nagy kérdés, ez a végén lesz, és biztos, hogy nem ma kerül sorra, mit csináljunk a nehéz részekkel? Ezre is próbálok egy kis segítséget adni. De ma az első pontot kezdjük el, csak elkezdjük. Mi a története az Ószövetségnek? Egy kicsit menjünk végig rajta, hogy miről szól pontosabban, mint ahogyan az elmúlt három alkalommal tettük. Így kívülről, ha csak úgy nézzük, hogy mi a történet, akkor azt látjuk, hogy egy népről van szó. A zsidók, akik héberül beszélnek. És van egy könyvgyűjteményük, amelyben le van írva az ő történetük Istennel. Az ő vallásuk meg nagyon különbözik a többi vallástól. A többi vallásban nagyon gyakran az történik, hogy valaki kap egy isteni kinyilatkoztatást, és akkor akik hisznek benne, akik elhiszik azt, amit ő mesél, akkor ők lesznek a követői, és akkor így lesz például az iszlám, hogy Mohamed kapott egy személyes kinyilatkoztatást, és akkor vannak, akik elhiszik, hogy valóban Istentől kapott kinyilatkoztatást, és azok az ő követői. És egy kicsit ilyen szubjektív. Itt egy egész nép van, amely mondja, hogy kezdettől fogva van egy története ezzel az Istennel. És ezt nem lehet tagadni, ez a nép létezik, és az ő könyveik ott vannak, mindenkinek elérhetően. És ezek a könyvek, az Ószövetségi Szentírás könyvei Krisztus előtt 1000-től, úgy Krisztus előtt 200 között írottak, tehát egy 800 éves időszakban, majdnem mindegyik héberül írodott, néhány könyv arámul, vagy néhány részlet, és néhány könyv görögül írodott. Ezt mi keresztények is elfogadjuk, mert valamikor egy férfi megjelent, aki azt mondta, én vagyok ennek az üzenetnek a középpontja. És mivel, hogy hiszünk ebben a férfiban, ezért mi is részesei vagyunk ennek a nagy történetnek. Így lett a zsidók szentírása a mi szentírásunk is. Na most mondtam, hogy jó, sok könyvből áll, tehát sok részből áll a Szentírás, a Biblia szó, ez egy görög szó, azt is jelenti tulajdonképpen könyvek, vagy könyvtár, könyvek gyűjteménye, Biblia. Tehát nem egy könyvről beszélünk, hanem sok könyvről, és ha az Ószövetségről beszélünk, az Új Szövetségben 27 könyv van, ott ez van, és azok mind görögül írottak. Az Ószövetségnél egy kicsit komplikált az ügy, mert 39, vagy 46, vagy 51 könyvről beszélünk. A protestáns egyházak a zsidó rabbikra támaszkodva 39 könyvet fogadtak el, mint ószövetségi szentírást. A katolikus egyház 46-ot, mivel hogy a katolikus egyház még olyan könyveket is szentírásnak tekint, amik nem héberül írottak, a protestánsok csak a héberül írodott könyveket fogadják el szentírásnak, mi néhány görög nyelvű, görögül fennmaradt könyvet is szentírásnak tekintünk. Azt kell tudni, hogy Jézus korában még ez nem volt egyáltalán leszögezve. Később szögezték le a zsidók is, és a keresztények
mindig is, tehát egy kis vita volt, hogy akkor hol, mennyi a Szentírás. Abban a 39-ben, amit a protestánsok elfogadnak Szentírásnak, mi is azt Szentírásnak tekintjük, mi katolikusok, de mi még további 7 könyvet is hozzáveszünk, és ez a további 7 könyv a Makkabeusok 2 könyve, a Sirák fia könyve, a Bölcsesség könyve, Tóbiás könyve, Judit könyve, aztán vannak részek Dániel prófétától, illetve Báruk próféta könyve is ide tartozik. Tehát nálunk 46 könyvről beszélünk. Az ortodoxok még ennél is többet, még van néhány könyv, amit a katolikusok nem tekintettek Szentírásnak, például Ezrásnak második, harmadik könyve, meg a Makkabeusoknál, az ortodoxoknál 4 könyv van. Tehát még egyszer az történt, hogy a kánon, tehát az, hogy mit tekintünk Szentírásnak, Jézus idejében még nem volt leszögezve a zsidók között sem. És voltak különböző fontossági sorrendek. Mózes 5 könyvét tartották a legfontosabbnak, aztán a prófétákat még nagyon fontosnak tartották, de például a bölcsességi irodalomban ott megoszlottak a vélemények Jézus korában is a zsidók között, és így ez a megoszlott vélemény ment tovább a keresztényeknél is. Aztán le lett szögezve, a katolikus egyház is végérvényesen a 16. században döntött el, hogy akkor mit tekintünk Szentírásnak, de akkor már a protestantizmus is megvolt, és ők egy kicsit másképp látják. A jó az, hogy nincsenek olyan nagyon lényeges különbségek. Az első próbálkozás összegyűjteni egy könyvbe, és azt mondani, na ez a Szentírás már a zsidóknál, az a görög fordítás volt, az úgynevezett Septuaginta, amit Krisztus előtt már 200 évvel elkezdtek fordítani, és azok a zsidók, akik nem tudtak héberül, ezt a görög fordítást vették alapul. És a görög fordításban valóban bekerültek még olyan könyvek is, amik eredetileg nem héberül írottak, hanem görögül, vagy amiknek a héber első változata elveszett, és csak görögül maradt fenn, és mi katolikusok ezt a Septuaginta hagyományát, listáját folytattuk, vittük tovább, illetve az ortodoxok is, csak az ortodoxok, a Septuagintának is több változata volt, kicsit komplikált. A protestáns egyházak csupán azt fogadják Szentírásnak, amit a héber Szentírás alapján, a héberül tudó zsidók fogadtak el Szentírásnak. Remélem, hogy nem komplikáltam el, hogy érthető volt. Tehát különböző hagyományok. A jó az, hogy nincsenek tanításbeli különbségek, nagyon-nagyon kevés van. Tehát igazából azokban a könyvekben, amiket mi szentírások tekintünk, és a protestánsok nem, nincsenek olyan egetrengető, nagyon fontos olyan tanításokat nem vonunk le azokból, ami miatt mostan a tanításunk lényege nagyot változna. Tehát igazából szentírási alapon nincs nagy vita, meg tudunk egyezni a protestánsokkal is. Számunkra fontosak ezek a könyvek, és nagyon mélységes könyvek, és a protestánsok is ezeket a könyveket tudják úgy olvasni, mint lelki olvasmány, csak éppen nem tekintik szentírásnak. De mondom, hogy ez nem okoz különösebb nagy problémákat teológiailag. De most ennyit így a kánonról, arról, hogy mi a szentírás. Menjünk még egy gondolattal tovább. Az elgondolás, hogy van egy nép, melynek története, imái, elbeszélései egyenesen Istentől vannak, és a többi körülöttük levő akárhány száz vagy ezer népé nem, ez azért idegesítő. Tehát ez mindig is zavarta a nem zsidó népeket, hogy jöztök ti ahhoz, hogy nektek van meg a kinyilatkoztatás. Az ateisták azt mondják, persze, és az amazonászi törzseknek is megvannak a hős történetei. Miért pont ennek a népnek higgyünk? Miért pont a zsidókat tekintsük kiválasztott népnek? A helyzet az, hogy minden nagy dolognak van egy kezdete. Minden nagy feltaláló gyerekként kezdte. Ilyen ez. És Isten is egy néppel kezdte azt, amit végül aztán az egész emberiséggel akar elvégezni. Istennél nem úgy van, hogy mindenki egy formát kap, hanem mindenki a legjobbat kapja, ha elfogadja az ő rendjét.
Nem, mert Isten nem szeretné a többi népet, hanem mert ő így döntött, hogy kiválasztott egy népet, és annak azt mondta, benned nyer áldást minden nép, de veled kezdem el. És éppen az elmúlt hetekben olvastam egy könyvben, egy teológus azt mondta, hogy annyira szerette Isten a világot, hogy kiválasztotta a zsidó népet. Ez nekünk jó. Elkezdte a zsidó néppel, és aztán minket is bevont ebbe az ő nagy tervében, az üdvösség tervében. Ezzel nincsen baj. Ha minden nép a saját helyén betölti a hivatását, akkor ez ebből a legcsodálatosabb dolog lesz. A zsidó nép, ha betölti a hivatását, minden más nép számára áldás lesz. A német nép, ha betölti a hivatását, ami elég egyértelműen egy vezető hivatás, és ha ezt jól teszi, akkor egyértelműen áldás lesz a többi nép számára. Mostan a Szentírásra tekintve és a zsidó népre tekintve, amennyiben a zsidó nép betöltötte az elhívását, mint választott nép, áldás jött minden más népre, és mi részesülünk ebben az áldásban, mert ismerjük a kinyilatkoztatást. Sajnos a zsidó nép nem mindig teljesítette ezt az elhívását, tehát kicsit tökéletlenül teljesítette az elhívását, és ezért egy kicsit tökéletlenül jutott el hozzánk az áldás, de Isten ezt megoldotta. És végső soron az, hogy van választott nép, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, az egy áldás számunkra. Ez így jó, hogyha így látjuk. Most visszatérve a Szentíráshoz, a zsidók nem ószövetségnek nevezik, mert nekik nincs új szövetség, hanem ők úgy nevezik a Szentírás, hogy Tanach, de ez egy összetett szó, tulajdonképpen a három szónak a kezdő betűi, Tora, Neviim, Ketuvim. A Tora az Mózes öt könyve, ez a legfontosabb számunkra, aztán Neviim a proféták, és Ketuvim az írások. Tehát számukra a zsidó szentírásban az Ószövetség három részre oszlik, a Tora, az a törvény, vagyis Mózes öt könyve, aztán a proféták, de a proféták alatt nem csak azt tartják ők, nem csak azt tekintik profétának, amit mi neveznénk profétának, hanem például az elbeszélések, a Józsué könyve, Bírák könyve, a Királyok könyvei, ezek is proféták. A proféták címszó alatt ismerik, és az írások alatt minden más könyv van, általában amit mi bölcsességi irodalomnak nevezünk, a Jobb könyvétől kezdve a Zsoltárok könyve, a Prédikátor könyve, Példabeszédek könyve, Énekek éneke, ezek az írások. Rút könyve is ide tartozik érdekes módon, Eszter könyve, tehát Tanach, Tora, a Mózes könyvei, Neviim, a proféták, és Ketuvim, az írások. Aztán ha jobban megnézzük ezeket az írásokat, a különböző könyveket, akkor látjuk, hogy még akár egy könyvön belül is különböző műfajok vannak, és fontos, hogy ismerni, hogy ha tudod, hogy ez ilyen műfaj, akkor tudod, hogy értelmez. Vannak történeti könyvek, elbeszélések, akkor azt tudom, hogy az egy elmondja, hogy mi történt. Aztán vannak törvénykönyvek, vannak proféciák, sokszor versszerűen vannak megfogalmazva, mondjuk a magyar fordítás nem nagyon tudja ezt visszaadni, de Isten beszél. Aztán vannak költői művek, imák vagy más költemények, és akkor ezt teljesen másképp közelítünk hozzájuk. Egy költeményben akár allegorikus dolgok is megjelenhetnek. És van bölcsességi irodalom, a példabeszédek, Jobb, Prédikátor, ahol egyszerűen bölcs mondások gyűjteményei vannak. És ezek nincsenek mindig tisztán elválasztva egymástól, és nem is kronológikusan vannak elrendezve. Ahogyan, ha a Gyűrűk urát olvassuk, ott sem pontosan kronológikusan van minden leírva. És ez rendben van. Ez már egy első segítség legyen így, és tulajdonképpen az a nem titkolt szándékom, hogy így, ahogy foglalkozunk az Ószövetséggel, hát ha a kedves hallgatókban, vagy némelyikben fellángol a vágy, hogy olvass a Szentírást. Én azt javasolnám, fogj neki, olvast. Először el kell kezdeni. A legelejétől legalább egyszer el kell olvasni elejétől végig, és ha vannak olyan részek, amiket nem értünk, vagy nehezek, egyszerűen át kell verekednünk magunkat rajtuk. És az a helyzet, hogyha odafigyelünk, mindig találunk valamit, ami gazdagíthat minket. Úgyhogy
ezt a témát folytatjuk majd, de addig is az a kérésem, vágyam, hogy olvassuk a Szentírást, olvassuk az Ószövetséget is, és hagyjuk, hogy szólítson meg minket. Ehhez sok sikert kívánok, és a következő alkalommal folytatjuk a történetet az Ószövetséggel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi-Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá. De kérlek, Uram, bocsásd meg nekem és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van, és köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atya ad a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a 7. nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy teszít az vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek, és kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhaságot, ne csak a pihenést és a szorakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adják meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együtt létre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket, mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged, téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt úrnapjáért. Amen.

0: Jézusom, Te vagy minden álmom, Te vagy mindaz, amire vágyom. Hálát elt szívvel térdelek itt, a Te jelenlétedbe, a Te csendedbe. Hálát elt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rád tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás, villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rád tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben, és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk. Hiszen megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félrevontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltődésükre szolgáljon. De Uram, én elétbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása, de Uram, kérlek, segítsd meg őket, hogy visszajöjjenek a Te jelenlétedbe teljességgel, mert Te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, Te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, Te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és Te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert Te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez Te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a Te lelkedet, hogy a Te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén, és Téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy. Te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat. Nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk? Mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték, talán a szülők tudatlanságból, kicsinyhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én őértük hozzád kiáltok. Őértük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem. És amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát, a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra. Mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram, áld meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben, és ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást, és erre még kölcsönt és hitelt sem

kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg, Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg, Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen kültekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen kültekezésbe kezdenek, dobzódásba és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek és nem ismerték meg a te békédet és örömedet. Küldd el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm, Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket, Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm, Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghalljuk a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet és halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodsz.

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: viselnek, Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent.

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor és most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy

0: Krisztus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te

0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: Ma megtaláltál.
1: Asszonyom, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: áldozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűz

0: Szűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára emlékezett a katolikus egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szent Atya üzenetét, amelynek címe Akárcsak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szent Atya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akárcsak egy is a gyermekek közül címmel, most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akárcsak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülők

fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ehhez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. évi világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt mert kiskorúak, másrészt mert idegenek és harmadszor mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében: idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam.
Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenekelőtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenekelőtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvont fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szentatya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez terméken talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről,
az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beéleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története. A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai napra kész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmet köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesalja László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Hát, testvérek, nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a szabad asszonynak. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát álhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját.

szabadság az egyik legmélyebb emberi vágyunk. Sokan azonban tévesen úgy gondolják, hogy szabadnak lenni azt jelenti, azt teszem, amit akarok. A Szentírás azonban egészen másképp beszél róla. Az igazi szabadság nem azt jelenti, hogy nincs urunk, hanem azt, hogy Jézus az urunk, és többé semmi sem hatalmaskodhat fölöttünk. Pál apostol arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus nem csupán a vétkeinket bocsátotta meg, hanem meg is szabadított bennünket a bűn, a sátán és a halál uralmából. Sajnos mi újra és újra magunkra vesszük a szolgaság igáját. Amikor visszatérünk régi bűneinkhez, megkötözöttségeinkhez, félelmeinkhez, vagy olyan istentelen szokásokhoz, amelyek eltávolítanak bennünket Krisztustól. Ismét azt engedjük uralkodni magunk fölött, amiből ő már kiszabadított bennünket. Isten arra hív, hogy maradjunk meg ebben a szabadságban. A lelki életben nem elég jól elkezdeni az utat. Ki is kell tartani benne. Ebben segít az imádság, a Szentírás, a szentségek, valamint az a döntés, hogy nap mint nap Krisztust választjuk. Fontold ma meg, vajon van-e olyan terület az életedben, ahol újra a régi kötelékek kezdenek behálózni téged? Ne vedd magadra a szolgaság igáját. Fordulj bizalommal az Úrhoz, aki ma is képes megszabadítani és megerősíteni téged. Ő nem csak szabaddá tett, hanem arra is kegyelmet ad, hogy Isten gyermeki méltóságot tudatában élj. Maradj meg az ő szeretetében, mert ahol Krisztus lelke van, ott van az igazi szabadság.

Jusson eszetekbe! Kísértést szenvedtek atyáink is, hogy bebizonyíthassák, vajon igazán tisztelik-e Istenünket. Emlékezzetek rá, hogyan ment át a próbatételen atyánk Ábrahám is, és sok nyomorúság elszenvedése árán lett Isten barátja. Hasonlóképpen Izsák, Jákob és Mózes, meg mindnyájan, akik kedvesek voltak Isten előtt, sok sanyargatás által bizonyultak hűségeseknek.

0: Hangos szóval mondjuk Krisztus Urunknak, aki meghallgatja és üdvözíti a benne bízókat. Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned. Hálát adunk neked irgalmadért, amelyet bőkezven osztogatsz, és nagy szeretetedért, amellyel szeretsz bennünket.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Mindig együtt munkálkodol a világban az Atyával. Szent lelked erejével újítsd meg az egész világot.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Nyisd meg szemünket és testvéreink szemét, hogy ma észrevegyük csodás műveidet.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Ma szolgálatodra hívsz bennünket. Add, hogy sokféle kegyelmet szolgálatában testvéreink javán munkálkodhassunk.
1: Dicsérünk, Urunk.

0: Istenünk, Te az emberekre bíztad a földet, hogy őrizzük és gondosan műveljük. Te alkottad a napot, hogy javunkat szolgálja. Add, hogy a mai napon kegyelmed adományából hűségesen munkálkodjunk a Te dicsőségedre és embertársaink javára. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha egy feladatra valóban Isten jelöl ki bennünket, akkor megadja hozzá a megfelelő képességeket is. Amikor azonban csak emberi elhatározásból teszünk valamit, gyakran nem kapunk hozzá segítséget fentről, mondta egy ismeretlen szerző.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatók, ezen a borongós reggelen hallgassuk örömmel az evangéliumot, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. A Jónás jel volt a ninivéjeknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik, Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék, csodajelet követel. Kedves rádió hallgatók, mai reggelen Jézus szavairól elmélkedve elgondolkodhatunk azon, ebben az evangélium részben, vajon Jézus miért mondja, hogy ez a nemzedék, aki körülveszi őt, az gonosz nemzedék. És elmondja Jézus azt is, hogy csodajelet követel, és hoz pár ószövetségi példát, személyt, akik ott vannak, és elmondja, hogy igen, ez a nemzedék még a múltban történt csodákat sem tudja elhinni, és a jelenben lévő személyre, az emberfiára sem akar odafigyelni. Mert a legnagyobb csoda az, hogy Jézus jelen van közöttünk. És valahogy így kell legyen a mi életünk számára is. A legnagyobb csoda az, hogy felkelhettem, hogy itt vagyok, hogy élek, és hogy Isten jelen van az életemben. Jézus, amikor búcsúzott a tanítványaitól, mennybe menetelekor azt mondta, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez kell legyen számunkra is a legnagyobb öröm, hogy Jézus velünk van. Sokszor halljuk azt, hogy hiszek, ha látom. Elhiszem majd, hogyha látom, hogy ez meg az megtörténik. És mégis sokan úgy élik az életüket, hogy nem akarják ezt észrevenni. Ha valami történik csodaként, azt is próbálják megmagyarázni. És talán korunk embere ezért vár még valamire, mert mindent megmagyaráz, ami történik, és mindent meg is akar magyarázni. Nekünk, keresztényeknek a legnagyobb csoda az, hogy Jézus jelen van. Közöttünk van az oltári szentségben. Közöttünk van Isten igéjében, a Szentírásban. Közöttünk van az emberi szívekben. Mert Jézus azt is mondta, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Jézus jelen van az életünkben, része az életünknek, és arra bátorít bennünket, hogy úgy éljük az életet, mint akik tudják és tudatában vannak annak, hogy ők Isten szeretett gyermekei, és hogy velük az Isten. Most, amikor nekiindulok ennek a hétnek, most, amikor hallom ezeket a szavakat, elgondolkodok-e azon, hogy Jézus velem van? Velem lép ki az utcára, velem indul a munkahelyre, az iskolába, az óvodába, velem jön minden megpróbáltatások között, és arra bátorít, hogy ne féljek. Háborokat a tenger körülöttem, támadhatnak sokan is rám, de akkor is tudnom kell, hogy velem van az Úr. És hogyha ő velem van, akkor nem félek, mert tudom, hogy ő mindenkinél és mindennél hatalmasabb. Mert ő hatalmas Isten. Milyen csodára várok még? Mi van bennem? Talán azt fogalmazódott meg, és azt mondom, hogy Uram, hogyha ez és az megtörténik az életemben, akkor majd hiszek. És most, ahogy éled az életed, ahogy körülvesznek a gyermekeid, a családod, szeretteid, még most se tudod elhinni azt, hogy Jézus veled van. Hogyha nem hiszünk az Istenben, és nem úgy éljük az életünket, mint azok, akik hisznek, akkor talán ránk is mondhatja az Úr, hogy ez a nemzedék gonosz nemzedék. És biztos, hogy ez nem esik rosszul, ugye, nekünk. Vagy talán igen? Ha Jézus szavait nézzük, akkor sokszor belekötnek emberek, kötekednek vele. De vajon elhiszem-e, hogy ő jelen van? Ne csak olyankor, amikor nem sikerül valami, és akkor sokan szidják. Ha nem higgyem el, akkor is, amikor sikereket érek el, jó eredményt. Ha eddig másként éltem az életemet, ma forduljak oda Jézushoz, és mondjam azt, hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen, hiszek Uram, adj erőt nekem, hogy hinni tudjak benned, és én hiszem, hogy te velem vagy életem minden napján. Segíts engem ezen az úton. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ábel pap bácsi gondolatait hallottuk az evangélium kapcsán.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj kérünk, a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária, és minden szentet közbenjárására, egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. október 12-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál.
1: Amcs Istvánál be.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti önöket, a pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Gyulafehérvári Szeminárium kápolnájában tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért.

0: Önkéntes találkozók.
1: Ma délután egy órától a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián, 3:30-kor a Sepsiszentgyörgyi stúdióban, míg október 13-án holnap délelőtt 11 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, délután 3 órakor pedig a Szentegyházi Szent András plébánián lesz önkéntes találkozó. Szerdán déli 12 órára Temesvárra, a Józsefvárosi plébánia hittantermébe, délután 4 órára Aradra, a belvárosi plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen beszélgetésre, együttlétre.

0: Előadás Temesváron.
1: Ma délután 3 órakor a Volkssuni Temesvár előadásra hívja az érdeklődőket az Adam Müller Guttenbrunn házba. A rendezvény témája az, hogy Szent Ferenc és Szent Ferenc év, ferencesek a bánságban. Az alkalmat az, hogy Szent Ferenc halálának 800. évfordulója adja. Az előadást dr. Claudiu Kölin egyházmegyei levéltáros tartja.

0: Búcsú Nagy Károlyban.
1: A nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templom idén ünnepli felszentelésének 30. évfordulóját. Az ünnep ma a templom szentelés évfordulóján kezdődik. Délután 5 órakor októberi ájtatosságot tartanak, 6 órakor szentmisét, ezt körmenet követi a Szűzanya Fatimai vándorszobrával, majd engesztelő szentségimádás és szentségi áldás zárja a napot. Holnap szintén 5 órakor kezdődik az októberi ájtatosság, 6 órakor pedig az ünnepi búcsú szentmise. A szentbeszédet Papellás István szaniszlói prébános mondja.

0: hangoló Nagyváradon.
1: Isten csodálatosan összetett testet ajándékozott nekünk, amelyben apró, élő lények milliárdjai dolgoznak nap mint nap, belső egyensúlyunk megőrzésért. A mikrobiom meghatározó szerepet játszik emésztésünkben, immunrendszerünk működésében és általános közérzetünkben is. De mit tehetünk azért, hogy ezt a sokszínű érzékeny egyensúlyt megőrizzük? Milyen szerepe van ebben a táplálkozásnak, a rostoknak és a prebiotikumoknak? Hogyan hat rá az alvás, a stressz és mindennapi életmódunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Sarovszky Noémi táplálkozási tanácsadom angoló következő estjén, ma délután 6 órától az Adlúcem zarándokházban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és tartalmas, közérthető és gyakorlati útmutatást kínáló estre.

0: 35 éves a Szatmári Látássérültek Szövetsége.
1: A Szatmár-Németi Látássérültek Szövetsége fennállásának 35. évfordulóját ünnepli. Ennek megünneplésére egy koncerttel készülnek csütörtökön este 6:30-tól a szakszervezetek művelődési házában. Fellépnek világi és népzenei előadók, valamint a Röpke Néptánc Együttes. Jegyek a szövetség székhelyén kaphatók 70 lei értékben. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a közös ünnepre.

0: Ünnepi Szent Mise Kolozsváron.
1: A Piarista rend magyar tartománya és a kolozsvári Piarista misszió szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Piarista rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulóján tartandó ünnepi Szent Misére csütörtökön este 7 órára a Piarista templomban. A Szent Misét Schönberger Jenő szatmári megyés püspök a Piarista rend romániai tartományának hivatalos képviselője mutatja be.

0: Székelyudvarhelyre érkezik az Én népem folk opera.
1: A csíkszeredai bemutató után, ahol több mint 3000 néző előtt zajlott az ünnepi előadás, október 23-án Székelyudvarhelyen is színpadra kerül az Én népem című folk opera. A Mustárma közösség szervezésében, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ társszervezésében megvalósuló szabadtérű előadás Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tisztelek, és az 1956-os megemlékezéseket követően este 8 órától lesz látható a Márton Áron téren.

0: Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délelőttig sárga riasztást adott ki, mely szerint jelentős mennyiségű eső várható a déli és keleti területeken. A hegyvidékeken, különösen a déli Kárpátokban 1500 méter felett hétfőn már a havas eső és a havazás veszi át a főszerepet. Az ország többi részén általában 15-20 liter, néhol 30 litert meghaladó csapadék várható négyzetméterenként. A csapadék mellett átmenetileg a szél is megélénkül, a szél lökések sebessége általában 45-50 km/h körül alakul a keleti és délkeleti régiókban, míg a magas hegyi területeken, elsősorban a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a szél sebessége 70-90 km/h erősséget is elérheti.
1: Ma reggel 6 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 6, Baród, Beszterce, Brassó, Csíkszeredad és Déva 12, Dicsőszentmárton 11, Fogaras 12, Gyergyóalfalu is, Gyulafehérvár és Kézdivásárhely is 12, Kolozsvár, Máramarosziget 10, Marosévisz 11, Marosvásárhely 12, Nagybánya, Nagysármás 11, Nagyszeben 12, Nagyvárad 8, Resicabánya 10, Sepsiszentgyörgy 13, Szatmárnémeti 7, Székelyudvarhely 12, Temesvár 8, Torda 11 és Zilahun 9 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Szerafin. Hitvalló. Szerafin szentiavatási bullájába 8. Kelemen pápa a következőket írta. Minden aranynál és ezüstnél, országnál és királyi széknél értékesebb az a bölcsesség, ami a múlandó dolgok megvetésére tanít. Közli ez magát a legkülönbözőbb tehetségűekkel, s gazdagon szórja mennyei kincseit mindenkire. Időnként mégis bőségesebben árad ki a tudatlanokra, hogy a világ tudományától felfuvalkodott bölcseket megszégyenítse. Szerafin egyszerű kapucinus fráter volt, egy leány tanácsára lett az. Bátyjával, aki kőműves volt, egy a szülőfalujával Montenegróval szomszédos városban egy építkezésen segítettek. A házigazda lánya az ebédidő alatt valami Jambor könyvből olvasott fel a ház népének. Akkor épp a végső idők dolgairól. Hallgatta a kis 13-14 éves kőművesinas a halálról, ítéletről szóló kemény igazságokat, és töprengeni kezdett. Mit tegyen tehát az ember, ha mindent olyan nagy szigorúsággal ítél meg majd az Úr? Legjobb lenne itt hagyni ezt a világot, és remeteként élni valahol a pusztában. Azután ki is mondta ezeket a gondolatokat. Erre odaszólt neki a lány, hogy miért menne remetének, mikor itt vannak a kapucinusok. Az ő házukban is megszokott fordulni egy-egy kolduló barát, mindenki ismerte a nagy szegénységüket, alázatosságukat, istenes életüket. A munka befejeztével a kisinas meg a bátyja hazamentek Montenegróban, és Szerafin nem tudta kiverni a fejéből a kapucinusokat. Merje megkeresni őket? Veszik majd valami hasznát, hiszen olyan nehezen állt a kezében a munka, alig van látszatja. Meg is szitták érte. Eleget hallotta. No, a semmi házi, a mi haszna? Bánkódott ezen sokat, de nem tudott változtatni. Az iparkodás meg lett volna benne, de mintha minden visszájára fordult volna, amikor ő vette a kezében. Végül is összeszedte minden bátorságát, és bezörgetett a kapucinusokhoz. Nem nagyon akartak vele szóba állni. Kivált, mikor meghallották, hogy özvegy édesanyja van otthon. Ki fog róla gondoskodni? Végre kivették belőle, hogy otthon van a bátyja, jó mestersége van, törődni fog a mamával. Akkor aztán nagy kérésre, sírásra fölvették. 16 éves volt ekkor, és korát messze meghaladó komolysággal fogott hozzá a szerzetességhez. Szinte féltékenyen vigyázott arra, hogy neki jusson a legócskább ruha, a leghitványabb étel. Abból is alig evett pár falatot. Sokszor vérese ostorozta magát. A testét tehát viszonylag hamar sikerült megfékeznie és fegyelemre szoktatnia. Nem azért vették föl a rendbe, hogy csak ostorozza magát és böjtöljön. A házat rendben kellett tartani, a kertben kapálni, ültetni, öntözni kellett, és a konyhában is akadt tennivaló. Mindez most is ugyanolyan nehezen ment, mint otthon. Nem azért, mintha kerülte volna a fáradozást, hanem ügyessége nem volt hozzá. Az előjáró annál inkább elővette, és egymás után szabta ki rá a penitenciákat. Mit tesz ilyenkor az ember? Legtöbbnyire azt, hogy elkezdi szidni magában az előjárót. Mit nem kívánna még az embertől? Aki csak ennek a világnak él, annak itt meg is áll a bölcsessége, és elmerül az önsajnálatban. Szerafint azonban a mennyei bölcsesség vezette. Ez vitte fájdalmával együtt a templomba, az oltári szentség elé. Mást ott sem tudott tenni. Csak kért. Segítsen rajta az Úr. Mutassa meg szent akaratát. és imádsága közben világos lett számára, hogy neki ezt a keresztutat kell járnia. Nagy türelemmel, jó lélekkel, vidám szívvel. Meg tudta tenni. Ezután, ha valami penitenciát kapott a Guardiántól újabb ügyetlenségeért, leborult előtte, megcsókolta a lábát és hálálkodott. Így van rendjén. Áldjon meg az Isten irántam való nagy jóságodért. Egy darabig még ezt is rossz néven vették tőle. Azt hitték képmutató, csökönyös lélek, akit még a büntetés sem tör meg. 30 esztendőn keresztül úgy emlegették, mint aki a legutolsó, a leghasználhatatlanabb az egész közösségben. Ilyenkor kinevették alaposan. Aluszékonynak is tartották, pedig virrasztásban töltötte az éjszakát. Szerafin testvér mindezt mosolygós arccal viselte, és lassan megbékéltek vele, a környék népe pedig rajongásig szerette, mert az egyszerű, írástudatlan, rongyos barát rengeteget segített rajtuk, amikor a szent engedelmesség nevében koldulni járt köztük. Csodás gyógyulások történtek imádságára. Úgy olvasott az emberi szívekben, mint nyitott könyvben, s el tudta igazítani őket legválságosabb ügyeikben. Jól megöregedett. A szakálla is deresedett már, mire a társai is észrevették, hogy ez az alázatos, ügyetlen testvér hozza a legnagyobb becsületet a kolostorra. Meghódította őket is az az egyszerű, tiszta lélek, akinek az Úristen volt a legfontosabb az egész életében. Hogy ez mennyire így volt, mutatja az az eset, amikor valaki egy kis hazugsághoz akarta Szerafin segítségét kérni. Szívesen segített mindig, de most azt válaszolta. Te ezt kicsinyességnek tartod. Bizony, ha nekem az egész világot ideadnák egy kis hazugságért, akkor is undorral utasítanám vissza magamtól. Kicsinynek tartod, mikor ez a kicsinség az Istent sérti. Megszomorítja a szentjeiket. Gyöngíti a szeretetet. Idővel egyházi méltóságok és előkelő világi urak is megbíztak Istent kereső, egyszerű lelkinek bölcsességében, s gyakran fordultak hozzá tanácsért. 64 éves korában halt meg, 1604. október 12-én.

0: Kedves hallgatóink, köszöntjük újra mindannyiukat, azokat is, akik időközben kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autóban ülve hallgatnak minket. A nap eseményének ismertetése következik, de előtte mondom, a pontos idő 7 óra és 35 perc, és 2026. október 12-e van, hétfő, az esztendő 285. napja, és 80 nap van még ebből az évből hátra. 534 évet megyünk ma vissza a történelembe, 1492-ig, amikor Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama szigeteken, a mai San Salvadoron, és hip-hop felfedezi Amerikát.
1: 1810-216 éve az első Oktoberfest Bajorországban a Bajor Királyság München polgárait Ludwig Korona herceg és Teréze von Sachsen Hildburghausen esküvői ceremóniájára invitálja.
0: 154 éve, 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt.
1: 1875-ben 151 éve Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, országos múzeum, amely a Primási Palota második emeletén tekinthető meg. A világ harmadik legnagyobb egyházmegyei múzeuma a vatikáni és a müncheni után.
0: 124 éve, 1902-ben leleplezik Fadrusz János Mátyás király szobrát a Kolozsvár főterén. A kolozsvári Mátyás szoborban Magyarország fénykorát ábrázolom, amikor a magyar rettegve tisztelt és csodált nemzet volt Európa népei között. Ha a magyar ember szíve elborul és vigasztalást keres a régmúlt idők fényében és nagyságában, akkor e dicsőségteljes pazar és világra szóló korszakba bolyong vissza, és ott találja azt a csodás alakot, a magyar nép királyát, Hunyadi Mátyást, aki egyszerű ember tudott lenni az egyszerű emberekkel, de az akkori kor fejedelmei között olyan volt, mint sas a verebek között, mondja maga a művész. A szobor bizottságának írta.
1: 1914-ben 112 éve meghalt Margaret Nee, amerikai feltalálónő, akit a női Thomas Edisonként is emlegetnek. Legsikeresebb találmánya egy olyan gép volt, amely négyszögletes fenekű papír bevásárló táskát gyártására szolgált. Ezek az erős kartonból készült reklámhordozó tasakok ma is elterjedtek. A kelendő termékre hamarosan gyárat alapított, amelyet azután sikerrel működtetett.
0: 98 évvel ezelőtt, 1928-ban először használtak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. A szerkezetet akkor alkalmazzák, ha a beteg izom működése túl gyenge a lélegzés fenntartásához. Érdekességként megemlítjük, hogy Magyarországon 2005-ben cserélték le az utolsó vastüdőt, most már intubációval oldják meg a beteg lélegeztetését. Maga a betegség sem gyakori ma már, amit a gyermekbénulás vírusa okozott régen.
1: És 1935-ben 91 éve született Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz operaénekes, a három tenor egyike.
0: De most hallgassuk a három tenort, természetesen benne Luciano Pavarottit is.

0: Verdi Traviatájából hallgattunk egy részletet a három tenor előadásába, köztük Luciano Pavarotti is énekelt, aki ma ünnepelné 91. születésnapját, hiszen 1935-ben született.
1: És 1986-ban 40 éve meghalt fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, színigazgató.
0: Írt ő nagyon sok szép darabot, operettet, filmzenét is. Most egy közismert szép éneket fogunk hallani tőle.

0: Ez még mindig a Mária Rádió reggeli ébresztő műsor, kedves hallgatók, csak éppen Fényes Szabolcsra emlékeztünk halálának 40. évfordulóján. Egy általa írt, közismert dalt hallhattunk, mindannyiunknak egyik kedvence. És kedvencünk a Miksa és a Rezső név is, hiszen nagyon szépek, jó hangzatosak, és most már azt is meg fogjuk tudni, hogy mit jelentenek, hiszen ma őket köszöntjük.
1: A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták.
0: A Rezső magyar eredetű név, Rudolf férfi név magyarosítása, a Rezső Réső családnévből. Hívjanak, kedves hallgatóink, hogyha a Miksákat, Rezsőket szeretnék általunk köszönteni, és természetesen, hogyha születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb szép családi ünnepet szeretnének köszönteni, a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: És írjanak nekünk üzenetet is, hiszen nagyon szívesen beolvassuk, azt a következő telefonszámra tegyék.
1: 0758 420 555.
0: És már érkezett is egy üzenetünk, Szentkeresztbányán Balázs Brigitának sok boldog névnapot kíván.

Erőt, egészséget, minden jót. Isten éltessen titeket sokáig, családoddal együtt, a Benedek család írja, és egy áldott napot kíván. Igaz, nemrég volt Brigitta nap, az Isten éltesse őket is.

Egy újabb üzenet érkezett nekünk, és Ülkébe Anna néninek szól. Minket külön köszönt az írója. Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Isten áldását kérem életük minden napjára, és azt írja, hogy ne add fel a reményt. Ezt valószínű, hogy Anna néninek mi is innen mondjuk, ne adja fel a reményt, Anna néni. Jó. Nem tudom ebben a helyzetben mit tudnék kívánni, hogy Anna néninek igazán jó legyen, de kívánok jó egészséget.

Isten áldja Tamás József papácsit, erőben, egészségben, minden jót kívánok neki és minden papácsinak, a felszentelt kispapoknak, kántoroknak, püspököknek, a pápának, és minden dallal áldott napot mindenkinek, írja egy hallgatónk. Reméljük, hogy Tamás József papácsi különösen hallgatta a műsort, és nagyon örül az üzenetnek.

0: Kedves hallgatók, ne felejtsék el, hogy ma Miksa is Rezső hallgatóinkat és ismerőseiket köszönthetik. Van is egy betelefonálunk, akit nagy szeretettel köszöntünk.
1: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
2: Értessek a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Temesvárra, Málinti Rókán a barátnőnek küldöm ezt a születésnapjára. Isten értesse sokáig, amikor ki volt az életet, kíván Málint már Székelyzőrendet. És a drága kicsi unokámnak Hannának születésnapjára. Hosszú volt a gyerekkor, és jó tanulást kívánom a
1: mindenek jelme. Köszönjük, hogy betelefonált, mi is minden jót kíván.
0: Ezzel az üzenettel látom, hogy volt, akit fel tudtunk ébreszteni, de biztos, hogy nagyon sokan ebből borongós időbe inkább még egy kicsit a párnát választották, hiszen ma nem volt betelefonálunk. Nagyon. De ne felejtsék el attól, hogy a napközben szeretteiket felköszöntsék. Most a nap gondolatával szeretnék folytatni a műsorunkat, amit Jálics Ferenctől választottunk.

0: Ha közeledünk a kontemplációhoz, kezdjük megérteni, hogy a jelenben maradhatunk annélkül, hogy meg kellene magunkat változtatni. A magunk megváltoztatására irányuló törekvés még az asztkézisbe tartozik. A kontemplációt megelőző időszakban még nincs bennünk elegendő ráhagyatkozás és bizalom a kegyelem hatverejében. Egyedül a kontempláció határain belül lehetséges bizalmunkat a középpontba, az Isten jelenlétébe helyezni, hogy mindig, hogy minden más ajándékba kaphassunk. Egyé válunk saját lényünkkel, Isten bennünk való jelenlétével, és ezáltal Isten fiához hasonlóvá alakít bennünket. Ő vesz fel bennünket örök szeretetében.
1: Hallottuk Jálics Ferenc gondolatát.

0: Most pedig a műsorismertetés. Nem sokára az ígéző tanúságtételt hallunk, majd Szent Mise Maros Ludasról, a hét plébániáját pedig Gábor Anna fogja ismertetni. 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, 10 órától Szent Mise Budapestről, a hit görög katolikus szemmel Palai Béla parókus műsora, 10 óra 30 perckor, 11 órától pedig megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atya számít a figyelmünkre. 11 óra 30 perckor szót követ dr. Sávai János műsora, majd 12 órakor az órangyalát imádkozzuk, a Zsolozsma napközi ima óráját, majd kezdetét veszi a Déli magazin, benne lesz Vetési Nándor műsora és a Caritas műsor, úgyhogy hallgassák nagy szeretettel, úgy, ahogy most a papbácsi szavait hallgatjuk.
1: Az Úr velünk van, ez legyen a legnagyobb örömünk mára is.
0: És higgyünk benne. A székelyudvarhelyi stúdióból búcsúznak, akik önöket ébrezgették.
1: Amos István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk, Józsa Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak, hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Ez nekem azt jelenti, hogy oda kell figyelni, hogy mit ad nekünk Isten, mit ad elénk, és abból táplálkozom, abból próbálok táplálkozni, aminek olyan jelei vannak, ami előre viszi az életemet. Talán a legérdekesebb pont itt a nem sikerült kapcsolatomban, amit 10 évig húztam, halasztottam. Amikor megtértem, akkor ismerkedtem meg a párommal, és vele együtt bérnálkoztam. Utána meg is kértem a kezét. Volt egy eljegyzés, ami végülis nem sikerült. Már kezdtünk volna készülni az esküvőre, és valahogy azt vettem észre, hogy nem készen annyira várja a párom. Megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy ő ezt nem tudja most. Ő nem tud valahogy ezt kapcsolódni az esküvőhöz és a folyamathoz. De azért mi 10 évig együtt voltunk, ez egy hosszú időszak volt, és valahogy nem haladt előre semmi. 10 év után döntöttem úgy, hogy ezt így nem tudom már folytatni. Pedig a szeretet meg volt köztünk, én azt mondom, de valami a házasságban van blokk volt, hogyha összekapcsoljuk az életünket, de észre kellett volna talán előbb venni, hogy Isten nem ezt akarja, más utat tervez vele. Nem fogok tudni olyan csinálni, amit ő nem akar, vagy nem arra teremtett engem, és ez így megvilágosított engem nagyon, nagyon jól. Csak Istenben lehet teljességet elérni. És csak akkor tudom jól csinálni dolgomat, hogyha Isten velem együtt akarja azt.
1: Somos Zoltán informatikus gondolatait hallották.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Marosludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Portik-hegyi Kelemén főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátja Pál Attila. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a kedves híveket. Öröm szentmisével kezdeni a mai napot, ezt a hetet. A mennyei Atya áldását Jézus nevében kérjük magunk és szeretteink számára, hogy méltóképpen bekapcsolódhassunk a szentmis áldozatban, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom,
1: hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűzmáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás szerint Ábrahámnak két fia volt. Az egyiknek anyja szolgáló volt, a másik is szabadasszony. A szolgáló fia pusztán a természetrendje szerint született, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján. Előkép volt ez, amelynek ez az értelme. A két asszony a két szövetséget jelenti. Az ő szövetség a Sinai hegynél jött létre. Gyermekei szolgaságára születtek. Ez jelképezi Ágár a szolgáló. Ezzel szemben a szabadasszony a mennyei Jeruzsálemet jelképezi. Ez a mi anyánk. Róla áll, amit a Szentírás mond. Örvendj, ha nincs is fiad, újong és kiálts, ha nem is adtál életet, mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne adjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Ez az Isten igéje.
3: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás proféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a ninivejieknek, úgy lesz az emberfia is jelennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyesen fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezen a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igényi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek! A mai elmélkedésünket Szent Pálnak a felolvasott szentírási részére építettem, a szabadságra, amiről beszél az apostol. Mi megragadó ez, hogy mi szabadságra születtünk. De el lehet gondolkodni, hogy minden ember vágyik a szabadságra, nép is, nemzet is, és milyen boldog, és meg is ünnepli, amikor kivívta a szabadságot. Szeretjük, ha magunk dönthetünk, ha nem korlátoznak bennünket, ha azt tehetjük, amit szeretnénk, a szabadság nagy érték. Gondolkodtunk-e már el azon, hogy van egy külső szabadság, és van egy belső szabadság is. Hallottam olyan börtönbe zártakat éveken keresztül, akik nagyon szabadon élték meg a bezártságukat is, mert rendelkeztek belső szabadsággal. Lehet, hogy valaki szabad külsőleg, és mégis a félelem rabja, lehet, van családja, otthona, anyagi biztonsága, és mégis a harag, az irigység, a szenvedélyeknek a fogja. Lehet, hogy senki sem parancsol neki, mégsem képes megbocsátani, lemondani a rosszról, vagy szeretettel fordulni afelé, aki rosszat tett neki. Szent Pál apostol felhívja figyelmünket, szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgosság igájába hajtani. Ez keresztény életünknek egyik legfontosabb feladata, megőrizni és megélni a szabadságot. 4 pontot emelnék ki. Az egyik, hogy mikor vagyunk igazán szabadok, aztán mi akadályoz a lelki szabadságban. És Krisztus ajándéka a szabadság, és hogyan tudjuk megőrizni a szabadságot. Mikor vagyunk igazán szabadok? Gyakran azt gondoljuk, hogy akkor, ha amikor mindent megtehetek, amit én akarok. Ha senki sem szól bele, hogy mit csináljuk, ha nem kell alkalmazkodnom másokhoz, ha mindig a saját akaratom szerint cselekedhetem, de valóban ez az igazi szabadság. Gondoljunk arra, aki azt mondja, én szabad vagyok, azt csinálom, amit én akarok. Közben azonban nem tud nemet mondani az italra, vagy esetleg a kábítószerre. Nem tud elszakadni a haragtól, mások véleményétől. Vajon szabad ez az ember? Külsőleg úgy tűnik, hogy igen, de belül valaminek a fogja lehet. A tékozló fiú úgy gondolta, hogy apjától távol, aztán igazán szabad tud lenni, megélheti azt a szabadságot, amire vágyik. Elvette az örökséget, aztán elment, végre úgy gondolta, ura lett önmagának. Egy ideig talán így is érezte, így is élte, aztán elfogyott a pénze, elfogytak a barátok, eljutott a teljes kiszolgáltatottságig, a szolgaságig. Disznók pásztora lett tisztátalan állat a zsidók számára, ennél lejjebb nem sühetett. Szolga lett, rabszolga lett. Akkor kezdett aztán újra szabaddá lenni, amikor belátta tévedését, és eldöntötte, visszatér apjához, hiszen ott a szolgák is jobban élnek, mint ő itt. Mi akadályoz meg bennünket a lelki szabadságtól? Pál apostol figyelmeztet, hogy ne engedjük magunkat ismét a szolgaság igájába hajtani. Ez azt jelenti, hogy a keresztény ember is elveszítheti a szabadságát, ha újra olyan dolgok uralma alá kerül, amelyek eltávolítják Istentől, eltávolítják az embertársaiktól. Tovább gondolva a dolgot, vagy melyek azok az akadályok, amelyek meg útba vannak. Az első ilyen akadály a bűn. A bűn gyakran a szabadságnak az álcáz, a szabadságnak álcázza magát. Azt mondja, megteheted, tedd meg, nem lesz semmi baj. Senki sem fogja észrevenni. De a bűnnek következményei vannak. Amit először szabadon választunk, az idővel uralkodni fog rajtunk. Hazugság újabb hazugságot kér, a gyűlölet újabb gyűlöletet szül, bosszúvágy megmérgezi a szívünket. Jézus pedig azt mondja, hogy aki a bűn cselekszi, az a bűnnek a rabja, szolgája lesz. Bűn elveszi a békénket, megsebzi kapcsolatainkat, eltávolít bennünket Istentől, embertársainktól. Ezért olyan nagy ajándék a bűnbánat a számunkra, a Szent Jónás. Ne legyünk a bűn fogjai, Isten kegyelméből mindig van lehetőség az újrakezdésre. Második akadály a túlzott függőség emberektől is. Hányszor fordul elő, hogy azért nem merünk jót tenni, mert félünk mások véleményétől. Nem merünk kiállni az igazság mellett, mert mi mit szólnak majd mások. Nem merünk hitünkről beszélni, vagy éppenséggel templom előtt keresztet vetni, mert kinevetnek. Néha még a lelkiismeretünk hangját is elhallgattatjuk, csak azért, hogy mások elfogadjanak bennünket. Persze fontos, hogy figyelembe vegyük másoknak a véleményét, de nem válhat az ember, az emberek elismerése fogjává. Harmadik akadály a félelem, akár a múlt terhe alatt is. És kerül a múltunkban hiba, lehetünk a múltjainknak a fogjai, újra és újra felidézzük, mit rontottuk el, kit bántottunk meg, milyen rossz döntést hoztunk, mások sérelmeiket hordozzák magukba, amit velem tett, azt soha nem bocsátom meg. De amíg a haragunkat őrizgetjük, addig a sérelem továbbra is uralkodik rajtunk. Azt mondja az apostol, hogy Krisztus szerezte meg a szabadságot. Ő ajándékozott meg bennünket, magára vette a bűneinket, szenvedéseinket, keresztfára vitte, halálával, föltámadásával megnyitotta előttünk az új utat. Nem azért jött, hogy újból félelmekkel, elviselhetetlen terhekkel adjon nekünk, vagy abba belevigye, hanem hogy Isten gyermekeinek a szabadságában élhessük. Mit jelent ez a mindennapjainkban? Azt jelenti, hogy szabad vagyok szeretni akkor is, ha nem kapok érte viszonzást, szabad vagyok megbocsátani akkor is, ha másik nem kér bocsánatot, szabad vagyok igazat mondani akkor is, ha a hazugság előnyösemnek tűnik, szabad vagyok újra kezdeni akkor is, ha korábban tévedtem, elbuktam. Ez a szabadság nem mindig könnyű, harcot, küzdelmet jelent, kitartó munkát. Milyen nagy szabadság, amikor valaki büszkeségét félre tudja tenni, és ezt mondja, bocsáss meg, hibáztam. És milyen nagy szabadság az, amikor valaki nem a bosszút választja, hanem a békét keresi. Ezek nem a gyengeség jelei, ezek annak a jelei, hogy az ember már nincs teljesen saját indulatainak a fogságában. Hogyan őrizhetjük meg a lelki szabadságunkat? Szent Pál arra szólít fel bennünket, hogy álljatok szilárdan. Szabadságot ajándékba kaptuk Krisztustól, de őriznünk és ápolnunk és élnünk kell. Hogyan tehetjük ezt? Az egyik, az imádság. Kapcsolatban lenni Istennel. Ő az, aki fényt is tud adni, ő az, aki erőt is tud adni. Második, őszinte önvizsgálat. Merjük feltenni a kérdést, mi irányítja valójában az életemet? Isten szeretete, vagy a félelmeim, vágyaim, harag? Harmadik, a bűnbánat. Ne mentegetőzünk, ha hibáztunk, hanem kérjük Isten bocsánatát, és merjünk változtatni. A negyedik dolog pedig lenne az imádság, az önvizsgálat, a bűnbánat után a szeretet gyakorlásával a szabadság szabaddá tesz, nem önzésre való a szabadság. Nem azért vagyunk szabadok, hogy csak magunkra gondoljunk, hanem hogy szabadon tudjunk szeretni, jót tenni másoknak is. A keresztény szabadság mindig összekapcsolódik a szeretettel. Aki valóban szabad, az nem mások fölött akar uralkodni, hanem képes szolgálni őket. Nem másokat akar megváltoztatni mindenáron, hanem először engedi és törekszik, hogy Isten rajta végezze el a munkáját. És ne feledjük, hogy nem egyik napról a másikra leszünk szabadok. Minden gyengeségünkből nem tudunk kiszabadulni. A lelki szabadság út, amely ilyen újra és újra szükségünk van a krisztusi segítségre. Befejezésként kérdezzük meg magunktól, vajon én vagyok-e valaminek a fogságában? Talán egy régi sérelem, egy rossz szokás, félelem mások véleményétől, büszkeségem, egy bűn, amelyet régóta nem tudok elengedni. Aztán mi az, amiből Krisztus segítségével szeretnék megszabadulni? Nézzem meg. És végül mire szeretném használni a szabadságomat? Arra, hogy mindig nekem legyen igazam, arra, hogy azt tegyem, amit pillanatnyilag jól esik, vagy arra, hogy jobban tudjak szeretni, megbocsátani, szolgálni, és Isten útmutatása szerint élni a hétköznapjaimat is. Kérjük ma az Urat, hogy ne a bűn, ne a félelem, ne a harag, ne az emberek elismerése irányítsa az életünket, hanem az igazi szeretet. Vigyük magunkkal Szent Pálnak a szavait, szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Ne engedjük, hogy újra a bűn, a gyűlölet, a félelem uralkodjék rajtunk. Legyen a mi szabadságunk olyan szabadság, amelyben Isten gyermekehez méltóan élünk, és amely mások számára is szeretet, béke és remény forrása válik. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus megdöbbent, hogy mennyi bezárkozott, lelkileg becsukódott, kemény szívű ember van kortársai között. Vannak emberek, akik látván nem látnak, halván nem hallanak, pedig szem és fültanúja a csodáknak. Mi nyílt szívvel és hittel könyörögjünk Istenünkhöz.
2: Úrunk Istenünk, óvd meg püspökeinket és papjainkat a csüggedéstől, amikor érdektelenséget, rossz indulatot tapasztalnak az emberek részéről az evangélium irányában.
1: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Úrunk, tégy minket nyitottá és figyelmesé tanításod befogadására, és készségessé azok engedelmes megvalósítására.
1: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Add, Úrunk, hogy az Ószövetségi ígéretet és jövendőlések beteljesedése hitet ébresszen bennünk.
1: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a fásultság, közöny és a lelki vakság tragikus állapotától mentesek maradjunk.
1: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Add, hogy az örök boldogság jutalmát élvezzék szeretteink, akik benned bízva távoztak el a földi életből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, add meg nekünk a bűntől megtért ninivejiek hitét és délkirálynői áldozatos lelkületét, hogy Szent Fiadra hallgatva mindent megtegyünk, hitünk megerősítésére, és így az üdvösségre jussunk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek. Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, mennyének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet házzavára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén mennyei dicsőségébe jussunk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, s lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel is minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt. Árazd a rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odatta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Hálódat hirdetjük, Urunk, és hitet vagyunk föltámadásodat, amit elmentősz.
0: Ezért fiatalálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletesre a szeretetben. Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tied mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atya,
1: aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadul mindenkor, bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztus nap dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok egy, hogy hajlékom vagyok.

0: Könyörögjünk. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az Isten élet részesévé, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szemüs áldozatot bemutattuk, szolgáljuk Istent és egymást szeretetben.
1: Istenünk, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jobbászoda legyen, add, hogy mielőtt szentjeink között tiszteltessük, tanítása és példája, világi korrel legyen, mindannyiunk számára.
2: Amen.

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Maros Ludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból, melyet bemutatott Portikhegyi Kelemen főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátta Pál Attila. A mikrofonnál Pál Piroskát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a

Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a maroslódasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Maroslódas, Maros megye nyugati részének központja, Marosvásárhelytől 45 kilométerre fekszik. A Maros két partján húzódik végig, a mezőségi patak és a Maros egybefolyásánál, Nagysármás, Kissármás útkereszteződésénél. A régi lakótelep a Maros jobb partján, a meredek dombok közelében, az új negyed pedig a Maros bal partján foglal helyet. A települést 1333-ban említik először a gróf Kemény József aranyos gerendi kastélyában őrzött okmányban. 1960-ban várossá nyilvánították. A település központjában a magyar történelmi egyházak templomai, a református és római katolikus templomok állnak. A Maros-Ludasi Egyházközség 1909-ig a mezőszentgyeli plébániához tartozott, és ekkor lett önálló plébánia. Korábban házi kápolnában, majd az Andrássy telepi iskolában miséztek. A maroslódasi katolikusok körében a templomépítés gondolata már a 19. század végén, a telepek létrehozása előtt felmerült. Maroslódas területi terjeszkedése a 19. század végén, a 20. század elején szorosan fűződik a magyar állam telepítési politikájához. A magyar királyi kincstár 1901-ben ifjú gróf Andrássy Gyulától és albisi Ecken Sándor nagybirtokostól földterületeket vásárolt. Ludas községben 1902-1905 között összesen 4 telep alakult, az Andrássy, Ecken, Mezőalbis és Belső telep. Ezek benépesítése 1903 őszén kezdődött és 1905-ben fejeződött be. 141 család érkezett a 4 telepre, 14 bukovinai székely család Andrásfalváról, Hadikfalváról és Istensegicsről, 62 család a Királyhágon túlról, 65 pedig az Erdély részi vármegyékből. A telepesek elhelyezése felekezeti csoportok szerint történt azért, hogy egy telepen lehetőség szerint azonos vallású családok éljenek. Így az Andrássy telepen 36 római katolikus és 34 református család, Mezőalbis, Ecken és Belső telepen pedig reformátusok telepedtek le. A Maroslódasi Katolikus Egyháztanács 1899. október 13-i gyűlésének fő témája a templomépítés volt, a gyűlésen Majlád Gusztáv Károly, az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye püspöke is részt vett, és az egyház tagjait teljes támogatással biztosította. Megbízták Vajda Vincét és Ince Antalt a templom helyének kiválasztásával, amely az ifjú gróf Andrássy Gyula telkére esett, de 1901. március 2-án ezt a területet elcserélték a földművelésügyi minisztérium által biztosított telekre. 1901. szeptember 1-én bemutatták a templom és a papilak épületének tervét. A templomot Hübsch Kálmán építész tervezte, 1906-ban fejezték be, és ebben az évben szentelték fel Mária Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Az első világháború alatt a templom 3 harangját katonai célokra használták fel, csak egy 110 kg-os harang maradt meg. Az elveszett harangok pótlása adományokból történt. 1926 májusában megérkeztek a nagyszebeni síelöntődéből az új harangok, amelyeket 1926. május 14-én szenteltek fel. Maroslódas 1909-től lett önálló plébánia. Az Andrássy telepi hívek nagy távolságot megtéve ide jártak szentmisére. Több mint 100 éves álma valósult meg a Maroslódashoz tartozó Andrássy telep római katolikusoknak, új templom épült a 300 lelket számláló és a ludasi templomtól 4-8 kilométerre lakó hívek számára. A Maroslódasi Egyházközség 7. plébánossa, Ambrus Vilmos, aki 1986-tól plébános Maroslódason, az egyháztanáccsal úgy döntött, hogy templomot építenek az Andrássy telepen. 2004. november végén sikerült megönteni a templom alapzatát. Az új templom tervét Esztán Győző csíkszeredai műépítész készítette. A templom bástyavár jellegű, a hit és az anyanyelv utolsó bástyájának jelképe.
Az alapkövet dr. Círják Árpád érseki helynök áldotta meg 2005. április 30-án. Az egyházközség az épülő templom égi patronájául Boldog Gizella királynét választotta, hogy a családoknak egy keresztény édesanyja legyen a példaképe és közbenjárója. Az isteni gondviselésben bízva segítőkész, adakozókra találva épült fel a templom. Ez a vágyuk 2009. május 16-án beteljesedett, így a katolikus lelkipásztori ellátása hívek számára előnyösebb lett. Az elkészült Boldog Gizella templomot dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel. A marosludasi templom búcsú október 8-án Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepén van, míg az andrási telepi Boldog Gizella templom búcsúját május 7-én tartják, örökös szentségimádási nap február 7. Marosbogát Liziói kis szenterész filia 14 lélekszámmal, ellátó plébánia Maroslódas és az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét október 1-én tartják, örökös szentségimádási nap december 24. Mezőszentgyel Marosvásárhelytől 33 kilométerre nyugatra a Lúdas patak mellett fekszik. A mezőszentgyeli ősi templom a reformáció idején eltűnt. A templom építésre 1785-ben került sor, a plébániát 1881-ben építették. 1986 óta Maroslódasról oldallagosan ellátott plébánia, titulusa Szent István király és a búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap február 9. Mezőszentgyel filiái Mezőtóhát Maroslódastól 14 kilométerre fekszik. Mezőzách Marosvásárhelytől 34 kilométerre északnyugatra. Mezőbodon Marosvásárhelytől 28 kilométerre nyugatra fekszik, Bugusalja, Dobratanya, Sándortelep és Úrszajatelep tartozik hozzá. Mezőszakál ugyancsak Mezőszentgyel filiája. Itt 1919-ig római katolikus templom állt, és akkor felgyújtották. Az utána épült kis templom 2003-ig használatban volt. Amikor az utolsó római katolikus hívet eltemették, akkor hozták el a kis harangot és az erekjét. Kis Szent Teréz védnöksége alatt állt a templom. Mezőszentgyel filiái is egyházilag az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartoznak. A műsor a Marosludasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel, hálatelt szívvel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök imakéréseit, imaszándékait. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják és elküldhetik imakérésüket a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános imaszándékba vigyük az Úr elé köszönetünket, hálaadásunkat a mennyei atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Imádkozzunk együtt a világ békéért, a pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, a betegekért, az őket ápolókért, az úton lévőkért, az ifjúságért, hogy megmaradjanak hitben, reményben és szeretetben, szülőföldjükön. Imádkozzunk együtt a műtét előtt és után lévőkért, az idősekért, és mindazokért, akik magukra maradtak. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Minden a kiemem!
1: Ezt a rózsafűzőt ajánlom a betegöknek, és a babácsiknak, és a háború megszűnés fennmaradásai. Imádkozzunk együtt. És a testvér, két testvéremnek a tődesbe, amelyik külföldön annak is felajánlom. Imádkozzunk együtt.
0: Áldott szép napot, köszönjük, hogy hívott, mindörökké amen. Gyimesből én is Eszter Rózsa Füzért ajánlom a Léziai Kisszenter rész tiszteletére, és kérem a Szent Rita közbejárását, hogy gyógyítsa meg a fülem hallásomat, tegye értelmesebbé. Még felajánlom a családom gyógyulásáért, a magyar nemzetért, a világ békéért, szeretetért, imádkozik Erzsébet. Jézusom, bízom benned. Haló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: Én szeretném felajánlni ezt a drága rózsafüzért a gyermekeimét, az unokáimét, saját magamét, az egészségükét, békességét a családba, szeretetét, a gonosz távozásáért. És őrizze meg a Jóisten mindenhol a gyermekeim és az unokáimat, hagyjon sok szeretetet, békességet a szívükben. És ő mindenkinek, akit jók, minden jót adjon a Jóisten, csak szeretetet hagyjon, békességet. És önöknek is minden jót, segítséget.
0: Hallgassa meg a Jóisten.

0: Telefonálót köszöntök nagy szeretettel, haló. Mária Rádió.
1: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme.
1: A mai rózsafüzéreket felállom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét. Kislányom, unokáim, teljes gyógyulásokat. Halottaim lelki küdvéért, a világ békéért, a pápa gyógyulásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafüzéreket, imákat felajánlom a családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, a betegekért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm. Halló. Mária Rádió.
2: Halló.
0: Nagy szeretettel
2: halló,
0: köszöntjük.
2: Halló, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme.
2: Ezt a mai rózsafűzért fel szeretném ajánlani a ma 6 hete elhunyt lányomnak, aki külföldön halt meg, az összes elhangzott imaszándékokért, önökért, a Mária Rádióért, és minden betegért, és a világ békéért.
0: Hallgassa meg,
2: és
0: a Isten.
2: Fizesse. Köszönöm.
0: Vigasztalódást kívánunk. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk. Segítse munkájukba egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból Isten fizesse. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya segítse kegyelmét, könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Halló, Mária Rádió.
3: Halló,
2: mit tisztesszik az Úr Jézus?
0: Mindörökké, Emme.
2: Sámos. Meg szeretettel köszöntöm Öntet, Zsike. Én szeretném ajánlani ezt a rózsafűzért, testületi gyógyulásomért. Anna néniért, gyógyuljon meg, mert nagyon hiányzik, nagyon sokan. Imádkozunk érte, az ára jó Isten adja vissza még nekünk, legyen a jó Isten akaratja. Te szeretnél ajánlani egy leányom, 3 unokám, 6 unokám, mindenjuknak adjon az ága jó Úristen, erőt, egészséget, biztességet, szeretetet, minden jó tevőm, rossz tevőmért, Mária Rádió hallgatóért, támogatóért,
0: hallottaimért. Hallgassa meg
2: Isten.
0: Imádkozzunk együtt ezen szándékokért. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából Kápolnásfaluba. Idős Ádám István 2 hete elhunyt lelke üdvért, a Jóisten nyugtasson az anyaföldbe. Megköszönöm mindenkinek, akik eljöttek a temetésre. Koszorút, virágot helyeztek az ő lelke üdvért, a Jóisten fizesse meg mindenkinek a fáradtságát, hogy mély fájdalmunkba osztoztak. Isten nyugtassa békébe, szerető családja, Isten fizesse. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Mária Rádió?
4: Haló?
0: Hallgatjuk Önt.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, és a Mária Rádió hallgatóit, ezt a Szent Rózsafűzért és minden imát szeretném felajánlani, a drága halottaimét, akik a kontomáci, a csíkszépvízi és a kalásznegyedi temetőben nyugusznak. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe, és még szeretném kérni a drága Jóisten csak Szűzanyát, egy beteg néni, Erzsike néni, aki gyimesbükbe megsüketült, de mellette vannak valakik, és azok megmondják, hogy gyógyítsa meg a Jóisten, mert egy nagyon jó asszon, és sokat imádkozott velünk, Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jézusom, bízom benned. Pannika voltam Csíkból.
0: Áldott szép napot kívánunk önnek. A Szent Olvasót és minden imád felajánlom lányom gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, egy fontos szándékra önökkel imádkozom. Majika Szatmár Németiből. Újabb telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Próbálkozzon a kedves betelefonáló rózsafüzér, imáinkat ajánljuk templomunk felújításának sikereért, Isten fizesse minden adományt. Igaz, hogy nem írják, hogy hol, de reméljük, hogy sikerülni fog. Görbe Gyuri bácsi és fia Attila Zolika lelke üdvért imádkozzunk együtt. Telefonálót köszöntök, nagy szeretettel, haló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzért édesanyámért, Pál Annáért ajánlom fél, aki ma 33 éve elköltözött az örök hazába. A jó Isten adjon neki csendes pihenést, és az örök világosság fényeskedjék neki. Ugyanakkor imádkozom a Pál család összes elhunytja lelki üdvéért is. Imádkozom a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkaközösségéért, a hallgatóiért, és minden beteg emberi gyógyulásáért, akik Uram a te kegyelmedet, segítségedet kérik, áld meg őket. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy mindennapi hallgató vagyok, Gyergyóbbót.
0: Mindörökké, amen, áldott szép napot, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem, örök nyugodalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért egy fiatal 21 éves lány örök nyugodalmáért, és a szűzanya adjon erőt szüleinek, a falu közösségének a nagybánat elviseléséhez. Nyugodjál békében, Barbara. Haló! Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a Szent Rózsafűzért szeretném felajánlani a szüleimnek, üdvösségét, és a Fülöp László papácsinknak a teljes meggyógyulásáért, a Mária Rádió megmaradásáért. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért a drága Jóistentől, egy fontos szándékra, gyógyulásomért, egészségemért, a Mária Rádió munkaközösségért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, a betegekért, a rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnal Szentegyházáról. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
6: Mit értesszük a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
6: A Szent Olvasót, mai összes imáját, szentmiséget önökkel felajánlom önökért, a drága tudanyok, kizásztám ráadások munkájukat, és Csíkszem Martoni néhai keresztes Péter férjám látta üdvért, máma 20 éve, hogy mit hozott.
0: Adjon az Úr neki örök boldogságot.
6: Nyúlj égbékébe az Úr Jézus nevébe, imádkozunk, neje, és négy gyárnak a családjukkal együtt, kilánc unokája, az négy unokája.
0: Nyugodj
6: égbékében.
0: Mindenki, amen. Áldott szűzanyám, segíts meg fiamat, hogy forduljon jóra az élete, áldásért, szerencsért a munkájára. Jézusom, bízom benned, egy édesanya. Férjem gyógyulásért a betegségből, ajánlom a Szent Rózsafűzért, Szent Szűzanyám, gyógyíts meg. Köszönöm. A Szent Rózsafűzért felajánlom rossz indulatú rágalmazásért, a gyógyulásért. Köszönöm, Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Nagy szeretettel köszöntjük. Áldott szüzanyám, segíts meg a fiamat, hogy forduljon az élete jóra, a szerencséje és a munkájára, Jézusom, bízom benned. Köszönöm, és ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, mind azon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói az Ülkei Egyházközség rózsafűzér társulat tagjai.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és a örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. O Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tűzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat.

Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok,

0: Mária, kegyelemért teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, a Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is a
0: háromkoráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemért teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, a Szentlélektől

0: Mert teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszüz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mind örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Különösen azokat, akik a legjobban rá

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent, szűz, erzsébetet látogatván méhedben

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztat.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a várunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál értünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a várunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom.

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a háború óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád,
0: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője.
2: Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
3: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájítatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártvagásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó szentséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Úrunk által, Rózsafüzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária rádió királynője, Istenünk,
0: te áram püspököd, arra választottad ki, hogy igaz.

0: mielőtt szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj értünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj értünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörögj értünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
0: könyörögj értünk.
1: Egyházunk Anyja,
0: könyörögj értünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj értünk.
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Csodálatos Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Jó tanács Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörögj értünk.
1: Üdvözítőnk Anyja,
0: könyörögj értünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Hűséges Szűz,
0: könyörögj értünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörögj értünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörögj értünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörögj értünk.
1: Lelki edény,
0: könyörögj értünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörögj értünk.
1: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörögj értünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj értünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörögj értünk.
1: Elefántcsont torony,
0: könyörögj értünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörögj értünk.
1: Frígynek szent szekrénye,
0: könyörögj értünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj értünk.
1: Hajnali csillag,
0: könyörögj értünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj értünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj értünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj értünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörögj értünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Szüzek királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj értünk.
1: Mennyekbe felvett királyné,
0: könyörögj értünk.
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörögj értünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj értünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közbejárunk és szószólók, engesztelnek nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak,
0: mutasd meg minket szent fiadnak.
1: Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bízz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékesége, kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghalhatatlanul, azért biztom mondom minden szenvedélyt,

0: segít minden bal sorsban. Azért hiszek, s meghallok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fent az égben. Süszülője Istennek,
1: megyed, hogy tiéd legyen. Tiéd
0: élet csalálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Süszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserdét a hunnan bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kinyarad, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és amit jártásaink is a
0: minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Köszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Rózsa Füzér imádkozásába, és közösen adhattunk hálát a mennyei atyának és a boldogságos Szűz Máriának, és kérhetjük továbbra is az ők áldásukat, segítségüket. A Rózsa Füzér előimádkozói az Ülkei Rózsa Füzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Kegyelmekben gazdag hetet kívánva elköszönök a kedves hallgatóktól. Májai Erzsébetet hallották. Technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És volt előtted.
0: Kedves testvéreim, a Kárpát-medence teljes Mária Rádiós hallgatói családját sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió budapesti kápolnájából. Reméljük, hogy az internet segítségével még a Kárpát-medencén túl is hallhatnak minket, akik belekapcsolódnak ebbe a szentmise közvetítésbe. Lesz a szentmisét önkénteseink kérésére szülőkért, elhunyt szülőkért és nagyszülőkért mutatjuk be kedves önkéntesünknek az édesanyjáért, aki nemrégiben hunyt el, illetve másik kedves önkéntesünknek a feleségért, Marikáért, aki szintén elhunyt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással.
0: Én vétkem, én
2: igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás szerint Ábrahámnak két fia volt. Az egyiknek anyja szolgáló volt, a másiké szabadasszony. A szolgáló fia pusztán a természet rendje szerint született, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján. Előkép volt ez, amelynek ez az értelme. A két asszony a két szövetséget jelenti, az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Az Ószövetség a Sínai hegynél jött létre, gyermekei szolgaságra születtek. Ezt jelképezi Ágár, a szolgáló. Ezzel szemben Sára, a szabadasszony, a mennyei Jeruzsálemet, az egyházat jelképezi. Ez a mi anyánk. Róla áll, amit a Szentírás mond. Örvendj, ha nincs fiad. Újjongj és kiálts, ha nem is adtál életet. Mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, ez a nemzedék gonosz nemzedék, de hát vajon miért gonosz? Nem csak az a kérdés, hogy most gonoszabb-e, mint más nemzedékek, hanem miben áll ez a gonoszság, és ennek a kis részletnek a tükrében itt azért elsősorban a hitetlenségről van szó, tehát nem arról, hogy miféle rosszat tesznek, vagy mennyi igazságtalanságot követnek el. Ebből a szempontból lehet, hogy egyik nemzedék nem különösebben rosszabb, mint a másik, de a hitetlenség az, amiről ugye itt szó van. A csoda jel az is erre utal, hogy Jézus bizonyítsa, igazolja a isteni felhatalmazását ahhoz, amit mond, vagy ahhoz, amit tesz. És tulajdonképpen persze jelek előfordulnak, az Ószövetség is emleget jeleket, tehát önmagában nem az a baj, hogy valaki örül egy jelnek, egy kapaszkodónak a hitéhez, hanem arról van szó, hogy itt, amikor jelek követeléséről van szó, akkor arról van szó, hogy nem akarnak hinni. Tehát, hogy voltak éppen nem kapaszkodót keresnek, hanem vizsgáztatnak. Vizsgáztatják Istent, hogy vajon igazolja el magát, vajon úgy táncol-e, ahogy mi fütyülünk, megteszi a mi akaratunkat. És hogy miért nem elégíti ezt ki Jézus? Hát valószínűleg azért nem, mert tudja azt, hogy az, aki vizsgáztatni akar, aki nem akar hinni, az nem is fog. Tehát, hogy minden jel kimagyarázható, értelmezhető, és az eredmény az tulajdonképpen az, hogy az ember végül is önmagát látja igazolva. A példák, amiket hoz Jézus, az, hogy emberek keresték az igazságot, a bölcsességet. Ugye Dél királynője, Sába királynője, és valamiképpen keresték azt, hogy Ninive lakói, hogy hát hogyan feleljenek ők meg Istennek. Tehát ők valamifajta életvezetésbeli, erkölcsi megtérést hajtottak végre. És hogy tulajdonképpen mind a kettő említett csoport vagy személy, az ennek a keresésnek a révén, vagy törekvésnek a révén, hát voltak éppen még többet is kapott, mint amennyit várt. A ninivejiek nem egyszerűen csak egy büntetéstől menekültek meg, hanem hát megtapasztalták Istennek az irgalmasságát, közelségét. A Dél királynője is nem egyszerűen csak valami evilági bölcsességet tapasztalt, hanem valamit megsejtett az isteni bölcsességből és kinyilatkoztatásból. Tehát, hogy a hit az valahogy így működik. Ha akarjuk, ha keressük, akkor többet ad, mint amennyit el tudunk képzelni. Ha pedig vizsgáztatni akarjuk Istent, akkor igazolva láthatjuk önmagunkat. Tehát valahogy, mint ez a részlet, kicsit beteljesíteni azt, amit Jézus máshol mond, hogy akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Tehát a hitetlenség az, ami ellen Jézus küzd, vagy az, ami itt szavakban, ami megjelenik, nem olyan nagyon kiélezett konfliktus, de hát végül is erről van szó itt. Mit tehetünk a hitnek, a hitetlenségnek a leküzdéséért? És elsősorban hát a hitnek az útja, vagy a hitetlenség leküzdése az Jézusnak a követése. Tehát, hogy nem a csoda jár, nem a csodában lesz a hit. Azt hinnénk, hogy talán igen, de nem. Jézus tett sok csodát, és utána pedig megállapítja, hogy hát az, ahol ezek a csodák történtek, azok nem hisznek. Jaj neked, Kafarnaum, jaj neked, Betszajda. Tehát, hogy nem a csoda, nem valami fajta tanfolyam, hogy nem valamiféle jutalom egyszerűen, hanem úgy tűnik, hogy a hitnek valami más az útja, vagy a hitetlenség elkerülésének, hát nem ezek a módjai, hanem elsősorban Jézusnak a kitartó követése. Úgy is mondhatnánk, hogy bárki bárhol van, hát a szeretetnek a tetteit próbálja meg megtenni, és akkor majd abból lesznek tapasztalatai. Azok majd a számára akár jelek is lehetnek. De nem valami fajta erkölcsi mérce teljesítésének a jutalma a hit, hanem talán a hitért ugye lehet imádkozni is, lehet kérni, hogy az apostolok, növeld bennünk a hitet. Persze Jézus itt nem egy egyszerű ilyen tanfolyammal vagy varázsigével válaszol erre, tehát azért nekik is végig kellett járni az útjukat, de azért lehet figyelni persze Jézusnak a szavaira, és meg lehet próbálni azt, hogy hát valamiképpen működtetjük a hitünket. Az adott helyzetekben elgondolkodni azon, hogy mit mondana Jézus, mit tenne a helyemben, mit javasolna. Ezek mind együttvéve, vagy röviden összefoglalhatók úgy, hogy Krisztust kell követni, és majd akkor abból fokozatosan erősödik a bizalom, megjelennek a jelek, a tapasztalatok, hogy ez érdemes, és akkor az majd erősíti a hitet. Tehát itt ez a részlet elsősorban ezt mutatja be, hogy a hitért tenni kell vagy erkölcsi megtérést, vagy a bölcsesség keresését, ahogy Ninive lakói vagy Sába királynője tette, és hát valamiképpen le kell lepleznünk magunkat akkor, amikor Istent mi vizsgáztatni szeretnénk. És néha talán lehet ilyen kísértésünk, de ugye Isten nem feltétlenül jelentkezik arra a vizsgára, amit mi kiírunk. És talán ugye egy kis történet, lehet, hogy már meséltem, ilyen tantörténet, hogy egyszer egy ember elmegy egy képtárba, és hát világhírű festmények vannak ottan felakasztva a falra, és hát megkéri a teremőrt, hogy hát mutassa be neki ezeket a festményeket. És hát a teremőr akkor ott lelkesen elmagyarázza neki, hogy hát melyik festmény miért is világhírű, meg ki alkotta, meg hát miért csodálatos. A végén az ember azt mondja, hogy hát jó, köszönni, de igazából nem nagyon nyerték el a tetszésemet ezek a festmények, amik itt vannak ebben a teremben. És erre azt mondta neki a teremőr, hogy nézze uram, ezek a képek már nem kerülnek zsűri elé. Ezek a képek maguk a zsűri, és mindenkit lemérnek, aki ide bejön. Hát önt is megmérték. Na hát valahogy így van. Jóisten nem kerül a mi zsűrizésünk, a mi vizsgabizottságunk elé, hanem fordított a helyzet. Ő vizsgáztat le bennünket, vagy ő ítél meg bennünket, úgyhogy hát így fel kell ismernünk néha azt, hogy ez a kísértés, hogy Isten azt tegye, amit én akarok, olyan legyen, ahogy én elképzelem, túlzottan ilyen ember szabású legyen, az néha mi kísértésünk is, nem csak Jézus koráé, és hogy néha talán nem is olyan nagyon egyszerű elfogadni Istent Istennek, hagyni, hogy olyan legyen, amilyen akarni, megismerni, elfogadni azt, hogy ő nem a világnak a része, de mi atyánkban ezt így fogalmazzuk meg a második félmondatban, hogy aki a mennyekben vagy, Tehát Isten persze közel jön hozzánk, de ugyanakkor mégis más, mint az ember, és hát ezt nekünk nem is olyan egyszerű áthidalni, ezért sietett ő segítségünkre, hogy megismertesse magát, de attól még nem adja ez az ismeret olyan könnyen magát, nekünk kell tennünk érte, és hát le kell mondanunk arról, hogy beszorítsuk Istent azokba a sablonokba, azokba a kategóriákba, amiben mi szeretnénk. Úgyhogy hát ezzel nem csak minden nemzedéknek, hanem valószínűleg minden hívő embernek meg kell küzdenie, meg kell vívni a maga harcát a saját hitéért. Amen.
1: És Szent Fizetsen meg.
0: Kérjük testvéreim, a mindenható Atya Isten, a Szent Fia által árasz a kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
2: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat. Tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására. Áraszt Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérém, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházra áll.
0: Megváltásunk emlékezetét ünnepelve kérve kérjük Istenünk, hogy atyai jóságodnak ez a szentsége legyen számunkra az egység jele és a szeretet köteléke Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt, tökéletes, dicsőítő ajándékul neked. E szentséges titkok által táplálod és megszentelet hívő népedet, hogy a földkereksége minden ember az egyhit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentségasztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat Jézus Krisztust. Ezért zengenéked az imádás új énekét minden élő a mennyben és a földön, mi pedig az angyalok egész kórusával együtt hangos szóval hirdetjük, és végre elkül zengénéket.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratodod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki széppel egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó,
0: hogyha elhívomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, tégy szentté minket, akik a mennyei asztalról táplálkoztunk, hogy Krisztus teste és vére mindnyájunkat igaz testvériségben kössön össze, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A négy magyar nyelvű Mária rádiójának szentmiséjére a Kovol utcai kápolnánkban került sor. Köszönjük szépen délvidéki, erdélyi, felvidéki és anyaországbeli hallgatóinknak, bekapcsolódtak a szentmise közvetítésébe, és természetesen azoknak is, akik esetleg az interneten keresztül világnak távolabbi részein hallgatnak bennünket. Tartsunk ki az imádságban és a szeretetben. Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk. Járjatok békében.
1: Isten szent legyen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nárcisz réten, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót innen a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Mai görög-katolikus adásunk két különleges áltatosságról szól. Az októberi Mária tiszteletről, valamint a Szent Miklós nagykilencedről. Mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy a bizánci egyház Mária tisztelettel kapcsolatos áltatosságai között sem a májusi, sem pedig az októberi áltatosságok nem szerepelnek kifejezett előírásként. A bizánci egyház, így köztük a mi görög-katolikus egyházunk is, különleges tisztelettel veszi körül az Istenszülő Szűz Máriát. Mária üdvtörténeti szerepéből fakad az ő kimagasló tisztelete. Rajta keresztül és ő benne testesül meg a második isteni személy, Jézus Krisztus. Ennek a hívő nép is tudatában van, bár olykor bizonyos eltérések lehetnek ettől. Az egyház viszont éberen őrködik a Mária tisztelet helyes formái felett, hogy ne következzék be eltévejedés, ezért mind a nyugati egyház Mária áltatosságaira, azaz a litániák, vagy mind a keleti egyház a Szűz Máriát köszöntő szertartásaira, akatiszt és paraklisz, szükséges az egyházi jóváhagyás. Az októberi hónapot éppen elsején az Istenszülő Szűz Mária oltalma ünnepével kezdjük. Ezzel is felmutatjuk ragaszkodásunkat a hagyományokon túl Krisztus anyjához. Az Istenszülő Szűz Mária oltalmazó segítségének megnyilvánulása ugyanis sokkal régebbi időktől, mondhatni a kezdetektől fogva jelen van az egyházban, illetve a hívő nép tudatában. Így az ő jelenlétének titka az egyház misztériumában egy sajátos szertartás révén kapott kifejezési formát, az akatisztban. A bizánci szertartású hívek ezzel fordulnak Máriához anyai oltalmazó segítségért. Figyelmüket az se kerülje el, hogy az a földrajzi környezet, ahol élünk, messze másabb, mint Görögország vagy a távoli szláv területek, sőt, Szatmár vidéke kifejezetten nyugati többségű, elkerülhetetlen az összefonódás a római katolikus egyház szertartásait illetően. Így megmarad a két hónapnak, május és októbernek a Mária tisztelete, s ebbe beágyazottan végez évszázadok óta parakliszt vagy akatisztoszt a görög-katolikus nép, mind a mellett, hogy az augusztusi nagy boldogasszony előtti Mária bődben sem feledkezik el kellőképpen Máriát dicsérni. Az Istenszülő oltalma ünnepe a görögöknél egy helyi ünnep volt. Megtartását Konstantinápoly 1453-as eleste után el is hagyták. Senki sem tudja pontosan, miért október 1-e lett az ünnep napja. Talán azért, mert ezen a napon történt Szent András látomása, vagy talán azért, ahogyan egyesek gondolják, mert a keleti egyház e napon ünnepli dallamszerző Szent Románosz emlékét, aki sok himnusz szerzett a mindenkor Szűz Mária tiszteletére. Legkedvesebb Mária himnuszának, a híres akatisztosznak a szerzője. Érdekes, a román nyelvű görög-katolikus egyház nem tartja kötelező ünnepnek, mi magyarok viszont, magyar nyelvű görög-katolikusok, őseink hagyományához ragaszkodva megünnepeljük. Közel 15 éve, jó magam, úgy gondoltam, hogy Máriáról sok mindent tudunk, de nem eleget fellángolásból indítatva, minden májusban és októberben Máriáról szóló sorozatot fogalmazok meg, rövid elmélkedéssel, esetenként diavetítéssel egybekötve. Ebben az évben a májusi elmélkedések
az áldó Máriáról szóltak, most októberben a fekete madonnák lesznek, és azok is tulajdonképpen az ikonok és a szobrok, Mária ábrázolások segítségül, hívásával, mint egy téma közelebb vinni Máriához azokat, akik az áltatosságukra eljönnek, és együtt imádkozhatunk. Európa szerte 450-500-ra becsülik a fekete madonnák számát, a sötét bőrszínnel ábrázolt szűzanya szobrokat és festvényeket, melyek leginkább középkori, 12-15. Századi eredetűek, és csodák kötődnek hozzájuk. Számtalan középkori másolattal is találkozunk, melyek a történelem viharaiban odaveszett madonna szobrokat pótolták, és számtalan barokkori másolattal, melyek a legkiemelkedőbb fekete madonnák tiszteletét voltak hivatottak máshol elterjeszteni és kegyelmeket kieszközölni, tartónak mondani. Az európai fekete madonna kultusz születése a 12. század első felére tehető. A francia királyságban élő Szent Bernát, az egyháztörténet egyik legfontosabb személyisége, a 12. század egyik szellemi vezéregyénisége, 86 beszédet írt az Ószövetség

és olyan, mint a mennyasszony. Fekete és szép egyszerre. Szép, mert ékességét a vőlegénytől kapja, és fekete, mert a megalázott és megcsúfolt vőlegény képmása. Ma két ilyen fekete madonnát hoztam ebbe az adásba. Az egyik a horvátországi Mária Besztercei Madonna, amely ihletet adott az idei októberi ájtatosság sorozatának témájához, a másik pedig a csesztohovai ikon. Fény, megtalálás, tűz és csodás gyógyulás. Ez a négy fogalom jellemzi a Mária Besztercei fekete madonnát. 800 ezer körül mozog azoknak a száma, akik évről évre meglátogatják Horvátország legismertebb zarándokhelyét, Mária Bestercét. A kegyhely neve a szűzanya nevéből, valamint a helység folyója a Bistrica nevéből ered. A 15. század óta tisztelnek itt egy késő gótikus fából faragott szobrot, mely ugyancsak a fekete madonnák közé tartozik. Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a szobor eredetileg nem fekete volt. A szobornak már nagyon korán csodás erőt tulajdonítottak, melynek hatására a zarándokok száma folyamatosan emelkedett. Ma az arannyal koronázott Mária a gyermek Jézussal a boldogságos szűz bazilikában van kihelyezve tiszteletre. 1545-ben egy helyi pap a templomban rejtett el a csodatévő Szűz Mária szobrot a gyermek Jézussal, amely korábban a közeli Vinszki Vrdomb fából készült kápolnájában állt, azért, hogy megmentse a törököktől, és a rejtekhely titkát magával vitte a sírba. A szobrot 1588-ban fedezték fel, amikor a feljegyzések szerint ragyogó fény sugárzott abból a helyből, ahol el volt temetve. 1650-ben a szobrot ismét el kellett rejteni, majd 1684-ben újra megtalálták. 14. Benedek pápa teljes bűnbocsánatot adományozott azoknak a zarándokoknak, akik Mária Besztercén gyónnak és szentáldozáshoz járulnak. 11. Pius pápa a bazilika rangot adományozta a templomnak, 1945. július 8-án vezette utolsó zarándoklatát Mária Besztercébe, 50 ezer ember gyűlt össze, 1971-ben a helyi püspök a kegyhelyet nemzeti kegyhelyé nyilvánította az egész horvát nép számára, 1998. október 3-án pedig II. János Pál pápa látogatást tett Mária Besztercén, és 500 ezer horvátból álló tömeg előtt boldoggá avatta a horvát Aloysius Stepinek bíborost. Szent II. János Pál pápa akkor hordott miseruhája, most az oltár hátánál van kihelyezve, meg lehet érinteni, s már mint erekjét tartják nagy becsben. A sötét szín oka, bár a fekete madonnák sorozatához sorolják, a tudományos restaurálás kihirdette, hogy a faanyag vagy a festék eredetileg nem volt fekete. A sötét árnyalatot a folyamatosan égő gyertyák évszázados füstje és a lakrétegek sötétedése okozta. Azt mondtam, hogy a fény, a megtalálás, a tűz és a csodás gyógyulás négy fogalma veszi körül ezt a csodálatos Mária szobrot. A török veszedelem idején, 1545-ben a helyi plébános, amint már mondtam, kimentette a szobrot és a templom falába rejtette. A titok sírba szállt, de amikor egy csodás, fényes ragyogást kibocsátó, falból érkező tündöklés mutatta meg a helyét, rájöttek, hogy hová van elrejtve, és a hírek pontosan meg tudták találni a rejtek helyet, és újra oltárra helyezték. Ez a fény a mi szívünkben is lángra lobban, és

újra megengedi, hogy Máriát, ha egy kicsit elfeledtük is volna eddig, megtaláljuk a szívünkben. A szűzanya megjelenése és a második megtalálás újra egy török támadás miatt arra késztette a templom plébánosát, hogy a főoltár mögé ássa el. De amikor a plébánosnak két alkalommal is megjelent a szűzanya, ennek hatására 1684. július 15-én sikeresen kiásták, és véglegesen feltették a sértetlen kegytárgyat. Aztán, amikor 1879 és 1882 között a templomot neoreneszánsz stílusban átépítették, 1880. augusztus 14-én egy hatalmas tűzvész miatt a lángok szinte a teljes templom belsőt és a berendezést megsemmisítették. Ám a fekete Madonna szobor és a főoltár teljesen érintetlen maradt a tűz közepén. Mi is sokszor érezzük azt, hogy tűz pusztít a lelkünkben. Lángolunk, szétégünk a sok mindennapos munkáinkban, gondjainkban, de az Istenszülő Szűz Mária oltalma mindig épségben ott marad a szívünkben, újra és újra megtaláljuk őt, megfoghatjuk a kezét. Megszámlálhatatlan egyéni gyógyulás és ima meghallgatás kötődik ehhez a Mária Besztercei szoborhoz. A bazilika körüli árkádok falát 22 olyan festmény díszíti, amelyek a Mária Besztercei szűzanya által tett történelmi csodákat mutatják be. A szentély belső falait és környezetét ma is rengeteg fogadalmi tárgy borítja, mankók, fémből formázott testrészek és hálatáblák, amelyeket a csodás módon meggyógyult, gyermekáldásban részesült vagy nehéz élethelyzetből megmenekült zarándokok hagytak ott az évszázadok során. Ebben a 22 gyógyulásban, vagy a számos ezernyi hálatáblában beleérezhetjük a mi gyengeségünket is, és ha nem is tűzzük ki, de lélekben hálásak lehetünk, hogy a fény, az újra rátalálás a lelkünkben égő tűz után csodás, titkos gyógyulások történnek a mi életünkben. A másik fekete Madonna, amelyet ma a kedves hallgatóknak ma idehozok, az nem más, mint a csesztohovai miasszonyunk néven ismert fekete Madonna. A történetét talán sokan ismerik, könnyű utána olvasni, mert ikonból kevés az, amely feketeként mégis ott csillag előttünk. Mai adásunkban arról szeretnék említést tenni, hogy miért vannak sebb helyek a fekete Madonna arcán. A csesztohovai miasszonyunk néven ismert fekete Madonna Lengyelországban, a Jasna Góra szentélyben található, ahova évente 4,5 millió ember biztos, hogy elzarándokol, hogy megtekintse világszerte híres fekete Madonna képét. 1979-ben a szentélyben tett látogatása során II. János Pál pápa ezt mondta a szent beszédében: én egy mélyen hívő ember vagyok, de itt tanultam meg, hogy az legyek. Ennek a képnek a legfeltűnőbb vonása az Istenszülő Szűz Mária arcán látható, vagy inkább tátongó két heg, valamint a torkánnál lévő harmadik sebhely. Hogyan jelentek meg ezek a forradások, és miért nem lehetett azokat sohasem eltávolítani? A kép, ami a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista remek műve, Opolei László herceg tulajdonába került a 14. században. Belcben a várat megostromolták a tatárok, és a csata közben találta el egy nyíl az Istenszülő szűzanya torkát az ikonon. László attól tartott, hogy a kép ellenség kezébe kerül, ezért egészen Csesztohováig menekült a képpel, ezután magyarországi pálos szerzeteseket hívott első remete Szent Pál rendjéből,
hogy építsenek egy szentét, és az ikon őrzését is rájuk bízta. A feljegyzések szerint 1382. augusztusában érkezett Csesztohovába, miután a IV. Században megfordult Konstantinápolyban is, ahol állítólag kigyógyította az ortodox keresztény híveket a járványos megbetegedésekből. 1430-ban egy huszita sereg a szentélybe hatolt és elrabolta az értékes fekete madonnát, egy szekérre tették, majd elhagyták a helyet. Kis idő múlva a szekér megállt, és a lovak nem voltak hajlandók tovább menni. A husziták ekkor ledobták a képet a földre, és az egyik katona kétszer is rávágott a kardjával, így a szűz képét még további két sebesülés érte. Azt mondják, mielőtt a harmadik alkalommal is suhintott volna, a földre zuhant, és azonnal szörnyet halt. A fekete madonnát visszaszerezték, és újra a templom szentélyében helyezték el. Az évek során több művész is számtalanszor próbálta restaurálni a képet, de hiába volt minden egyes próbálkozásuk. A sebhelyek csodálatos módon mindig megjelentek újra és újra, és a restaurátorok úgy döntöttek, hogy feladják a próbálkozást, felismerve az istenszülő szűzanya óhaját, aki meg akarta őrizni sebhelyeit. Két vélemény is kialakult ezzel kapcsolatban, miszerint a szűzanya azért akarta viselni a hegeket, hogy figyelmeztesse mindazokat, akiknek szándékában áll ellopni a képet, de földi fájdalmainak jele is látható benne. A feltámadt Jézus testén lévő sebekhez hasonlóan ezek a hegek is az isteni jutalom elnyerésére, a szenvedésre utalnak. De ne feledkezzünk el adásunk második témájáról sem. A Szent Miklós Nagykilenced immár 13. alkalommal kerül megrendezésre Szatmárnémetiben. 2014 óta folyamatosan a Szent Miklós görögkatolikus templomban arra gyűlnek össze a hívek, hogy templomuk búcsú ünnepére, Szent Miklós ünnepére december 6-ára 9 héten keresztül lelkileg is felkészülnek. Lényege a kezdetektől az, hogy Mikulásra, a Szent Miklós ünnepre, a templom védőszentjének ünnepére ne csak 3 nappal, trídummal történjen a felkészülés, hanem egy kicsit hosszabban. Hagyni, hogy kicsit beleévődjön az emberekbe az, hogy nem csak decemberben van Mikulás, annyi mindenkinek a védőszentje Szent Miklós, hogy vétek lenne egy napra korlátozni az ünnepét, a róla való megemlékezést. A görögkatolikus egyház számára különlegesen jelentős Szent Miklós püspök személye. Minden görögkatolikus templom ikonosztázán ott található, hisz védőszentje a gyermekeknek, a diákoknak, a fiataloknak, a tengerészeknek, hajósoknak, halászoknak és vízben utazóknak, kereskedőknek, árusoknak és zálogkölcsönzőknek, utazóknak és zarándokoknak, szegényeknek, elesetteknek és üldözötteknek, ártatlanul megvádolt vagy bebörtönzött embereknek, házasságra vágyó leányok és hajadonoknak, nőknek, sőt, még a pálinka főzők védőszentje is. Arról se feledkezzünk meg, hogy nem csak az ajándékozás előörse a Mikulás, a karácsonyt megelőző időszakra, mint egy bevezet bennünket arra, hogy karácsonykor ajándéklázban égünk, s ezt már a Mikulás estével kezdjük, inkább a lelki felkészülés oldaláról tekintve a karácsonyt megelőző bőti időszak, amely november 15-ével veszi kezdetét, beleesik ebbe a 9-es időszakba, és már ekkor is el lehet kezdeni, sőt el is kell kezdeni a karácsonyi lelki felkészülést, karácsonyi gyónásra való felkészülést, sőt el is lehet azokat végezni. Ehhez is segít nagyban ez a 9-ed, arról nem is beszélve, hogy minden egyes alkalomra érkezik egy atya, aki ebben prédikációival, szentbeszédeivel is utat mutat, segít. Idei szónoka a Szent Miklós Nagykilencednek Gulybán Tibor atya, Felső Zsolcai parókus,
és ő a 8 boldogságról tart elmélkedés sorozatot. Mint minden évben, ahogy az eddigiekben is volt, a mindenkori csütörtöki szent liturgia végén mirovállás is van, és Antidór helyett Szent Miklós kenyerét osztanak a résztvevőknek. A különlegességek bősége árasztja el idén is ezt a felkészülést, ugyanis az egyházközség kis csapata tavasszal Báriban volt, és Szent Miklós sírjánál imádkoztunk, sőt arról a helyről hozott mirováló olajjal mirovállunk azóta a templomunkban, most a kilencedek alatt is. A Szent Miklós kenyere pedig az Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség titkos receptje alapján készül 2026-ban, új dizájnnal, új csomagolásban és sok-sok szeretettel gazdagítva. A Szent Miklós kenyere nem egyszerűen egy zsömle, nem is kisebb kenyér, hanem mézes kalács ízű. Ezzel az ízvilággal is már a karácsony előhírnökei vagyunk. És a Szent Miklós ikon lenyomatával díszített és ízlésesen csomagolt szentelmény. És ezt 9 héten át osztják a Szent Liturgia végén. Eredete persze Bári városához kötődik, de lassan-lassan már szatmári különlegességé válik. Csütörtökönként tehát, aki Szatmár németiben a Szent Miklós templom környékén jár, délelőtt térjen be, ha alkalma is ideje van a templomunkba. Esténként pedig bármely katolikus, legyen az görög vagy római, bár mindenkit a Mária áltatosság alkalmával megért Máriához való ragaszkodás, az Isten anyjához történő közeledés lehetősége. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Nagyon sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Október van. Október van, amikor a fák lehullatják leveleiket, és a természet csendes pihenőre tér. A keresztény lélekben egy különleges, hogy mondjam, tavaszi zsongás indul el. Október ugyanis a rózsafűzér hónapja. Egy olyan időszak, amely nem az elmúlásról, hanem a lelki megújulásról beszél. Azért hallgatjuk ma ezt az előadást, hogy erről a csodálatos megújulásról elmélkedjünk, amely mindannyiunk számára elérhető ezen a látszólag egyszerű, mégis végtelenül mély imádságon keresztül, hogy rózsafűzér. Két hatalmas, fényes ünnep kapujában, pontosabban azok áldott utórezgésében állunk most. Nemrég ünnepeltük a rózsafűzér királynőjét, és nemrég borultunk le ég édesanyánk előtt magyarok nagyasszonyaként. Kedves hallgatók, ez a két ünnep nem véletlenül esik egymás közelébe e szent hónap elején, ugyanis összetartoznak, mint a rózsafűzér szemei. Mert amikor a rózsafűzér királynőjét szemléljük, valójában Máriát látjuk, aki a kezünkbe adja ezt a szent olvasót, mint a béke és a győzelem eszközét. Amikor pedig a magyarok nagyasszonyát ünnepeljük, azt a történelmi pillanatot és örökséget ünnepeljük, amikor Szent István királyunk felajánlotta országunkat a szűzanyának, és mivel tarthatja meg egy nemzet, egy család, vagy egy egyén ezt a szent szövetséget? Mivel újíthatjuk meg elköteleződésünket nagyasszonyunk felé? Hát semmi mással, mint leginkább, kedves hallgatók, a rózsafűzérrel. Ugyanis valahányszor kezünkbe vesszük a szent olvasót, összekötjük a földi hazát az égi hazával. Minden egyes elmondott üdvözlégy egy-egy rózsaszál, amellyel nem csak a rózsafűzér királynőjének trónját díszítjük, hanem magyarok nagyasszonyának palástját is hímezzük. Ugyanis a rózsafűzér imádkozása által nemzetünk és egyéni életünk is megújulhat, mert Mária oltalma alá helyezzük magunkat. Kedves hallgatók, sokan kérdezik, hogyan képes egy ilyen monotonnak tűnő imádság felrázni, megerősíteni, vagy megújítani, megváltoztatni a lelket. A válasz a rózsafűzér titkában rejlik, ugyanis a rózsafűzér soha nem csupán szavak ismételgetése. A rózsafűzér a szív ritmusa, olyan, mint a lélegzetvétel. Belélegezzük Krisztus titkait, és kilélegezzük a magunk kéréseit, vagy éppenséggel háláját. Miközben az ajkunk Máriát köszönti, a lelkünk Krisztus arcát szemléli a szűzanya szemével. Mária kezét fogva járjuk végig Jézus életét, a boldogságos, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges titkokon keresztül. Ez az út pedig átformál, megtisztít és megújít bennünket. Hadd meséljek el önöknek egy mély és tanulságos történetet a rózsafűzér erejéről, amely megmutatja, hogyan képes ez a kis eszköz átformálni a legkeményebb emberi szívet is. A 19. század végén élt egy ember, akit Bartolo Longónak hívtak. Fiatal korában, egyetemi évei alatt teljesen elfordult a hittől. Belekeveredett a spiritizmusba, az okkultizmusba, sőt, odáig jutott, hogy a sátán papjává szentelték egy titkos szektában. Élete teljesen romokba hevert, a szorongás, a depresszió és az öngyilkossági gondolatok gyötörték. Lelkileg és fizikailag is a halál szélén állt. Egy nap egy jóságos barátja és egy domonkos szerzetes segítségével sikerült elhagyni a szektát és gyónáshoz járult. De a múltja nem hagyta nyugodni. A bűntudat mardosta, és úgy érezte, Isten soha nem bocsátott meg egy olyan embernek, aki a gonosz szolgálta. Egy délután a Pompei melletti völgyben sétált, amely akkoriban egy elhanyagolt, szegény és bűnözéssel teli vidék volt. A kétségbeesés olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy véget akart vetni az életének. És ebben a sötét pillanatban hirtelen eszébe jutottak egykori lelki vezetője szavai. Aki terjeszti a rózsafűzért, az üdvözült.
S ekkor Bartoló megállt, a csendben az ég felé emelte tekintetét és felkiáltott. Ha ez igaz, akkor én megmenekülök, mert nem hagyom el ezt a helyet anélkül, hogy ne terjeszteném a te rózsafűzéredet, Mária. A szíve hirtelen megtált, leírhatatlan békével. Bartoló Longo élete ettől a naptól kezdve gyökeresen megváltozott. Elkezdte tanítani a szegény parasztokat a rózsafűzér imádkozására. Renovált egy romos templomot, amely a pompeji rózsafűzér királynője pápai kegyhely, a világ egyik leghíresebb zarándokhelye. A korábbi sátánista papból a rózsafűzér apostola lett, akit Szent II. János Pál pápa boldoggá avatott. Mi újította meg ezt a halálra ítélt lelket? A rózsafűzérbe vetett bizalom. Mária nem nézte a múltját, csak a segélykiáltását, és a szent olvasó láncán keresztül kihúzta őt a kárhozat szakadékából. De kedves hallgatók, nem kell a múltba révednünk, a rózsafűzér ma is csodákra képes, ha kitartóan imádkozzuk. Gondoljunk csak a modern kor egyik legnagyobb szentjére, Pietro Elcsinai Szent Pio atyára. Pio atyának szinte mindig a kezében volt a rózsafűzér, úgy nevezte a fegyver. És amikor kérdezték tőle, miért imádkozza, szüntelenül azt felelte: ha a szűzanya minden jelenésében, Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban kérte, hogy imádkozzuk a rózsafűzért, nem gondoljátok, hogy komoly oka van rá? Kedves hallgatók, a rózsafűzér fegyver, de nem a rombolás fegyvere, hanem a szeretet, a jóság és a béke fegyvere. Olyan fegyver, amely legyőzi a békétlenséget a családokban, előzi a félelmet a szívünkből, és gátat szab a világban tomboló gonoszságnak. Kedves hallgatók, sokan mondják nekem, atyám, testvérem, én szeretném imádkozni, de olyan nehéz. Elkalandoznak a gondolataim, elalszom rajta, nincs rá 20 percem. Kérem, ne csüggedjenek, ugyanis a rózsafűzér kitartó imádkozása nem azt jelenti, hogy tökéletes misztikusok vagyunk, akiknek soha nem kalandozik el a figyelmük. A kitartás a szeretet bizonyítéka. A kitartás a szeretet bizonyítéka. Ha elkalandozol és észreveszed, csak térj vissza a következő szemhez. Ha fáradt vagy és elalszol a rózsafűzérrel a kezedben, ne aggódj, az őrangyalod befejezi helyetted. Mária pedig úgy tekint rád, mint az édesanyja a karjaiban elalvó gyermekére. A lényeg, hogy soha ne add fel. A lényeg, hogy soha ne fáradj bele imádkozásába. Ne add fel soha. Kedves hallgatók, amikor a magyarok nagyasszonyához és a rózsafűzér királynőjéhez imádkozunk, kérjük a kitartalmét. Vállaljuk a mindennapi hűséget. Határozzuk el ebben a szent hónapban, hogy a rózsafűzér nem marad a fiók mélyén, nem marad a zsebünkben elfeledve, vagy az autó visszapillantó tülkére felakasztva. Legyen ott a kezünkben, a buszon, az autóban, a konyhában, a munkahelyen, az ágyunk mellett. Imádkozzuk a családi békért, a gyermekeinkért, a betegeinkért, a hazánkért, a háborúk megszűnéséért. Mert ha kitartóan imádkozzuk, észre fogjuk venni, hogy a szívünk lassan megváltozik. Türelmesebbek leszünk, elfogadóbbak, szeretetteljesebbek. És ez a valódi megújulás. Nem látványos, nem zajos, hanem csendes és mély, mint a mustármag növekedése. Kedves hallgatók, zárásként álljon előttünk egy utolsó kép. Amikor a rózsafűzér tartjuk, a kezünk egy láncot fog. Ez a lánc nem a rabság, hanem a szabadság és a biztonság lánca. Egyik vég a földön van, a mi kezünkben, a másik vég a mennyországban, Mária kezében. Valahányszor elmondunk egy tizedet, közelebb húzzuk magunkat az éghez, és Mária közelebb húz minket Szent Fiához, Jézus Krisztushoz. Kérem önöket, kérlek benneteket, kedves hallgatók, újjunk meg ezen a szent őszön. Vegyük kezünkbe a rózsafűzért, imádkozzuk hűséggel, kitartással, szeretettel. Magyarok nagyasszonya, rózsafűzér királynője, könyörög érettünk, és újítsd meg a mi szívünket. Most pedig zárásként, kedves hallgatók, hallgassunk meg egy engesztelő és esedező imát a rózsafűzér királynőhez és a magyarok nagyasszonyához.
Mennyei atyánk, mindenható és irgalmas Istenünk! Ezen a szent októberi napon, amikor a világ zaj elcsendesedik, a mi szívünk pedig a te végtelen szeretetedre szomjazik, letérdelünk szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus keresztje elé. Kezünkben tartjuk a szent olvasót, ezt a drága láncot, amely összeköti a földet a mennyországgal, ami törékeny és sebzett életünket, a te örökké való békéddel. Mária, a rózsafűzér királynő és a magyarok nagyasszonya kezét fogva jövünk hozzád. Ő a mi ég édesanyánk, aki ismeri minden sóhajunkat, minden elhullatott könycseppünket. Most eléd viszi e szent olvasó minden egyes szemén keresztül a mi egész világunkat, annak minden fájdalmával, könnyeivel, de minden hálájával és örömével együtt is. Urunk Teremtő Istenünk, tekints le erre a megfáradt, tévelygő és oly sok sebből vérző világra. Nézz ránk irgalommal, mert a földet háborúk, békétlenség, gyűlölet és viszályok szaggatják. Olyan sokan élnek félelemben, a holnap bizonytalanságában, az erőszak és a pusztítás árnyékában. Mária palástja alá menekítjük a háborúk szenvedőit, az otthonukból elűzötteket, a fegyverek ropogásától rettegő ártatlanokat. Édesanyánk, te, aki a kereszt alatt állva átélted a legmélyebb fájdalmat, hozz békét a fészket hagyott menekülteknek. Csendesítsd le a hatalmasok szívét, és a rózsafűzér minden egyes üdvözlégével ültesd el a kiengesztelődés magvait a népek között. Legyen ez az ima a béke fegyvere, amely megszünteti és lebontja a gyűlölet falait. Irgalmas Jézusunk, isteni orvosunk, eléd hozzuk a betegségben szenvedőket, azokat, akik a kórházi ágyak magányában, a fájdalmak tüzében töltik az éjszakáikat, azokat, akiknek teste elgyengült, és akiknek lelka kétségbeesés szélén táncol. Kérünk a rákos betegekért, a gyógyíthatatlan korral küzdőkért, az idősekért és az elfeledtekért, akik már senki sem nyitja rá az ajtót. Mária, te, aki oly gyengéden gondoztad a gyermek Jézust, álljott minden szenvedő ágya mellett. Légy az ő vigaszuk, enyhítsd kínjaikat, és add meg nekik a gyógyulás vagy a békés elfogadás kegyelmét. És kérünk, Urunk, azokért a hősies orvosokért, ápolókért és gondozókért is, akik saját erejüket feláldozva a te gyógyító kezeddé válnak a világban. Szerető atyánk, sír a szívünk azokért, akik magányosak, és akiket a gyász súlya roskaszt a földre. Eléd hozzuk az özvegyeket, akiknek társa, támasza és élete fele költözött el ebből a világból, és aki most a csendes, üres házban hordozzák a hiány elviselhetetlen fájdalmát. Eléd hozzuk az árvákat, a gyermekeket, akiknek nem adatik meg, hogy édesanyjuk ölelésében aludjanak el, vagy édesapjuk erős kezét fogva induljanak el az élet útján. Vigasztald meg a gyászolókat. Urunk, töröld le a könnyeiket, és az, hogy a rózsafűzér dicsőséges titkait imádkozva megértsék, a halál nem a vég. A halál valójában a kapu a te örök országodba, ahol egyszer mindannyian újra találkozunk. Küldj melléjük jóságos embereket, akik szeretetükkel betöltik az űrt. Mennyei atyánk, a családok édesatya, Mária és József szent családjának példájára eléd szenteljük, eléd hozzuk a családokat. Kérünk a szülőkért, akik nap mint nap nehéz terheket hordoznak, akik fáradnak, dolgoznak és sokszor aggódva nézik a jövőt, hogy legyen mi az asztalra tenni, és legyen hit, amit átadhatnak gyermekeidnek. Adj nekik türelmet, bölcsességet és egymás iránti lankadatlan szeretetet. Oltalmazd a gyermekeket, a világ legtisztább kincseit. Védd meg őket a világ rontásától, a gonoszság csapdáitól, a szeretet hiány sebeitől. Engedő biztonságban, szeretetben, a te fényedben növekedhessenek. Különösen a te szent szívedben rejtjük a fiatal házasokat, akik most indultak el a közös élet útján. Az, hogy a szent olvasó lánca legyen az a kötelék, amely elszakíthatatlanul egybefonja a szívüket. Amikor jönnek a hétköznapok szürkeségei, a kísértések vagy a nehézségek, tanítsd meg őket egyedül téltre borulni,
és a rózsafűzért imádkozni, mert az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad. Örök főpapunk Jézus Krisztus, imádkozunk a te szent papjaidért, a püspökökért, a szerzetesekért, a szerzetesnőkért, a szent atyáért. Azokért a lelkipásztorokért, akik életüket adták a nyáért, sokszor ők is fáradtak, magányosak is, hordozzák a hívek minden búját, bánatát. Erősítsd meg őket a hivatásukban. Újítsd meg szentelési kegyelmüket. Mária, papok királynője, öleld át őket anyai palástoddal. Védd meg őket a kísértésektől, az elszigeteltségtől, és attól, hogy mindig hűségesek és lángoló lelkűek maradjanak. Adj az egyháznak szent és tiszta papi hivatásokat, aki készek a szent olvasóval a kezükben vezetni a népedet. De mindezen kérések és könnyek között, Urunk, megtelik a szívünk a legmélyebb hálával és örömmel is, mert a rózsafűzér nem csak a fájdalom, hanem az öröm imája is. Köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük a hit kegyelmét, hogy ismerhetünk téged, és tudjuk, hogy sohasem vagyunk egyedül. Köszönjük Máriát, ami drága édesanyánkat, aki nem hagyott el minket történelmünk viharaiban sem, és aki magyarok nagyasszonyaként ma is vigyáz ránk. Köszönjük a megváltás örömét, a feltámadás reményét. Köszönjük a szeretet apró csodáit a mindennapokban, egy gyermek mosolyát, a szeretteink ölelését, a mindennapi kenyeret, a megbocsátás felemelő pillanatait, és ezt a szent 20 percet, amit most veled tölthettünk. Boldog a szívünk, mert tudjuk, hogy te minden kérésünket meghallgatod, és minden könycseppet gyémánttá változtatsz a mennyországban. Rózsafűzér királynője, magyarok nagyasszonya, a mai naptól kezdve újra elkötelezzük magunkat a kitartó imádság mellett. Ígérjük, hogy kezünkbe vesszük ezt a szent láncot, és nem engedjük el. Imádkozni fogunk jókedvünkben és bánatunkban, fáradtan és erőnk teljében. Ez a rózsafűzér lesz a mi kapaszkodónk az élet tengerén, a mi pajzsunk a gonosz ellen, és a mi szerelmi vallomásunk szent fiat felé. Atyánk, fogadd el ezt a mi imánkat, amelyet a szűzanya szeplőtelen szíva által a szentolvasó szemeink keresztül terjesztünk eléd. Közd oda a szívünket a te szent szívedhez, hogy életünk végén az utolsó üdvözlégy elhangzása után Mária kezét fogva megérkezhessünk hozzád, a te örök könnyek és fájdalom nélküli országodba. Amen. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hát, hogy hallották, vegyük kézbe a rózsafűzért, és imádkozzuk hűséggel, szeretettel minden nap. További áldott Májrádió hallgatást kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

tegyük, amit ő mond. Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak, félelemmel és remegéssel, szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, és nem embereknek. Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad ember. Kiragadtam ezt a kényes mondatot az efezusiakhoz írt levélből. Kényes, vagyis olyan kijelentés, amely sokakban a szolgalelkűség az elnyomás kiszolgálásának vallási megalapozását látták és látják ma is. Pál apostol a maga korában sem a szociális kérdésekkel az igazságtalanság égbe kiáltó visszaélését kívánta takargatni, a keresztény gondolkodás mélyebbre hatol, mint a bajok felszíni eltüntetésének elintézése. Mindannyian meghívást kaptunk, hogy kilábaljunk önmagunk pillanatnyi cselekedeteinek, érdekeinek szűk taposó gödréből. Elmérkedéseink során talán többekben is fölmerült, aki nem mondott gondolat, útra kelni megint annyi próbálkozás zátonyra futás után, vagy letenni a már énemmé vált fájdalmaimról. Valójában vannak dolgok, amelyeket soha többé nem teszel le. Nincs enyhülés bizonyos fájdalmaktól, vagy bizonyos szerelmektől. Bevésődnek, és időről időre még mindig érzed az égést, a fájdalmat, az örömöt. Szerencsére sok mindent elfelejtünk az életben, mert abszurd lenne mindennek a súlyát cipelni, mindenre emlékezni. Mások viszont velünk maradnak, és elkísérnek bennünket napjaink hátralévő idejében. Mindegyikünknek vannak, voltak ilyen emlékei. Egyre kiszolgáltatottabbak vagyunk annak, amit szeretünk, mint önmagunknak. Bizonyos megrázó élmények drámaisága abban rejlik éppen, hogy megszállottan vágyunk arra, hogy magunkat hibáztassuk a történtekért, és minden hatalmas ismétlődéssé válik minden esemény fejében, ebben a sorrendben, amelyben megtörtént, és minden lehetőségé, amelyet választhattunk volna, de nem választottunk. Az utolsó kérdés, amit fel kell tenni magunknak, ez: mennyiben változtat meg minket ez az utazás? Ha az utazás dinamikájára gondolva úgy képzeljük el, hogy az egyik pontból a másikba, az indulástól a cél felé haladunk, akkor igaz, hogy nem szabad megfeledkeznünk egy nagyon fontos tényezőről, az utazás mindannyiunkra hatással van, mert megváltoztat minket. Így az utazás küzdelmünk, átalakulásunk példázatává is válik. Elég csak megnézni a nagy bibliai utazásokat, Ábrahámét, Mózesét. Éppen útjukon változtak át. Nem a helyváltoztatás, hanem az egész emberségük átalakulása ment végbe. Valahányszor találkozunk ezekkel a szereplőkkel, rájövünk, hogy az utazás legnagyobb jele nem az, hogy megérkeztünk valóba, hanem az, hogy más emberekké váltunk. Ugyanígy fog megtörténni velünk és mindazokkal, akik az egyik módon indulunk és másképp érkezünk. Az utazás és a gyaloglás az embert egyszerű szökevényből új néppé, új valóság alapítójává változtatja. Mózes például, aki a bibliai kivonulást vezeti, nem ugyanaz a személy már, mint korábban a sivatagban átélt évek előtt. Ez a vándorlás, az utazás, az egyetlen éjszaka alatt lezáruló kivonulás valójában 40 évig tart, és ennek az útnak a végén Mózes nem léphet be az ígéret földjére. Józsué lesz az, aki elvezeti Izrael népét a végső célba. Mózes a cél küszöbén marad, soha nem lépi át. Ez nem azért van, mert az övé valami elmulasztott út. Nem olyan út, amely nem találta meg a végkövetkeztetést, ehelyett úgy tűnik, hogy a bibliai szöveg azt akarja sugallni nekünk, hogy az ígéret földje nem egyszerűen földrajzi helyet jelent, hanem egy új
identitást, új tapasztalatot, új emberiséget, amely abból a tapasztalatból fakad, hogy együtt járunk az Úrral, megtapasztaltuk saját nyomorúságunkat és Isten irgalmát. Valójában az utazás nem egyszerűen öröm és megosztás, néha fáradtság, máskor tanástalanság. Csak ha az ember valódi tapasztalattal méri föl magát, akkor találkozik saját vonalaival, határaival, és ismeri meg magát még teljesebben. Éppen ebben a csalódottság élményben éli át azt is, hogy szívesen látják, szeretik, kísérik. Ezt nevezzük az irgalmasság megtapasztalásának, a saját nyomorúságban való szeretetnek. Amikor az ember eléri a határait, és úgy érzi, hogy elfogadják, meghallgatják, és támogatják ebben a határban, akkor ez az a pillanat, amikor új öntudatot él meg. Azért szeretjük magunkat, akik vagyunk, és nem azért, amilyennek lennünk kellene. És így teljesen új realizmussal kezdjük szeretni magunkat, és ha egyrészt az ideális énünk összetörik is, másrészt egy teljesen egészséges, egységes, valódi én alakul ki. Ha az új szövetségre nézünk, rájövünk, hogy Jézus közelsége a tanítványokhoz, az utazásai gyökeresen megváltoztatja a tanítványokat is, akik, ha kezdetben úgy tűnik, hogy a világ fölfogásának módjára pusztán e világi szemlélettel és távlattal rendelkeznek Jézusról. Ez a szemléletmód alulról való, és nem felülről, ahogy Jézus többször is elmondja az evangéliumban. Ennek az útnak végén egészen más hozzáállást fognak mutatni, teljesen meg fognak térni. Pontosan ez a Jézussal járás, a vele való utazás az, ami a megtérés, vagyis a változás távlatába és szemléletmódjába helyezi őket. Isten szerint gondolkodni, nem emberek szerint felülről nézni a dolgokat. Egyszerűen a kereszt logikájának megfelelő okoskodás ez. Minden, amit az ember az utazás, vagyis az élete során megtapasztal, kitörölhetetlenül megtelepszik benne. Szinte azt mondhatnánk, hogy az utazás valódi célja az, hogy felfedezzük, kik vagyunk valójában, felfedezzük önmagunkat, felfedezzük azt a részünket, amelyet még nem ismertünk meg. Ezért a megfelelő szó ez legyen, mi nem azért utazunk, hogy megváltozzunk, hanem azért, hogy váljunk. Alakulás folyamatába lépjünk. A változás egyszerűen a tapasztalás és a tudatosság eszköze. A válni ige arra emlékeztet bennünket, hogy van egy változás, amely arra késztet minket, hogy újra saját magunkat alkalmazzuk, és teljes önmagunká váljunk. Az utazásba való átállás tehát azt jelenti, hogy felfedezzük, ki is vagyunk valójában. Az út talán időnként lesújt bennünket, fölemészti mindazt a lényegtelent, amiből létünk áll, csontig redukál, a legigazibb igazságunkig, hitelességünk mélypontjáig. Sokan, akik megtapasztalják a zarándoklatot, különösen a hosszú kilométereket gyalogosan tesznek meg, ráadásul nagyon bizonytalan helyzetekben, világosan látják, milyen élményt jelent a búcsúzás minden nem lényegestől. A hátizsákunk induláskor tele van azzal, amiről úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos lehet az utazáshoz, idővel túlságosan nehézé válik, és ha el akarjuk érni a célt, könnyítenünk kell. Így, ami az előző napig lényegesnek tűnt, az feleslegessé válhat. Hajlandók vagyunk fokozatosan kiüríteni azt a hátizsákot a felesleges súlyoktól, mert tudjuk, hogy csak így tudunk eljutni az út végére. A nem lényeges ballasztjának elvesztése azt jelenti, hogy mindegyikünk eléri önmaga lényegét, és felfedezi azt, amit még nem értett meg önmagáról. Tehát amikor elérjük a célt, nem egyszerűen csak boldogok vagyunk, hanem végre önmagunk vagyunk. Bennünk és rajtunk kívül az ott utazás ereje, a változás, a megtérés elindítója. Minden tapasztalat változás, minden változás veszteséget is jelent. Minden veszteség mindig annak a föltárása, ami nem veszíthető el, vagyis a mi lényegünknek. Életünk zarándoklat, de nem magányos csavargás, kújtorgás. Még akkor sem, ha érezzük, hogy egyedül járjuk az utat. A hittel zarándoklás sajátos közösséget teremt. A magam lábán járok, másokkal és másokért.
Választott népét Isten nem csak útra indítja és várja a célnál, hanem vele halad az úton. Isten maga is zarándok Isten, amikor Ábrahámot elhívja, vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából, arra földre, amelyet majd mutatok neked. Ő maga is útnak indul vele együtt. A Biblia Istenének cselekvését nem köti semmiféle földrajzi tér, hegyek, folyók, vidékek, városok, ahogy más népek istenség.

te néped élén vonultál, amikor a pusztában áthaladtál, így a 68. Zsoltár. Aztán a 77-ben pedig így imádkozzuk, utad átvitt a mély tengeren, ösvényed átszelték a nagy vizeket, s lábadnak nyoma nem volt látható, mint egy nyájat néped úgy vezetted. A Biblia szerint tehát a zarándok sohasem magára hagyott vándor. Krisztussal nem céltalan bolyongók, hanem a remény zarándokai vagyunk. Nem minden fog megváltozni egyik napról a másikra életünkben, és nem akármikor, hanem az új valóság gyakorlatokkal megtöltött idő, amely napról napra megszabadít minket fejünk soha-soha országától, és visszahoz a földre. Ő elé, mert a valóság az a hely, ahol Isten beszél, ahol Isten megnyilatkozik. A valóságot választjuk, ami jóban, rosszban mindig fölülmúlja képzeletünket, de ez a választás a napi hűség, az állandó hűség eredménye. A hűség és az állandóság olyan dolgok, amelyeket apránként tanulunk meg. Türelmesnek és erősnek kell lennünk önmagunkkal szemben, határozottan és szeretetteljesen. És ahogy a gyermek fokozatosan tanul meg járni és beszélni, mi is fokozatosan kezdünk talpra állni és megérteni valamit. Isten, atyánk azt szeretné, ha megtanulnánk helyesen, igaz módon beszélni vele. Mint az édesapa és édesanya, nem kezd el sejpítve, gügyögve beszélni gyerekével, még ha az olyan bájosan is sejpít, hanem még tisztábban ejti ki a szót. Isten is így áll velünk szóba. Igaz szót mond nekünk, az ő fiát, az igét, és akkor szó szót követhet. Az az élet, amelyet Jézus hozott nekünk, lassanként alakítja át életünket. A szót, a föltámadt Jézust követve haladunk, szavan néha persze nehezen, hallhatón, érthetőn, máskor keményen ért bennünket. Köszönjük neki, hogy velünk tart a mi Emmauszi útunkon, és szóval tart minket, a remény zarándokait. Ahogyan Mária ott állt, hogy a tekintetünk Jézusra figyeljen, és megtegyük, amit ő mond. A keresztény soha nem zárja ki magát a világ küzdelméből. Jézus az, aki azt kéri tőlünk, nem azért imádkozom, hogy vedd el őket a világból, hanem azért, hogy óvd meg őket a gonosztól. Az Úr nem vesz ki minket a történelem sodrából, hanem lehetőséget ad arra, hogy az igazságban megszentelt módon átlábaljunk rajta. Ez pedig azt jelenti, hogy arra vagyunk hivatva, hogy a történelemben teljesen más logikát mutassunk. Megérteni, miből áll ez a keresztény sokszínűség, és megtanulni alázattal élni, gyávaság és fanatizmus nélkül. Ez a mai igazi elkötelezettség. Szenteld meg őket az igazságban, a te szavad az igazság. Az igazságban való megszentelődés pedig azt jelenti, hogy létfontosságú kapcsolatba lépünk Isten igéjével. Túl gyakran nem vesszük észre, hogy az olyan tapasztalat, amely nem igazán táplálkozik az evangélium igéjéből, azzal a kockázattal jár, hogy csak érzelgős lelkesedéssé vagy silánnyá válik, vagy valami gyerekes nevelési kísérletté jóindulatú módja annak, hogy erkölcsi pályán belül maradjunk. A kereszténység Krisztussal áll kapcsolatban, nem csak az ő üzenetével, és ahogy Szent Jerem most szerette mondani, a Szentírás nem ismerete, tudatlansága, magával Krisztussal való tudatlanság. Minden korban, ma is, nagyon sok a vallásos ember, akik ugyanakkor nem az evangélium Jézus Krisztus Istenében, hanem maguk alkotta istenségben hisznek. Ezek hagyják ott rögtön az egyházi közösséget, mihelyt be kellene fogadni életük formálására az evangéliumot. Ő akarja Istent formálni, inkább vallást, egyházat alapít, mint ő alakuljon. Nem egyéniségé lesz ezáltal, hanem magánzóvá. Aki meg úgymond nem hisz Istenben, de embertársaival sem képes mély párbeszédre, az meg mindenkorban várat épített, vagy pártot alapít, hogy támadhassa a másikat.
A gonosz a világ logikája.

logikája szerint okoskodik. Az övé mindig e világi gondolat, Krisztus igéje egészen más logikát hoz magával. Megóvni a gonosztól azt jelenti, hogy megóv ettől a világi szellemtől. Ami antibiotikumként hat, az az ige. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldem én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is az igazságban legyenek fölszentelve. Soha ne felejtsük el, hogy az igazságba való beoltatásunk Krisztus áldozata árán történt. Jézus életét adja, hogy életünk üdvözüljön, és csak akkor menekülsz meg, ha valami igazért élsz. Bár ezzel az elmékedéssel lezárjuk a szó-szót követ sorozatot, de mint az életben, az út folytatódik, és újra fel fogunk majd kerekedni. Útra kelni. Miért? Hogy a szót követve megtegyük, amit ő mond. A vándorok törvényét Szedő Dénes Ferences költőtől halljuk. Idegen födél alatt, húzd meg úgy, ahogy magad, de még viradat előtt titkon kelj föl, cielődj, s indulj. Tied út és táj, csak hazáig meg ne állj.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Újtsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek végasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem.
1: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
0: Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után nepedek.
1: Részvétel hajói felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.
0: Rendezd léteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam.
1: Rágalmazóim kínzásától válts meg engem, hogy parancsaidat megtarthassam.
0: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram.
1: Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban. Ítéletet tart az istenek körében.
0: Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket?
1: Védjétek meg a szegény és az árva jogát. Ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és nyomorultnak.
0: Szabadítsátok meg a szűkölködőt. Mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából.
1: Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak. Alapjaiban inog az egész föld.
0: Azt mondtam, istenek vagytok. A magasságbeli fiai vagytok mindnyájan.
1: Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember.
0: Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
0: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől.
0: Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv?
1: Harcosoknak hegyes nyilait, perzselő parázs tüzét.
0: Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom, pusztai nép sátraiban lakom.
1: Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik.
0: Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Rövid olvasmány. Istenünk, jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni, az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
0: Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos.
1: Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Magazin.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról, időjárás jelentést hallhatnak, és ma a Gyulafehérvári Caritas magazinja lesz hallható a Cselekvő Szeretet címmel, melyet Vetési Nándor szerkesztett. Végül műsorismertetőnket hozom tudomásukra. További jó rádiózást kívánunk Önöknek, maradjanak továbbra is velünk.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgató, 2026. október 12-én a Székelyudvarhelyi Stúdió mikrofonjánál Bíró Éva önkéntes és József Ferenc köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 13 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Egyházmegyei családtalálkozót tartottak Nagyváradon. Október 10-én egyházmegyei családtalálkozót tartottak Nagyváradon. A család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad mottó. A találkozó délelőtt 10 órakor a Székesegyház kápolnájában bemutatott szentmisével kezdődött. Csákai Zoltán és Ankóca a tanúságtevő házas párkapcsolatok magasságairól és mélységeiről vallottak. Arra hívták fel a résztvevők figyelmét, engedjék, hogy Krisztus világossága beragyogja életüket, mert így könnyebben túljuthatnak a buktatókon és a nehézségeken. Mészáros Andrea pszichoterapeuta, pár és szexuál pszichológus felhívta a figyelmet a bizalom megőrzésére, valamint az egymás iránti tolerancia gyakorlásának fontosságára. Beszélt azokról a tudományos módszerekről is, amelyek segítenek a zsákutcába jutott kapcsolatok helyreállításában. Böcskei László megyés püspök a Vatikánból videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Jelenleg az Evangélium hirdetése a családokkal közösen című egyhetes konferencián vesz részt, melyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. A találkozó a családos közösségek megerősítését, a közös gondolkodást és a hitbéli elmélyülést szolgálta.

Nádas Péter emlékest. Szerdán délután 5 órától a Sepsiszentgyörgyi Művész moziban az Örök él valóságba vagyunk beleszőve címmel Nádas Péter emlékestet tartanak a Bot Péter megyei könyvtár, a Művész mozi és a Kónya Ádám művelődési ház közös szervezésében. Az idén augusztusban elhunyt Nádas Péter születésnapján az író-szerzői világát, emberi és alkotói univerzumát idézik fel közösségi felolvasással és filmvetítéssel. A délután 5 órától fél hétig tartó felolvasásra ma éjfélig lehet jelentkezni a biblio@kmkt.ro címen. Legtöbb 5 percben felolvasható részletekkel lehet jelentkezni, az e-mailben meg kell adni a nevet, telefonszámot, illetve azt is, hogy melyik könyvből, írásból származik a felolvasandó részlet. A felolvasás után Gerőcs Péter természetes ellenfény című, az íróról szóló 80 perces dokumentumfilmjét vetítik.

Márton Áron püspökre emlékeznek Kovásznán. Szerdán este 7 órakor Kovásznán a művelődési központban Ne hagyd, hogy betörjenek címmel zenés verses előadással emlékeznek Márton Áron püspökre. Az előadás egy olyan pásztor alakját, életútját idézi fel, aki a legnehezebb diktatúrák idején is az emberi méltóság és a szeretet mellett tett hitet. Előadók Fórika Balázs, katolikus kántor, Ruszka Sándor, református lelkész, Demeter Elemér, Köncei Olivér, Nagybabos Tamás, Kökösi Attila. A belépő ára 30 lej.

egyházmegyei kórus találkozó Szatmáron. Szombaton egyházmegyei kórus találkozót tartanak a Szatmár-Németi Székesegyházban. A program délelőtt 10 órakor Schönberger Jenőn megyés püspök köszöntésével és közös imával kezdődik, ezután következik a 12 kórus fellépése, akik az egyházmegye különböző templomaiból érkeznek. A találkozó egy közös mű előadásával zárul. Szeretettel várnak mindenkit a közös együttlétre.

lelki nap Korondon. November 7-én anya-lánya lelki napot tartanak a korondi plébánián, melyet 8-13 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek. Lesz külön előadás és beszélgetés az édesanyáknak, korosztályos foglalkozás a lányoknak, csak mi ketten, anya-lánya, idő, közös kreatív program és szentmise. Részvételi díj 100 lej, regisztrálni és további információkat kapni a családpastor.com oldalon lehet.

előadás Gyergyószent Miklóson november 20-án este 7 órától a Gyergyószent Miklósi Szent István templomban tart előadást Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta a lelki nagy takarításról. A mindennapi élet sürgés-forgásában figyelmünk nagy részét az köti le, amit a környezetünkben találunk. Család, munka, bevásárlás, szórakozás, hírek és így tovább. Néha akár teljesen szem elől veszíthetjük azt a meghatározó tényt, hogy van egy belső világunk és elménk. Ebben tükröződik minden, ami kint van. Valójában itt élünk. Nem mindegy, milyen hely ez, barátságos vagy ellenséges, kaotikus vagy rendezett, borús vagy derűs. Előadásában arról beszél, hogyan tehetjük-e belső világot jobb helyé. Jegyek az intime.hu oldalon válthatóak. Az esemény a feltöltő előadás sorozat része.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délelőttig sárga riasztást adott ki, mely szerint jelentős mennyiségű eső várható a déli és keleti területeken. A hegyvidékeken, különösen a déli Kárpátokban 1500 méter felett hétfőn már a havas eső és a havazás veszi át a főszerepet. Az ország többi részén általában 15-20 liter, néhol 30 litert meghaladó csapadék várható négyzetméterenként. A csapadék mellett átmenetileg a szél is megélénkül. A szélőkések sebessége általában 45-50 km per óra körül alakul a keleti és délkeleti régiókban, míg a magas hegyi területeken elsősorban a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a szélsebessége a 70-90 km per órás erősséget is elérheti. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 13, Balaton 11, Besztercén 12, Brassóban 11, Csíkszeredában 11, Désen 13, Déván 14, Dicsőszentmártonban 11, Fogarason 12 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 10, Gyulafehérváron 14, Kézdivásárhelyen 12, Kolozsváron 14, Mára Maros-szigeten 11, Maros-Hévízen 12, Marosvásárhelyen 12, Nagybányán 11, Nagysármáson 11, Nagyszebenben 13, Nagyváradon 11, Rasicabányán 11, Sepsiszentgyörgyön 12, Szatmárnémetiben 10, Székelyudvarhelyen 11, Temesváron 14, Tordán 14, Cilahon 14 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus önmagára irányítja a figyelmünket. Az emberfia jel ennek a nemzedéknek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap öröm híre következik Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel az evangéliumhoz fűzött elmélkedést.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. A Jónás jel volt a ninivéeknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik, Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék, csodajelet követel. Kedves rádió hallgatók, mai reggelen Jézus szavairól elmélkedve elgondolkodhatunk azon, ebben az evangélium részben, vajon Jézus miért mondja, hogy ez a nemzedék, aki körülveszi őt, az gonosz nemzedék? És elmondja Jézus azt is, hogy csodajelet követel, és hoz pár ószövetségi példát, személyt, akik ott vannak, és elmondja, hogy igen, ez a nemzedék még a múlt történt csodákat sem tudja elhinni, és a jelenben lévő személyre, az ember fiára sem akar odafigyelni. Mert a legnagyobb csoda az, hogy Jézus jelen van közöttünk. És valahogy így kell legyen a mi életünk számára is. A legnagyobb csoda az, hogy felkelhettem, hogy itt vagyok, hogy élek, és hogy Isten jelen van az életemben. Jézus, amikor búcsúzott a tanítványaitól, mennybe menetelekor azt mondta, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez kell legyen számunkra is a legnagyobb öröm, hogy Jézus velünk van. Sokszor halljuk azt, hogy hiszek, ha látom, elhiszem majd, hogyha látom, hogy ez meg az megtörténik. És mégis sokan úgy élik az életüket, hogy nem akarják ezt észrevenni. Ha valami történik csodaként, azt is próbálják megmagyarázni. És talán korunk embere ezért vár még valamire, mert mindent megmagyaráz, ami történik, és mindent meg is akar magyarázni. Nekünk, keresztényeknek, a legnagyobb csoda az, hogy Jézus jelen van. Közöttünk van az oltári szentségben. Közöttünk van Isten igéjében, a Szentírásban. Közöttünk van az emberi szívekben. Mert Jézus azt is mondta, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Jézus jelen van az életünkben. Része az életünknek, és arra bátorít bennünket, hogy úgy éljük az életet, mint akik tudják és tudatában vannak annak, hogy ők Isten szeretett gyermekei, és hogy velük az Isten. Most, amikor nekiindulok ennek a hétnek, most, amikor hallom ezeket a szavakat, elgondolkodok-e azon, hogy Jézus velem van? Velem lép ki az utcára, velem indul a munkahelyre, az iskolába, az óvodába, velem jön minden megpróbáltatások között, és arra bátorít, hogy ne féljek. háborokat a tenger körülöttem, támadhatnak sokan is rám, de akkor is tudnom kell, hogy velem van az Úr. És hogyha ő velem van, akkor nem félek, mert tudom, hogy ő mindenkinél és mindennél hatalmasabb, mert ő hatalmas Isten. Milyen csodára várok még? Mi van bennem? Talán azt fogalmazódott meg, és azt mondom, hogy Uram, hogyha ez és az megtörténik az életemben, akkor majd hiszek. És most, ahogy éled az életed, ahogy körülvesznek a gyermekeid, a családod, szeretteid, még most se tudod elhinni azt, hogy Jézus veled van. Hogyha nem hiszünk az Istenben, és nem úgy éljük az életünket, mint azok, akik hisznek, akkor talán ránk is mondhatja az Úr, hogy ez a nemzedék gonosz nemzedék. És biztos, hogy ez nem esik rosszul, ugye, nekünk? Vagy talán igen? Ha Jézus szavait nézzük, akkor sokszor belekötnek emberek, kötekednek vele. De vajon elhiszem-e, hogy ő jelen van? Ne csak olyankor, amikor nem sikerül valami, és akkor sokan szidják. Ha nem higgyem el, akkor is, amikor sikereket érek el, jó eredményt. Ha eddig másként éltem az életemet, ma forduljak oda Jézushoz, és mondjam azt, hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen, hiszek Uram, adj erőt nekem, hogy hinni tudjak benned, és én hiszem, hogy te velem vagy életem minden napján, segíts engem ezen az úton. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Déli magazin.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkező 20 percben a Gyulafehérvári Caritas rovata következik a Cselekvő Szeretet címmel Vetési Nándor szerkesztésében. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Idős találkozót szerveztek a Gyilkos tó partján.

jereváni mesterszakács a Caritas szeretet konyháján. A gyergyószentmiklósi örmény közösség búcsú ünnepére a koronát igazi örmény ebéd tette fel. A fogások közül nem hiányzott a hurutos angajabur leves és a csapama nevet viselő desszert sem. A levest és a főételt a Szent Márton szeretett konyha és étterem munkaközössége készítette, a harmadik fogást pedig Sedrák Mamoyan mesterszakásra bízták. Tolmács segítségével jutottunk hozzá e különlegesség receptjéhez, melyet szívesen megosztunk, folytatva azt a gyergyói hagyományt, hogy az együtt élő nemzetek egymás ételeit is szívesen készítették és fogyasztották. A csapama egy tökös finomság. A sütőtök tetejét le kell vágni, magházát kiszedni, cukorral a belsejét jól beszórni, majd állni hagyni. A töltelékhez a rizst elő kell főzni, majd hozzáadni az aprított diót, az aszalt sárga barackot és szilvát, illetve a mazsolát. Ehhez még méz jár, majd egy kevés vaj is, mielőtt a tökbe töltjük. A tökre visszakerül a levágott teteje fedőként, így tesszük sütőbe. A tök méretétől függően egy másfél órányi sütési idő, amíg a tök megpuhul. Langyosan cikkekre vágjuk és tálaljuk. Sedrák Mamoyan elmondta, esküvők, ünnepek édessége ez, mert amellett, hogy látványos édesség, a gyermekáldás szimbóluma. Ezt az eledelt ezen felül a nemzetek közötti béke jegyében is készítik. Rizst a világon minden nemzet használ. Ez az összekapcsoló erő az örménység és minden más nemzet között. Azt kívánom a székelyasszonyoknak, készítsék el ezt a desszertet, legyen a világon egyetértés, legyen békesség, mondta Sedrák Mamoyan mesterszakács.

idős találkozót szerveztek a gyilkos tó partján. Jó szokásunkhoz híven újra közös kiránduláson vettek részt a gyimesi és gyergyószéki idősek. Ezúttal a Caritas idős csoportjaiba járók a gyilkos tónál tölthettek el egy kellemes, aktív napot. Volt, aki először járt a természeti látványosság közelében, voltak, akik akárhányszor visszamehetnének, úgy sem unnák meg a látványt, főleg, ha az ilyen jó társasággal párosul. Szeptember 16-án a reggeli órákban indultak a gyimesiek a Caritas két munkatársával, Antal Bodor Mártával, Molnár Noémivel és egy önkéntessel, Tankó Zsuzsával. Szent Miklóson csatlakoztak a gyergyószékiek, Gál Gabriella és Círják Luisa kísérővel együtt, így a társaság megtöltött egy nagy buszt. Az üdülő terepre érve az otthonról hozott finomságok kerültek elő, kínálgatták egymást, nagy keletjük volt a gyimesi süteményeknek is. Alkalom volt nagy beszélgetésekre, hisz nem először találkozik a két csoport, ott folytatták, ahol korábban abbahagyták, és mindenki egészségi állapota szerint választhatott hosszabb, rövidebb séta útvonalak közül. Elrepült a nap hazafelé, a négyes motelben került sor a közös étkezésre, megszusszanásra és közös éneklésre, mely a hazaúton az autóbuszban is folytatódott. Folytatódnak a közös kiruccanások is, a gyergyóiak már meghívást kaptak a következő gyimesi találkára, sőt, tervezett menü sem titok már. 60-70-80 évesek találkoztak, terveznek és példát mutatnak. Hogyan lehet értelemmel megtölteni az életet? Az egynapos programhoz résztámogatást nyújtott Hargita megye Tamás tanácsa, amelyet köszönünk ezúton is.

Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szent hegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fátylat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátommal is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta, a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden

nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond, gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Odaülök.

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorainkat ismertetem, kérem tisztelettel hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A Déli Magazin után 13 órától imaszándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől imádkozzuk a munkatársainkkal a rózsafüzért, a békéért. 14 órától Jézus az életkenyere közösség műsora lesz hallható. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikán Lukodi Tünde műsora lesz hallható a Medjugorjei üzenet címmel. 14 óra 40 perctől imaszándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozunk az Irgalmasság rózsafüzérét, 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsora a Remény szavai címmel, 16 órától Ikéző, 16 óra 5 perctől a Nap katekézise, László Rezső műsora. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától imaszándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozunk az örvendetes rózsafüzért, 18 órától szentmisét közvetítünk Kézdi Szent Keresztről, 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora a Hét plébániája címmel, 19 órától imádkozunk az Úrangyala imádságát, 19 óra 5 perctől pedig tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel, 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Ne jelekre, csodákra áhítozzunk, Jézus a legnagyobb jel számunkra, aki önmagát adta értünk, kereszthalálával megváltott minket, és jelen van az oltári szentségben, emeljük rá tekintetünket. Ő vezet minket. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot kívánunk, és áldott szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Az önök ima szándékaikat fogadom a következő közel negyed órában. A békéért fogunk imádkozni ma is együtt a munkatársakkal, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, felajánlva minden háborúnak a megszűnéséért és azoknak minden szörnyű következményéért, amiket talán így messziről nem is látunk, nem is érzékelünk, de azok, akik a háborús övezetekben élnek, vagy talán a közelükben, biztos, hogy másképp látják. Imádkozunk Leó pápáért, hiszen az egészségi állapota kicsit megingott, egy műtéti beavatkozásra lesz szüksége. Üspökeinkért, papjainkért imádkozunk, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, minden betegért, akár testi-lelki betegségben szenvednek. Imádkozunk a magányosan élőkért, keresztény családokért, fiatalokért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Természetesen hálatelt szívvel imádkozunk önkénteseinkért és minden támogatónkért. A szokott módon hívhatnak 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Kis türelemmel bármelyik számot tárcsázhatják és bejuthatnak. Tudom, hogy kicsit nehezebb, de próbálják meg. Üzenetben a 0758 420 555-ös számra várjuk az imakéréseket, illetve honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándékomra kattintva. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló?
1: Halló?
0: Igen, élőadásban van. Megkérem szépen, hogy a rádiókészüléket a háttérben tessék kikapcsolni. Igen.
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel imádkozni, és felajánlni ezt a rózsafüzét, a Leó pápát, lesz a lelki hét, a papok és a diakónusok és az én betegségem gyógyulásáért, hogy elvítsen a Fidennek a hallgatását, hogy így még ajánlom, hogy feladomért, a fiatalságért, és minden jó akaratú emberét, és a betegségeért, minden betegnek számára ajánlom, de az én betegségemért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok, mindig egy állandó hallgatói Ginesből.
0: Köszönjük szépen, hogy állandó hallgatója a rádiumnak, és azt is, hogy velünk együtt imádkozik.

0: Amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg. Családunk egészségéért, unokáimért, testvérem gyerekeiért és egy jó munkahelyért imádkozom. Köszönöm, Katalin írta. Ezt a rózsafüzért felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeim, unokáim egészségéért, halottaim lelke üdvéért, minden beteg gyógyulásáért és a világ békéért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van. Halló, halló. Hogyha hall engem, akkor elmondhatja az imakérést, de én nem hallom sajnos. Megkérem a kedves hallgatót, próbálkozzon újra. Az egész heti imákat, szent miséket felajánlom férjem gyógyulásáért. Jézusom, hallgass meg kérésem, csíksomlyói szűzanya takarja be védőpalástjával. Enyhíts a fájdalmán. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus. Nagyon-nagyon halkan halszik, tűnik-e. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom az általános imaszándékokért, felajánlom az élő és elhalt családtagjaimért, közöttük a 8. kicsi unokámért, aki a tegnap lett a Jóisten gyermeke, keresztényi lett, és felajánlom az Ozsdolai Mária Rádió hallgatókét. Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, Isten éltesse a kicsi unokát. A felsorolt szándékok mellé helyezem az én szándékaimat, ezért ajánlom a rózsafüzért, köszönöm szépen az imát. A mai nap minden imáját felajánlom a családomért, férjem gyógyulásáért, köszönöm, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafűzéreket és a szent misét felajánlom, hálából a sok kegyelmekért, az egészségem gyógyulásáért, a férjemnek, aki 10 éve távozott, adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, a családom egészségéért, minden betegét, a háború megszűnéséért, és Leó pápa egészségéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, kívánok áldott szép délután. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, áldott szép délután kívánok én is önnek. Ezt a rózsafüzért és a mai összes imát és szentmisét felajánlom édesapám Antal János lelke üdvéért. Ma 6 éve költözött a mennyek országába, a Jóisten adjon örök nyugodalmat neki. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a szent rózsafű, az összes rózsafűzét és a szent miséket magukkal imádkozva felajánlom az élő családom tagjai lelki üdvé, hogy a Jóisten adjon nekik egészséget, békességet, őrizze meg minden bajtól, és a megholtjainknak örök nyugodalmat, és a Mária Rádióval, hogy a Jóisten s a szűzanya tartsa meg nekünk, mert minden nap azt hallgassuk. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Köszönjük, hogy minden nap velünk imádkozik. Rózsafüzért felajánlom az unokám testi-lelki gyógyulásáért és a gonosztól való szabadulásért. Rózsafüzért az unokáimért ajánlom, segíts meg, találjanak megfelelő munkahelyet. Köszönöm, szűzanyám, hogy segítesz. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
4: Üdvözlessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai
1: szentmiséket is, az összes rózsafüzét, és a mostanit is felajánlom, Vitéz Bálint István nagytatám lelkidvéért, akit a Mányú Gárda ezelőtt 82 évvel kegyetlenül főbelőtt.
0: Együtt imádkozunk azokért, akik az erőszaknak, a háborúknak, a hatalmaskodásnak az áldozatai lettek, és imádkozunk a családtagjukért, hogy azt a fájdalmat, amit át kellett éljenek, azt meg tudják bocsájtani. Tartson velünk az imában is. Hálából a Szűzanyának minden kegyelemért, ezért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm. Ezt az imát felajánlom szüleimért, kicsi lányunkért, akik a modifalvi temetőben nyugszanak, nyugodjanak békében az anyaföld ölén. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én is csatlakozom az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és bízva a közös ima erejében, önökkel imádkozva imáim a szentmiséket, máma felszeretném, a maiakot felszeretném ajánlni hálából a kapott sok-sok kegyelemért, bűneim bocsánatáért, családom minden tagjának egészségéért, betegek gyógyulásáért, munkánkra áldásért, fontos szándékokért, a családhoz tartozó halottak lelkeivért, akik október hónap folyamán távoztak el. Isten fizesse, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen a hívását! Mai rózsafüzéreket felajánlom a hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézusom, bízom benned, egy csíkszeredai hallgatóért. Felajánlom a rózsafüzért az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmedet, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeden. Köszönöm, Jézusom. Légy áldott mindörökké. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafüzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, a Jóisten is Mária segítségéért, a elhunyt szüleim, nagyszüleim, rokonaim, barátaim lelküdvéért, a kisunokám egészséges fejlődéséért, a kispapokért, az én lelkem és a nyugodalmamért, hogy kaphasson vissza, mert ez a depresszió nagyon kicsinál minden beteg rászorulóit, akik várják az imáinkat, hogy segíthessen rajta a jó atya. A háború megszűnéséért és tértetek a Mára Rádióért, mert egész nap veletek vagyok, és hála jó Istennek, hogy vattok nekünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok egy állandó hallgató után, Misi Zimánkot.
0: Köszönjük, kedves Misi, ha jó Isten áldása kísérjen. Bízom a közös ima erejében, és imád kérek édesanyám gyógyulásáért, írta egy külföldi hallgató. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a Szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt is a mai összes imáját, szentmiséget önökkel imádkozva, mint mindig. Felajánlom, várjunk férjemért, máma 20 éve távozott a hívők sorából. Jóisten, kérek, nyugodalmat, nyugodalmat békében az Úr Jézus Szent nevébe, a szüleivel együttet át, és felajánlom a családomért, az unokáimért, dédunokámért, a sok beteg komaszüleimért, szomszédeimért, az én négy testvéremnek, családjáért, a Jóisten szedjá meg őrözve meg mindegyiket boltól. A Jóisten adjon valami áldott napot is. Tudták hallgatni.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, további áldott napot kívánok önnek és minden kedves hallgatónak. Lejárta az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni a munkatársakkal együtt, felajánlva a békéért, és nem csak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mai közös ima különleges alkalmat teremt arra, hogy elmélyüljünk a béke és a remény üzenetében, a háborús térségek vezetőiért fohászkodva. Ezek az emberek hatalmas felelősséggel bírnak, hiszen döntéseik közvetlen hatással vannak sokak életére, akik a konfliktusok borzalmaival küzdenek. Miközben együtt imádkozunk, fordítsuk figyelmünket a szenvedőkre, akik nap mint nap keresik a biztonságot és a nyugalmat. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása során kérjük, hogy a háborús térségek vezetői találják meg a békéhez vezető utat, és hogy a világban végre megszülethessen az igazi, őszinte együttérzés és szolidaritás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária, a szeretet is az élet forrása, akinek szívében a béke fogant meg, példát mutat arra, hogyan lehet a fájdalmas helyzetekből jóságot és reményt kihozni. A háborúk borzalmai naponta sok ember életét rombolják le, családokat szakítanak szét, és közösségeket tesznek tönkre. A vezetők felelőssége, hogy ne csupán a hatalom, hanem az emberek szenvedése iránt is empátiával tekintsenek a világra. Az ő hangjuk, az ő történetük hívja a vezetőket, hogy keressenek alternatívákat a konfliktusok kezelésére, és válasszák a párbeszédet a harc helyett. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői a békét válasszák, és hogy a szenvedők hangja eljusson hozzájuk is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.

0: örvendetes rózsafüzér, második szent titka, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván hordoztál. Mária és Erzsébet találkozása, a szolidaritás és az empátia szimbóluma. E két nő találkozásának ereje abban rejlik, hogy a nehézségek közepette is képesek voltak egymást támogatni és megerősíteni. A vezetőknek is ezt a példát kellene követniük, keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, és találkozniuk kell azokkal, akik szenvednek, hogy megértsék az ő történeteiket és szükségleteiket. A béke sohasem magától értetődő, hanem aktívan meg kell teremteni. A háborús térségek vezetőinek bátorsággal és elkötelezettséggel kell lépniük a béke útjára, és el kell fogadniuk, hogy a valódi erő abban rejlik, ha a közösség értékeit szem előtt tartják. Imádkozzunk, hogy a szenvedők hangja eljusson a döntéshozókhoz, és hogy a szeretet és a megértés szellemében cselekedjenek, megteremtve a béke és a remény jövőjét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Tökéletes rózsafüzér, harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Mária világra hozta Jézust, a reménység és a megváltás forrását. A születés a szeretet erejét és az élet védelmét hirdeti, amely különösen fontos üzenet a háborús térségek vezetői számára. A háború borzalmai elmondhatatlan szenvedést okoznak. A vezetők felelőssége, hogy az emberek szenvedését ne csupán statisztikai adatként nézzék, hanem emberi életek történeteként, amelyek mögött szeretet, álom és jövő áll. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária üzenetére, és hogy felismerjék, a világra született Jézus az élet és a szeretet megtestesítője. A béke csak akkor válik valósággá, ha mindannyian elkötelezzük magunkat mellette, és együtt dolgozunk egy jobb világért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Szörvendetes rózsafüzér negyedik szentitka, akit te Szent Szűza templomban bemutattál. Mária, amikor bemutatta Jézust a templomban, nem csupán a vallásos hagyományoknak tett eleget, hanem a közösség előtt is megmutatta a szeretet és az áldozat fontosságát, a templom, mint szentély, a közösség együttlétének szimbóluma, ahol az emberek találkoznak, imádkoznak és támogatják egymást. A vezetőknek is ezt a közösségi szellemet kellene képviselniük. Keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, a békét szolgáló intézkedéseket, és elkötelezniük magunkat a konfliktusok békés megoldása mellett. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária alázatára és odaadására, és hogy a béke keresése közben soha ne felejtsék el azokat, akik szenvednek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Mária, amikor Jézust a templomban megtalálta, nem csupán egy szent helyen tapasztalta meg a hit és a közösség erejét, hanem egy olyan találkozásban volt része, amely az élet, a remény és a jövő szimbóluma. A béke nem csupán a háború elkerülését jelenti, hanem egy aktív állapot, amelyben a megértés, a párbeszéd és az együttérzés válik a középpontba. A vezetőknek bátorsággal kell lépniük a béke útján, és keresniük kell a lehetőségeket a konfliktusok békés megoldására. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária szeretetének és elkötelezettségének példájára. Kérjük, hogy a béke vágya és az emberek iránti felelősség vezérelje őket is, hogy a háború borzalmait elszenvedők újra megtapasztalhassák a biztonságot, a szeretetet és a közösség örömét. Az igazi vezetés szívből fakad, és a közös jövő építéséről szól, ahol mindenki számára hely van.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösök

0: bűneinkért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd
1: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Most, amikor a mai imádságot befejezzük, szívünkből az a remény és vágy árad, hogy a háborús térségek vezetői mihamarabb rátaláljanak a béke felé vezető útra. Imádságunk nem csupán a vezetőkért, hanem mindazokért is szólt, akik a háború szenvedéseit élik át. Családok, gyermekek, akik álmukat és jövőt keresnek. Kérjük, hogy az ő hangjuk is eljusson a döntéshozókhoz, és hogy az együttérzés és a szeretet irányítsa cselekedeteiket.
2: Bízzunk abban, hogy a békefénye, amely Máriában megtestesült, végre elér minden sarkot, ahol szenvedés és fájdalom uralkodik. Legyen imáink eredménye a remény, és hozzon el mindenki számára egy jobb, biztonságosabb jövőt. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítőszűz,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus az élet kenyere műsorunkat hallhatják, és nagy szeretettel köszöntöm Mária Zsuzsanna nővért és Veronikát. Az elmúlt időszakban már a hallgatók megismerhették őket. Mai műsorunkban főleg arról szeretnék velük beszélgetni, hogy hogyan ismerték fel a hivatásukat, hogyan tudtak igent mondani az elhívásra, és én hiszem, hogy tudnak segíteni azon hallgatóinknak, azon fiataloknak, akik hivatásukat, akik még az útjukat keresik.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és először néhány gondolatot szeretnék a közösségünk életkönyvéből felolvasni, megosztani. Azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan hív minket. Előfordulnak az életben kiváltságos pillanatok, amikor Isten szól. Ilyen a megtérés, a döntések ideje. Ilyen, amikor az ember elhatározza, hogy merre megy tovább, és megtesz még egy lépést. Igent mond Istennek. Kiemelkedő, örömteli pillanatok. Azután pedig a döntés megérlelésének az ideje következik. Aránylag könnyű egy nap igent mondani. Szűz Máriának is tulajdonképpen elég könnyű volt az angyal látogatásakor igent mondani, de igenjét azután meg is kellett érlelnie, egészen a keresztig. Az angyali üdvözletkor kimondott igen, teljes és mély értelme csak a föltámadáskor vált nyilvánvalóvá számára. Mária csak akkor ízlelhette igenjének a gyümölcseit. Az angyal szavaiból bizonyára már tudta, hogy mi fog történni, vagy legalábbis sejtette. Mindazonáltal hitben kellett neki elfogadni az angyal szavait, még ha tudta is, hogy Isten fia örökkévaló. Az angyalnak kimondott igenjének következményeit csak később érthette meg, és fogadhatta el egészen a keresztig menően. A megtérés vagy a hivatás választás kiemelkedő pillanataiban bensőségesen és mélyen megértjük, hogy mire vagyunk hivatva. Isten arra hív minket, hogy fiai legyünk, és részt kapjunk a feltámadt Krisztus királyságából. Ilyenkor ráérzünk saját egyéni hivatásunkra, megsejtjük örökké valóságunk súlyát. Belső bizonyosságot kapunk arról, hogy a fiúval együtt Isten fiai vagyunk, még ha nem is ismerjük a jövőt minden részletében. Amit azonban ekkor megérzünk, azt meg is kell azután valósítanunk. Ebből áll életünk története. Apránként azzá kell válnunk, amit egykor megsejtettünk, hogy mik leszünk Isten örökké való országában. Mária életének történetében is látható. Az angyal által egykor mondottak beteljesedése 33 év betelt Jézus feltámadásáig, és még több időbe saját mennybe jutásáig.
0: Megtérésről, elhívásról szólt most Veronika hozzánk. Kedves Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy hogyan történt először is a te megtérésed, és abból majd az elhívás.
2: Én is köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Én hát azt hiszem 17-18 éves voltam, mikor elindult a megtérésem, és a közösséghez való tartozásom ez egy évet járt be, tehát kezdődött az Úr elszeretett, és házába vezetett a katolikus egyházba, és aztán pedig az Élet kenyere házába. Nekem nem volt nehéz, úgy, ahogy olvasta Veronika, nem volt nehéz igent mondani, mert hogy én ehhez a nagy családhoz akartam tartozni. A katolikus egyházhoz, ahhoz az ifjúsági csoporthoz, vagy a tagjaival, akikkel megosztottuk gondolatainkat, gondolkoztunk nagyon sok hittitkon is, hogy ezt akartam folytatni. Tehát, hogy nyilvánvaló volt, hogy olyanokkal fogok majd együtt élni, akik ezen gondolkodnak, és többen a csoportból egyszerre csatlakoztunk az életkenyere közösséghez, tehát mivel egyszerre volt, együtt léptünk, ez nem volt nehéz. Hanem az volt szép, és most, hogy belegondolok, és érzem még most is a gyomromban, hogy én társ voltam először, s évente meg kell újítani a társlevelet, és mindig... Hát nagyon szerettem volna folytatni, és ki is fejeztem, ezt kértem, de mindig bizonyos izgalommal, vagy nem is tudom, hogy az féleleme, hogy azt találják mondani, hogy kevés vagyok én, hogy megkapom-e a jóváhagyást a következő évre. És olyan felszabadító, hogy az a semmi, aki én vagyok, az elég volt.
0: Veronika, a te életedben ez hogyan történt?
1: Én fiatalabb voltam, én 14 és fél éves voltam, amikor az Úr rám talált. Nekem nagyon fontos volt a környezet, a csönd azokban a napokban, amikor a nagyszüleimnél nyaraltam. És hát az élet nagy kérdésein gondolkodtam, ami ugye a kamaszoknak a dolga. És hát Isten jött és válaszolt ezekre a kérdésekre, az élet nagy kérdéseire, hogy miért vagyunk itt, hogy van-e Isten, egy Isten van-e, vagy sok van. És akkor ő úgy gondolta, hogy bemutatkozik nekem. Úgyhogy nekem is könnyű volt ezt az igent megmondani, kimondani neki válaszul, hát hogyha Isten maga szólít meg, hát most ki az, aki azt mondja, hogy köszönöm. Nem kérek belőled, főleg, hogy kerestem kimondatlanul is. Úgyhogy így indult el az utam, és hát ahogy itt olvastam, hogy utána kitartani, na az nehéz volt, ugye, mivel fiatal voltam, rendkívül türelmetlen is, hogy már pedig én akkor most itt azonnal és mindent adni akarok, és de hát nem úgy van az, ugye, hát érettségi meg minden. És valószínűleg ezért léptem be nagyon hamar, tehát én 19 évesen már a közösségbe, mert nagyon ott volt ez a menni. Hát itt nem olvastam tovább, de utána az a rész jön, hogy hát a bátortalanok könnyen megtorpannak az angyali üdvözletnél. A bátrabbak ellenben sietnek, mint a pásztorok. Sietve oda mentek, hogy lássák ugye a Betlehembe. Na hát én is ilyen voltam, hogy sietve, hogy menni, és hát pont ugyanez az izgalom, hogy írtam az alapítóknak, hogy szeretnék belépni, és akkor hát válaszoltak pár hónapon belül, ami akkor nagy dolog volt, ugye, mert rendes levelezés volt, hogy beköltözhetek a közösségbe, de hogy azt várni, hogy na mi lesz, na. Pont ugyanazt éltem meg, mint a nővér, hogy vajon elég leszek-e, vajon lehet-e. És a közösségbe ezt az özvegyasszony két fillérje történetével szoktuk magyarázni, ugye, akit Jézus néz a templom kincstáránál, hogy sokan-sokat dobnak be, és jön ez az özvegyasszony, aki két fillért dob be, a semmit, tehát most mi az? Most azt mondhatnánk, hogy bedob két tízban is, vagy nem tudom, mai pénzzel, tehát hogy semmit. Mi lesz abból, mit számít az a templomnak, és mégis ő mindenét odaadta. Tehát Isten így vár minket, hogy mindenünket odaadjunk, kinek milyen van, és ezt nagyszerű megtapasztalni, hogy kellünk neki, hogy a szegénységünkkel együtt, a reményeinkkel, a sebeinkkel, sérüléseinkkel, vágyainkkal együtt, ezt mind oda bedobhatjuk. És ugye, mivel két fillérről van szó, ez nekünk azt is jelenti, hogy közösen dobjuk magunkat bele a templom kincstárába, hogy senki nincs egyedül, és ezt nagyon jó megtapasztalni. Viszont azt gondolom, hogy ma ez sokkal nehezebb lehet mai fiataloknak, hogy ezt a környezetet megteremteni, ahol Isten beléphet, ahol Isten megszólíthat minket. Mert van olyan, hogy na, valami rendkívüli történik, de azért azt gondolom, hogy meg kell teremteni azt a környezetet, ahol meg lehet hallani Istennek a szavát.
0: Mi az, ami segített nektek abban, hogy felismerjétek Istennek a hangját, felismerjétek a hivatást? Hogyan jutottatok el idáig?
2: Hát ugye először úgy tűnik, hogy teljesen értjük, amit mond, tehát, hogy nyilvánvaló dolgok. Aztán, hogy milyen módon válaszolunk rá, engem is elküzdültek hivatástisztázó lelki gyakorlatra. Egy személyesen vezetett lelki gyakorlatra. És az egyik ilyen vizsga az volt, hogy kellett olvasni a Szentírásból egy részt, és leírni, hogy mit mond. Hát egy rövid rész volt, már nem emlékszem, melyik is másfél oldalt írtam ki, és erre azt mondta a vezető, hogy úgy látszik, hogy szól hozzád, ez jó jel. Aztán a másik az volt, hogy én nővér vagyok, hogy tetszik-e nekem az a ruhánk. És mondtam, hogy hát ritka ronda. Azt mondta, ez is jó jel. Hogy mondtam, hogy már maga a színe is, hogy barna, hát annyi szebb szín van a világon. És mondta, na ez megint jó jel, mert az nem jó, ha valakinek tetszik a ruha, és azért akar lenni. Tehát, hogy ilyen elemi dolgok voltak, de hogy olyan felszabadulva jöttem ki, hogy akkor mégiscsak lehet, hogy a lényeg fogott meg, s azért lettem, vagy azért vonz. Lehetővé tették nekem ezt a hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, meg nekem nagyon fontos volt az, hogy a barátaim és a családom mit szól hozzá. Tehát, hogy teszteltem őket először, hogy na, mit szólnának, ha. És bár ellentétes dolgokat hallottam, érdekes módon mégis megerősített, mert hogy magamban megcáfoltam, és mégiscsak nekem van igazam, tehát van hivatásom. Hogy érdekes, nem kell feltétlenül konfirmáló legyen a válaszuk, hanem megerősít abban, hogy hogyan lépjél tovább. Nekem nagyon fontos volt a család, a barátok, és végül is az egyház. Ennyi, köszönöm.
0: Veronika, nálad mi segített?
1: Hát hasonló utat jártam be én is. Nagyon fontosak voltak a barátok, volt lelkivezetőm és egy fiatal káplán, aki aztán hát utána mondta is, hogy ő eddig tudott, tovább nem tud, mert nem tudja mi az, hogy közösségben élni. Illetve egy kicsit az utca embere is. Tehát ez a hívek, akiket nem is feltétlen ismertem. Ugye én nagyon korán elkezdtem az oltárnál szolgálni, tehát ilyen módon találkoztam másokkal, és ott mindenki, hogy hú, hát nekem ez a hivatásom. Tehát az eukarisztia, az oltárnál lenni, tehát ez az eukarisztikus hivatás, ez nagyon ott volt kezdettől fogva, hát majd megtérésem is egy templomban történt. És a közösségben, amikor valaki jelentkezik, hogy hát nyilván már ismeri a közösséget, aki azt mondja, hogy szeretne belépni, tehát már látogatta, már programokon részt vett, imákon részt vett, akkor azt kérjük tőle, hogy gondolja végig az addigi életútját, és keressen ilyen nagy jelző pontokat, hogy mi volt az életében az, ami nagyon fontos volt, ami úgy irányt mutatott, ahogy az ószövetségi nép ilyen emlékoszlopokat állított, amikor az Úr valamit tett. Egy győztes csata, egy bevonulás a Szentföldre, tehát hogy ott állítottak mindig egy ilyen oszlopot, vagy egy Isten élménynél, tehát hogy ilyeneket keressen az ember az életébe, és akkor látja, hogy milyen úton vezette őt az Úr, és az alapján könnyebben megtalálja, hogy merre tovább. Mert nem fog az Úr olyat mondani, mondjuk valaki egész gyerekkorában nagy szeretetet érzett a betegek iránt, és állandóan ott tápolta nagymamát, nem tudom mit, akkor valószínű Isten nem fogja azt mondani, hogy akkor te legyél tanár, hanem akkor valószínű, hogy már megalapozta azt, hogy őt egy olyan irányba vezeti, hogy egy ilyen segítő, ápoló szakmába, vagy akár közösségben legyen. Tehát ezek a jelzőoszlopok erre jók, és én is, amikor oda kerültem, hogy szeretnék belépni a közösségbe, akkor ezt így kérték, és ilyen nagyon jól látszott. Hát különösen az eukarisztikus hivatás, de ott van az evangéliumi szegénység. Ez is egy ilyen kritérium a közösségben, hogy hogy áll ehhez hozzá. Tehát én úgy voltam vele, így ugye, tehát még 18 alatt, hogy hát az evangéliumot lehet-e hitelesen hirdetni, ha mindenem megvan. Ha megvan a kis kényelmes lakás, a kényelmes munka, ha van egy olyan egyház, aminek mindene megvan, templomok, intézmények, minden. Tehát, hogy ez a kérdés ott mozgott bennem, és meg tudtam fogalmazni már úgy, hogy nem tudtam semmit például az életkenyere közösségre, vagy úgy általában az egyház dolgairól, hogy nekem az kell, hogyha hirdetni akarom az evangéliumot, hogy rászoruljak Istenre. Tehát, hogy ki legyek neki szolgáltatva, hogy ne legyen minden mindig bebiztosítva. Meg eleve a szegényeknek hogy lehet azt mondani, hogy Isten szeret, hogyha én magam nem osztozom legalább valamilyen szinten abban, amit ők megélnek. Aztán ott van a szegények és a kicsinyek szeretete. Közösségben kiegészítjük egymást, hogy kit, mire hív igazán az Úr. Nem tud mindenki mindenben jó lenni. De azért ott volt persze. Vagy a népben élés. Amikor látogattam nővéreket, mert ugye először azt gondoltam, hogy csak az az út, ahogy lehet igazán válaszolni, hogy az ember belép, hát nőként ugye ez az egy út lehet, de rájöttem ott, tehát ezt is még azelőtt, hogy a közösséget ismertem volna, hogy nekem ez nem jön be, hogy itt 7-8-10 nő összezárva, hogy valami hiányzik, hogy az nem teljes kép, hogy nem erre vagyunk meghívva, hanem Isten férfinak és nőnek teremtett minket, hogy közösségben éljünk, akkor is, hogyha ez nem házasság. És valahogy, tehát, hogy ez úgy ott mozgott bennem, és akkor olvasom az apostolok cselekedeteit, és azt látom, hogy hát mindenütt közös volt, együtt voltak, és nem volt külön férfi szekció, meg női szekció, meg papi szekció, és akkor úgy elképzeltem, hogy hát nem ezt kéne élni. És akkor ugye rátalálok az életkenyerére, előbb találkoztam a 8 boldogság közösséggel, ahol szintén akkor még így éltek. Tehát, hogy ott hogy rátalálok, hogy jé, hát ez van. De hogy előbb volt ez az emlékoszlop, előbb volt a fölismerés, és aztán jön a közösség. Sőt, az utolsó az pont a 8 boldogság szerint élet, egészen az evangéliumi erőszakmentességig menően. Hát ez ugye nehéz, komoly dolog. De ott volt a vágy bennem, hogy nem ezt, hanem hogy Jézusnak a szerítségét, tehát hogy valami olyan kell, ahol ez elő van segítve, nem ez a törtetés, ami a világban megvan. És ahogy ezeket így leírtam, és tehát hogy minden stimmel, hogy akkor itt a helyem. És ugye ezt erősíti meg aztán ugye az egyház részéről a lelki kísérő, akinek ez elő van adva, a közösség részéről, meg a felelősök, akár lehet ez a házfelelős, vagy hát a mi esetünkben még az alapítók voltak, akik fölvettek minket a közösségben. És nekem hát ez még így végszóra, amikor a családnak elmondtam otthon, hogy megkaptam az engedélyt, beköltözhetek 19 évesen, akkor nagyon emlékszem a jelenetre, és anyukám azt mondja, hogy hát az egyik szemem sír, a másik nevet. Tehát ugye sír, hogy én elmegyek. Én voltam, aki először elment, 2 bátyám előtt költöztem el. És a másik meg nevet, mert hogy tudja, hogy oda megyek, ahova menni akarok, ahol a helyem van. Tehát ez meg a szülői szeretet és megerősítés, hogy, hogy ott van mind a kettő, és elenged.
0: Azok, akik keresik a hivatásukat, talán a hallgatóink között is vannak, fiatalok, vagy akár idősebbek is, milyen lehetőség van itt a közösségetekben? Van-e lehetőség arra, hogy eljöjjenek hozzátok, hogy segítséget nyújtsatok abban, hogy megismerjék jobban az életkenyere közösséget, vagy egyáltalán hivatásukat felismerjék?
1: Igen, van lehetőség a közösségünkben eltölteni időt, akár csak benézni egy-egy imára, beszélgetésre, vagy lehet kérni, ha már egy picit jobban ismerjük egymást, hogy valaki néhány hetet is eltöltsön, nem feltétlen azzal a szándékkal, hogy életkenyerés akar lenni, hanem ha szeretne egy olyan környezetben időt tölteni, ahol csend van, kápolna van, közös egyéni imádságok vannak, akkor erre nyitottak vagyunk. És mivel a közösségünknek mindenféle életállapottal lehet tagja valaki, úgy gondolom, hogy ez segít minket, vagy ad egy olyan eszközt a kezünkbe, hogy jobban tudjuk segíteni azt, aki keresi a helyét. Tehát nem feltétlen akar szerzetes lenni, hanem egyáltalán, hogy milyen irányba. Tehát ez erre van lehetőség, és nagy örömmel látjuk, anélkül, hogy azt várnánk, hogy akkor most belépjen hozzánk.
0: Köszönjük szépen a nyitottságot, a segítséget. Műsoridőnk végéhez érkeztünk, és egy imával szeretnénk búcsúzni hallgatóinktól.
2: Kérünk, Urunk, küldd el nekünk szent lelkedet, hogy segítségével megismerjük a te hangodat. Adj örömet a szívünkben, amikor ezt felismerjük, és adj bátorságot, hogy kilépjünk magunkból, és elinduljunk azon az úton, amire hívsz minket. Uram, adj kitartást, hogy hűségesek tudjunk maradni az igenünkhöz. Adj nekünk örömöket és erőt a nehézségekben, hogy együtt oda tudjunk állni majd színed elé. Amen.
0: Köszönjük figyelmüket!
2: Mária Zsuzsanna nővér,
1: Veronika
0: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a szombat napnál hagytuk abba, mit Nehemiás könyvében, a 13. fejezetben. Mi volt Istennek a célja ezzel a szombat nappal, hogy pihenjünk, legyen legalább egy nap egy héten, és legyenek hosszabb idők is, mert a szombat év is ünnep volt Izraelben. Hogy mi most ennek a mondani valója nekünk, hát nézzük meg, miért adta Isten a szombatot. Azt olvastuk Ezekielnél, hogy adtam nekik szombataimat, hogy legyenek köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát érdekesen fordítják, azt mondja, hogy a szombatot azért adta az Isten, hogy annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz. Ugye, amikor egy mennyasszonynak felhúzza a gyűrűt a vőlegény, ez nem azt jelenti, hogy van közük egymáshoz. Isten is azt mondja a szombatra, hogy jel, jegygyűrű, mint egy jel, annak a jele, hogy van közünk egymáshoz. Nos, és milyen alapon van közünk egymáshoz? Pontosan olyan alapon, ahogy egy fiúnak egy lányhoz köze van. A szeretetnek az alapján, mert szeretik egymást. Ez Isten szeretetének a jele, hogy valami jót akar az ő népével, és úgy is folytatja az ige vers, hogy megszenteljelek titeket, mert én vagyok a ti megszentelőtök. Valami jót kaptok tőlem. Izaiás könyvének az 58. fejezetében pedig, ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Tehát így gondolta Isten, hogy a népe is így gondolkozzon, hogy a szombat az egy gyönyörűséges nap, egy szent dicsőséges nap, ahol nyilvánvalóvá lesz, hogy Istennek köze van hozzájuk, és nekik közük van Istenhez, és valami szent, és jó dolgot tartogat Isten az ő számukra. Ezért adta Isten a szombatot. Nézzünk még egy néhány igét részletesebben, hogy még mi volt Istennek a gondolata a szombattal kapcsolatosan. Amikor még Izrael a pusztában vándorolt, akkor azt olvassuk, lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot, és azért ad ő nektek hatodnapont két napra való kenyeret, hogy maradjatok ki a maga helyén, senki ne menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. Hát én most itt egyet emelnék ki belőle, hogy benne van ebben a szombatban, hogy a népnek nem kellett kimenni, még kenyeret sem, szedni, a mannát felszedni, ugye nem is volt manna a hetedik napon. Ebben benne van az, hogy Isten most a hatodik napon úgy megáldotta a mannát, hogy elég volt a hetedik napra is. Nem kellett dolgozniuk. Másra kellett a hetedik napot fordítani. Tehát hétközben hiába szedtek két napra való mannát, az megbüdösödött, megférgesedett, tehetetlen volt, ki kellett dobni. De a hatodik napon Isten megáldotta, és egész hetedik nap ehették. És ennek mi az üzenete számunkra? Amit az Úr Jézus így mondott, hogy keressétek először az Isten országát, annak igazságát, és a többi, a mindennapi ráadásul megadatik az majd nektek. Nem jelenti ez azt, hogy soha nem kell dolgozni, de legyen legalább egy nap, egy héten, amikor az ember azt mondja, hogy elég volt a munkából, elég volt, amit keresek, elég a pénz, elég, amit gyűjtöttem, nem vagyok telhetetlen, most a mennyeiekkel törődök. És még mindig nem az, hogy keresétek először az Isten országát, nem, mert ezen a héten csak egy nap. Ezt sem tudta megtenni a nép a telhetetlenség miatt, de legalább itt kezdje el az ember, hogy legalább a héten egy nap, hogy elég volt már a földi dolgokból. Higgyem el, hogy Isten akkor is megadja nekem, amire szükségem van, ha nem mindig dolgozok. Ha nem mindig azon gondolkodok, hogy mit kellene tenni. Van az egyik profétánál egy olyan ige, hogy Isten belelátott a népnek a szívébe, és látta, hogy voltak olyanok, akik külsőleg megülték a szombatot, nem csináltak semmit, csak a szombat napon állandóan azon gondolkodtak, mikor lesz már vége a szombatnak, mikor mehetünk már, mikor folytathatjuk már a munkánkat, mikor kereskedhetünk, és hogy kellene becsapni a másokat, és megnagyobbítani a vékákat, megkisebbíteni a súlyokat. Ezen törték magukat egész szombaton,
és nem az odafennvalókkal, az Isten dolgaival, hanem ilyen dolgokkal. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Holnapi nap folyamán megnézzük a szombat évet. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. 14 óra és 41 perc a pontos idő. Az Önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadjuk, hiszen 3 órától az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk fel elimádkozni, melyet felajánlunk.
1: Felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi lelki betegért, szenvedélybetegekért imádkozunk, a magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, az úton lévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatunkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink és barátaink lelki üdvéért.
0: A szokott módon érhetnek el bennünket, élőadásba léphetnek, ha hívják valamelyik telefonszámot, 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. Honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ru címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva.

0: Amíg telefonáló lesz, addig beolvasunk néhány ima szándékot, amik itt a füzetünkben vannak.
1: Az aranymisés Marti Attila nyugdíjazott plebános úrnak jó egészséget, hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk szeretettel a 60 éves érettségi találkozó osztálytársai Kézdivásárhelyről.
0: És imádkozzunk együtt Józsa Zsuzsa önkéntesünk teljes gyógyulásáért, és minden beteg önkéntesünkért.
1: Hallgatót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió. Háttérben megkérjük szépen a rádiót lehalkítani, hogy ne visszhangozzon. Élőadásban van a kedves betelefonáló. Itt a Mária Rádió. Haló? Hogyha hall minket, akkor megkérjük.
2: Halló.
1: Igen, itt a Mária Rádió. Köszöntjük Halló. Szeretettel. Igen, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom. Az idén meghalt három komarcomért, Bálint Matildért, Pál Ildikóért, és Mennyhárt Ilonáért. A Jóisten juttassa őket, és felajánlom a családomért, hogy a Jóisten segíjen meg, a drága jó tégyenet, a Jóisten értesse, hogy neki egészséget, és a unokáimnak jó tanulást. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik, áldott szép napot kívánunk.
0: Mai irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, meghalt szeretteimért.

0: A füzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Jóisten őrizze, védje, hordozza a tenyerén a drága családomat, Ilona imádkozik. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ága műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, világbékéért, hitünk erősödéséért, bűnei bocsánatáért és a közös imáért. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok.
0: Áldott szép napot kívánunk, köszönjük a hívását.
2: Minden imát és szent misét felajánlok Simó Dénes és Péter Dénes lelkik üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik a család és a szomszédok Betlen falváról, és Iluska tökéletes gyógyulásáért is imádkozunk.
0: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter szobátáról imádkozik.
2: A mindennapi imád hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért ajánlom. Istenem, könyörülj rajtunk, és kérjük a problémáink megoldását.
0: Köszöntjük szeretettel, itt a Mária Rádió.
3: Dicsertesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely. Mindörökké,
3: amely. Mindörökké, amely. Mindörökké, amely. Mindörökké, amely. Felajánlom hálából kapok egy áldozéte jó Istennek. Szóval bajnak több pont összehandékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békért, a háborúk megszűnéséért, közösségünkért, papjainkért, az élettel lélekben való ibacsoportokért, vezetőjért, mindazokért a személyekért, akiktől kapjuk a Jóisten áldását, a jó munkahelyért Svájcban, a rossz és a rossz tevők átalmozásáért, a kihasználó személyeknek a Jóisten adja a foglalkozást, és mindent, amire szükségünk van, nem utolsó anyagi helyzetek kialakulásáért, betegeinkért, halottainkért. Isten fizess, hogy meghallgattam, dicsértessék.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik.
2: Halottaim lelke üdvéért ajánlom az irgalmasság rózsafüzérét. Köszönöm, írta egy hallgató.
0: Istenem, segíts meg a családomat, hogy egészséget és szerencsét a családunkban, a fiam kapja meg a munkát, egy édesanyja imádkozik.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, hogy távozzon a gonosz.
0: A rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért. Együtt imádkozik egy kedves hallgató velünk, és újabb telefonáló van a vonalban. Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, az uton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, s a gonosz emberekért, hogy térjenek a jó Istenhez, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, 3 év, hogy itt hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Hála és dicséret a mai reggelért, a mai napért, a Jóistennek és a szűzanyának, hogy megajándékoztak az életemmel, és megírhettem a 84. születésnapomat. Hálát adok az Úr Jézusnak és a szűzanyának ezért az ajándék évekért, és köszöntöm magamat egy Mária dallal, Erzsébet írta. A Jóisten éltesse Erzsébet nénit.
0: Ezt a rózsafüzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van, igen. Halljuk Önt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
5: amen. Hát az Üdvonosság Szent Rózsafüzérét szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a meghalt királyunk látta üdvösségét, és az én kedvem.

0: Veszrányomnak a gyógyulásáért kérem a kicsomét, boldogságos szűzváriát. Ajándékozza meg azzal az ajándékkal a lányomot, hogy meggyógyult. Isten fizesse meg, ha hallgatta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Felajánlom édesanyámért ezt a rózsafüzért, hogy gyógyuljon ki a szenvedélybetegségből, és hogy öcsém találjon egy társat magának.
2: Imád kérjek szomszédomért, aki 6 hónapja tartja a haragot, és nem akar kivékülni.
1: Nehéz munkahelyi gondjaim jó megoldásáért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, védj meg engem, köszönöm.
2: És érkeztek e-mailek is. Külföldről egy mindennapos hallgató, bízom a közös ima erejében, és imád kérek édesanyám gyógyulásáért.
1: Bízom benned, Uram, és az ima erejében imád kérek édesanyám és testvérem lelke üdvéért és családi békéért.
2: Egy mindennapos hallgató Nagyváradról írt az egész heti rózsafüzéreket. Felajánlom a szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért és egy fontos szándékért és az összes hívekért.
1: Áldott szűzanyám, segíts meg fiamat, hogy forduljon jóra élete, áldásért, szerencséért imádkozom a munkájára. Jézusom, bízom benned.
2: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom, és felajánlom önökért, valamint fájdalmaim enyhüléséért, a családi békéért, a csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, imádkozom, a közös halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned.
2: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fia munkahelyi sikeréért. Egy mindennapos hallgató és újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Itt a meg is szakadt, kérjük, hogy próbálkozom minket újra hívni.
1: Addig néhány üzenetet még megosztunk önökkel. Felajánlom a rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, áldásért a munkájukra, az úton levőkért és fontos szándékért, egy édesanya írta.
2: És itt már nem akar sikerülni valamiért. Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmi enyhülésért, családi békéért.

0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van a kedves betelefonáló, hogyha hall minket. Halló. Igen. Itt a, halló. Igen, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Lehoztam a rádió.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen.
1: Ezt a irgalmasság rózsafüzérét szeretném magukkal együtt imádkozni, a halottaimért, férjemért, az én egészségemért, mert beteg vagyok, és a Jóisten szegélyemért, a Mária Rádió minden dolgozója adjon egészséget, békességet továbbra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Haragosok rágalmazásáért imádkozom, akik nem akarnak kibékülni. Áldott szűzanyám, bocsásd meg bűneinket. Köszönöm.
0: Az irgalmasság rózsafüzét felajánlom a házasságomért, a gonosz távozásáért, valamint egy fontos szándékért.
2: Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
3: Halló?
2: Szeretettel köszöntjük.
3: Mária Rádió?
2: Igen, élőadásban van.
3: Tessék?
2: Igen, és ön élőadásban van.
3: Élőadásban vagyok?
2: Igen, igen, igen, hallgatjuk.
3: Szeretnék ezt az imádságot, most a háromórás imádságot, és a mai miséket, szentmiséket elajánlni az egész családomnak az elhunyt gyöjjét. Az élőkét is, magukért is köszönjük szépen, hogy fogadtak. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Mi köszönjük a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
0: Érkeztek még üzenetek. Mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, férjem egészségért, és hogy adjon a szűzanya szeretetet, békességet és örömet a fiam szívében. Egy édesanya imádkozik. Itt a Mária Rádió, élőadásban van a kedves hallgató.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Most ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani betegségem gyógyulásáért.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom a békéért, a betegek teljes gyógyulásáért. Marosvásárhelyről írta egy mindennapos hallgató.
0: Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, örökkel, önökkel imádkozva, Jézuson bízom.

0: Minden nap imákat, szentmiséket felajánlok hálából a jó akaratú emberekért, és imádkozom a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját.
1: Kérem szépen az imád gyermekem elméjének gyógyulásáért.
0: Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, a békéért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a tisztánlátásért. Jézusom, bízom benned.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsekeztek az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: A bizgalmasági szentolvasót felajánlom. A ma 7 éve elhinkább is Lajos lelki ügybéért. Az Úr fogadja be országába, és adjon neki örök szigadalmat, az örök világosság, kényes kezdjék, kifogyom békesség. Az Úr Jézus szent jelölt nevébe. Szerettei sokat gondolnak rá, és imádkoznak érted. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy hívott minket. Mindörökké, amen.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsa füzérét imádkozzuk itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel, akik az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadták.
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. De miért is hirdetném az Isten dicsőségét, amikor annyi rossz történt az életemben? A számtalan segítség kapcsán, amellyel Jézus ilyen nagy lelkűen elhalmoz, nem tudok gátat szabni a hálámnak. A rendkívüli sívárságban, amelybe az Úr helyezett engem, hatalmas hála érzése tör fel a szívemben. Kegyelemként viszont ezer mérföld távolságra van a lelkemtől, mert bár elismerem, hogy kegyelem számomra, de nem hiszem, hogy a javamra válik, mert világosan látom, hogy teljesen méltatlan vagyok Isten világosságára, amely minden embert megvilágosít, aki a világra születik. A lelkem el van telve Isten iránti hálával a sok győzelemért, amelyet arat minden egyes pillanatban, és nem tudom megállni, hogy ne zengjek végtelen áldó éneket de nagy és bőkezű Istennek. Áldott legyen az Úr az ő nagy jóságáért, áldott legyen az ő nagy kegyelme. Örök dicsőség az ilyen gyengéd és szerető könyörületességnek. Uram, ne hagyd, hogy a negatívumokra koncentráljak. Segíts, hogy mindig hálát adjak neked, és dicséretet mondjak a sok áldásért, amellyel minden nap eltöltesz.

mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. De hibát hibára halmozok, és minden nap vétkezem. Miért vesződne Isten azzal, hogy a szent angyalt bízzon meg, hogy őrködjön fölöttem? Soha ne feledkezz meg őrangyalodról, aki mindig melletted van. Soha nem hagyja el az oldaladat, bármennyire is rosszul bánsz vele. Kimondhatatlanul kiváló a mi jó angyalunk. Hányszor ritkattam meg őt, mikor nem voltam hajlandó teljesíteni a kívánságait, amelyek egyben Isten kívánságai is voltak. Óvjon meg minket, ő a leghűségesebb barátunk a további hűtlenségtől. Milyen vigasztaló a tudat, hogy az ember mindig egy mennyei lélek védelme alatt áll, aki soha nem hagy el minket, még akkor sem, ha akár Istent is megbántottuk volna. Milyen örömteli igazság ez a hívőknek. Kitől kellene tehát félnie az álhatatos léleknek, aki próbálja Jézus szeretni a ilyen jeles harcos áll az oldalán? A jóságos őrangyalot törje meg, és némítsa el a kísértő minden ravasz sugallatát. Uram, add, hogy a szívem és lelkem mindig meghallja szent őrző angyalomat, aki mindig a te akaratodat követi, és add, hogy engedelmeskedjem az ő útmutatásának.

Maga az Úr vezére szüntelen, és még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. De az út, amelyen vezet engem, viharokon és hivatagokon, mocsarakon és vadonon halad keresztül. Ne az útra összpontosíts, amelyre az Úr helyezett téged. Csak rászegezd tekinteted, mert ő vezet téged, és a mennyei hazára, ahova el akar téged vinni. Miért is aggódnál, hogy Jézus sivatagokon vagy mezőkön keresztül vezet a mennyei hazába, ha mindkét út az áldott örökké valósághoz visz? Üzd el magadtól minden túlzott aggodalmat, amely azokból a megpróbáltatásokból fakad, amelyekkel a Jóisten meg akar látogatni téged. Ha pedig ez nem lehetséges, legalább ne gondolj rá, és hagyatkozz mindenben Isten akaratára. Nem akarom helyteleníteni, hogy azért imádkozol, hogy Isten vigasztalást küldjön. De ha neki mégsem ez állna a szándékában, légy készen arra, hogy Jézussal együtt kimond, legyen meg a te akaratod. Mennyei Atyám, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézussal együtt mindig kimondjam, legyen meg a te akaratod. Mindig kövesselek téged, ahová vezetsz, még akkor is, ha rögös utakat kell bejárnom.

0: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak, hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Ez nekem azt jelenti, hogy oda kell figyelni, hogy mit ad nekünk Isten, mit ad elénk, és abból táplálkozom, abból próbálok táplálkozni, aminek olyan jelei vannak, ami előre viszi az életemet. Talán a legérdekesebb pont itt a nem sikerült kapcsolatom van, amit 10 évig húztam, halasztottam. Amikor megtértem, akkor ismerkedtem meg a párommal, és vele együtt bérnálkoztam. Utána meg is kértem a kezét. Volt egy eljegyzés, ami végülis nem sikerült. Már kezdtünk volna készülni az esküvőre, és valahogy azt vettem észre, hogy nem készen annyira várja a párom. Megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy ő ezt nem tudja most. Ő nem tud valahogy ezt kapcsolódni ez az esküvőhöz és a folyamathoz. De azért mi 10 évig együtt voltunk, ez egy hosszú időszak volt, és valahogy nem haladt előre semmi. 10 év után döntöttem úgy, hogy ezt így nem tudom már folytatni. Pedig a szeretet meg volt köztünk, én azt mondom, de valami a házasságban van blokk volt, hogyha összekapcsoljuk az életünket. De észre kellett volna talán elővenni, hogy Isten nem ezt akarja, más utat tervez velem. Nem fogok tudni olyan csinálni, amit ő nem akar, vagy nem arra teremtett engem, és ez így megvilágosított engem nagyon-nagyon jól. Csak Istenben lehet teljességet elérni. És csak akkor tudom jól csinálni dolgomat, hogyha Isten velem együtt akarja azt.
1: Somos Zoltán informatikus gondolatait hallották.

Szeretettel köszöntöm a kedves Mária rádióhallgatókat a mai alkalommal is a katekizmusban, amikor a mai napunknak a témája, hogy mi fakasztja Istent mosolyra. A Számok könyvében olvassuk, mosolyogjon rád az Úr, vagy a Zsoltárban, mosolyogj rám szolgádra, taníts a helyes élet útjára. Életünk célja az, hogy Istent mosolyra fakasztjuk, hiszen ő maga is elbűvöl bennünket az élet ajándékával. Mivel elsősorban azt kell szem előtt tartanunk az életben, hogy tetszésére legyünk Istennek, nincs is fontosabb feladatunk, mint hogy ennek módját kikutassuk. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, mondja a Szentírás az Efezusi levélben. Még szerencse, hogy példát is találhatunk a Szentírásban az Istennek tetsző életre, mégpedig például Noé személyében. Noé idejében erkölcsileg teljességében megromlott a világ. Mindenki a maga kedvére élt, nem pedig Isten tetszésére. Isten egyetlen lelket sem talált az egész földön, aki kicsit is foglalkozott volna azzal, hogy mi tetszik neki, és ez annyira elszomorította, hogy meg is bánta az ember teremtését. Annyira kiábrándult az emberi fajból, hogy még teljes kipusztítása is fölmerült benne. Élt azonban egyetlen ember, aki képes volt mosolyt csalni Isten arcára, Noé örömére volt az Úrnak, olvashatjuk a Teremtés könyvében 6. fejezet 8. versben. Isten azt gondolta, ez az ember tetszik nekem, jó kedvem lesz tőle, mindent újra kezdek, mégpedig az ő családjával. Mi pedig azért élhetünk ma a földön, mert Noé élete kedves volt Istennek. Az ő példájából tanulhatjuk meg, mi az Istennek tetsző élet 5 összetevője. Isten mosolyog, amikor mindennél jobban szeretjük őt. Noéra igaz volt ez, meg akkor is, amikor senki másról nem lehetett volna ugyanezt elmondani. Sőt, a Szentírásból tudjuk, hogy az egész életére ez volt jellemző. Azt írja a Teremtés könyve 6.9, Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Éppen ezt akarja Isten, hogy vele járjunk. Nincs is ennél lélegzett elállítóbb gondolat a világon. A Teremtő együtt akar lenni velünk. Azért teremtett, mert szeretni akart, és arra vágyik, hogy viszont szeressük. Ő maga mondja, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Olvashatjuk Ózeás 6.6-ban. Ugye mennyire átsüt ezen a világon Isten szenvedélyes szeretete? Őszinte, mély szeretettel szeret bennünket, és vágyik arra, hogy mi is ugyanígy viszonyuljunk hozzá, hogy ismerjük meg, és töltsünk időt vele. Ezért kell életünk elsődleges céljává tennünk, hogy megtanuljuk őt szeretni, és egyben el is fogadni szeretetét. Semminek a jelentősége nem mérhető ehhez. Ez az, amit Jézus a legnagyobb parancsolatnak nevez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat, ahogy fogalmaz az evangélium a Máté 22.37-38-ban. Isten mosolyog, amikor teljesen megbízunk benne. Ez volt a második ok, amely miatt Isten kedvét lelte Noéban, akkor is bízott benne, amikor értelmetlennek tűnt. A Szentírás így ír erről. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére, és a hitből fakadó igazság örökösévé lett. Zsidókhoz írt levél 11.7. Képzeljük csak el a jelenetet. Isten egy napon elmegy Noéhoz, és azt mondja, csalódtam az emberben, az egész világon senki sincs rajtad kívül, akinek eszébe jutnék. Viszont amikor rád nézek, Noé, mindig mosolygok. Elégedett vagyok az életeddel, és miután özönvizet küldök a földre, a te családoddal fogok mindent újrakezdeni. Építened kell egy óriási hajót, amelyben megmenekülhet a családod és az állatok. Bizonyára 3 olyan nehéz dolog is felmerült, amelyek kétséget ébreszthettek volna Noéban. Először is,
még soha nem látott eddig esőt, mivel az özönvízet megelőzően Isten a föld felszínről oldotta meg a föld nedvesítését. Másodszor. Noé több száz mérföldnyire lakott a legközelebbi óceántól. Még ha sikerül is megépítenie egy hajót, hogyan fogja vízre bocsátani? Harmadszor nem tűnt egyszerűnek összegyűjteni az állatokat, majd pedig gondoskodni róluk. Ő azonban nem panaszkodott, nem keresett kifogást, teljesen megbízott Istenben, s ezzel mosolyt csalt arcára. Az Istenbe vetett maradéktalan bizalom azt jelenti, hogy elhisszük, ő tudja, mi a legjobb nekünk, számítunk arra, hogy be fogja tartani ígéreteit, segíteni fog megküzdeni a nehézségekkel, s ha kell, megteszi még a lehetetlent is. A Szentírás azt mondja, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 147. Zsoltár. 120 évig tartott, míg Noé megépítette a bárkát. El tudom képzelni, mennyiszer keseredhetett el. Teltek az évek, és semmi sem utalt arra, hogy esni készülne. Volt is része bőven kegyetlen gúnyolódásban. Ő az a bolond, aki azt gondolja, Isten beszél hozzá. Gondolom, gyermekeinek is sokszor szégyenkezniük kellett az udvarban égtelenkedő hatalmas báka miatt. Noé mégis kitartóan bízott Istenben. Vajon nekünk életünk melyik területeit kellene végre teljesen Istenre bíznunk? Hiszen a bizalom is egyfajta Isten tisztelet. Ahogy a szülők örülnek annak, hogy gyermekeik megbíznak szeretetükben és bölcsességükben, ugyanúgy örül Isten a mi hitünknek, bizalmunknak. Ahogy a Szentírás mondja, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Zsidókhoz írt levél 11.6. Isten mosolyog, amikor teljes szívből engedelmeskedünk neki. Harmadik. Noénak igen nagy gonddal kellett ügyelnie a logisztikai részletekre, hiszen a tét az állatvilág megmentése volt a világméretű árvíz elől. Pontosan úgy kellett cselekedni, ahogy Isten előírta. Ő nem azt mondta, hogy készíts egy olyan hajót, amilyet akarsz, Noé, hanem részletes leírást adott a bárka méretére, formájára, anyagára, valamint a megmentendő állatok fajtáira és számára vonatkozóan. A Biblia elárulja, hogyan fogadta ezt Noé. Meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Olvashatjuk a Teremtés könyvében és a Zsidókhoz írt levélben. Figyeljük meg, hogy Noé maradéktalanul engedelmeskedett. Egyetlen parancs teljesítését sem mulasztotta el. És pontosan akkor is úgy tett mindent, ahogy Isten akarta, kérte. Ezt jelenti az, hogy teljes szívből nem csoda, hogy Isten kedvét lelte Noéban. Ha minket kérne meg Isten arra, hogy nosza, építsünk egy hatalmas bárkát, vajon nem tennénk-e fel néhány kérdést, nem tiltakoznánk-e? Noé nem tette, hanem teljes szívéből engedelmeskedett, vagyis fenntartások és kételyek nélkül megtette, amit Isten kért. Nem halogatni kell. Na jó, akkor majd imádkozom ezzel kapcsolatban, hanem késlekedés nélkül megtenni. Minden szülő jól tudja, hogy a késedelmes engedelmesség valójában engedetlenség. Isten nem tartozik magyarázkodással, amikor kér tőlünk valamit. A magyarázat várhat, az engedelmesség nem. Az azonnali engedelmességből többet megtudhatunk Istenről, mint egy egész életen át tartó eszmecseréből. Sőt, egyes parancsokat nem is érthetünk meg addig, amíg nem teljesítjük őket. Az engedelmesség vett fényt az okokra. Sokszor csak részleges engedelmességet ajánlunk fel Istennek, magunk szeretnénk kiválasztani azokat a parancsait, amelyeknek engedelmeskedünk. Számba vesszük a szimpatikus parancsokat, ezeket teljesítjük, míg a többit, amelyeket logikátlannak, túl nehéznek, költségesnek vagy népszerűtlennek tartunk, egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Járok templomba, közösségbe, de adakozni nem akarom. Olvasom a Bibliát, de nem akarok megbocsátani annak, aki megbántott. Csak hogy a részleges engedelmesség egyenlő az engedetlenséggel.
akkor engedelmeskedünk teljes szívből, ha örömmel és lelkesen engedelmeskedünk. A Szentírás azt mondja, szolgáljatok az Úrnak örömmel, 100. Zsoltár. Dávid lelkületéről pedig ezt olvashatjuk, csak mondd, hogy mit tegyek, és én megteszem, Uram, amíg csak élek, teljes szívből engedelmeskedem, 119. Zsoltár. Jakab pedig így ír a hívőknek, azzal okozunk örömet Istennek, amit teszünk, és nem csak azzal, amit hiszünk. 2.24. A Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy nem érdemeljük ki az üdvösséget, egyedül Isten kegyelmének köszönhető, nem pedig emberi erőfeszítéseinknek. Isten gyermekeként azonban sok örömet szerezhetünk mennyei atyánknak az engedelmességünk révén. Az engedelmesség mindig egyben Isten tisztelet is. Vajon miért olyan kedves Istennek? Azért, mert így bizonyíthatjuk be, hogy igazán szeretjük őt. Jézus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsaimat. János 14.15. Továbbá negyedik, Isten mosolyog, amikor nem szűnünk meg dicsérni őt és hálát adni neki. Kevés dolog jobb, mint őszinte dicséretben és köszönetben részesülni másoktól. Isten is így van ezzel. Mosolyog, amikor dicsérettel és hálával közeledünk hozzá. Noé élete azért lehetett kedves szemében, mert dicsérettel és hálával teli szívvel élte napjait. Az özönvíz túlélése után első dolga volt áldozat bemutatásával kifejezni háláját Istennek. Így ír a Szentírás. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és égő áldozatukat mutatott be az oltáron. Jézus áldozata szükségtelenné teszi számunkra, hogy Noéhoz hasonlóan állatokat áldozzunk, nekünk a dicsőítés áldozatát, a háló áldozatot kell bemutatnunk. Dicsőítjük azért, mert tudjuk ki ő, és hálát adunk azért, amit tett. Dávid azt írja a 69-es Zsoltárban, Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom háladással, jobban tetszik ez az Úrnak. Amikor dicsérjük Istent és hálát adunk neki, valami különleges történik. A szívünk is megtelik örömmel a miénk, amiért Istennek örömet szerztünk. Meséli valaki, az édesanyám nagyon szeretett jókat főzni nekem. Még miután feleségül vettem a páromat, akkor is hihetetlen saját készítésű lakomákkal várt minden látogatásunk alkalmával. Az egyik legnagyobb öröme az volt, ha jó ízűen megettük, amit főzött, s minél jobban ízlett nekünk, annál jobban örült ő. Mi meg abban lehetük örömünket, hogy dicsértük a főztjét, tehát a dolog két irányban működött. Lakmározás közben dicshimnuszokat zengtem, s így nem csak magam topzódtam az élvezetekben, hanem egyúttal édesanyámnak is örömet szereztünk, mondanom sem kell, mindig boldog volt. Mondjuk neki, ő örül, s egyben még nagyobb lesz a mi örömünk is. Ahogy a Zsoltár mondja, az igazak örülnek, vigadnak, Isten szín előtt vigan örvendeznek. És ötödik, Isten mosolyog, amikor használjuk a képességeinket. Az özönvíz után ezt az egyszerű útmutatást adta Noénak, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. Ezzel azt mondta Isten, itt az ideje tovább lépni, éljetek úgy, ahogy tervem szerint az embernek élnie kell. Szeretkezzetek házastársatokkal, szülessenek gyermekeitek, neveljétek fel őket, ültessetek és egyetek, élvezzétek az emberi létet, erre teremtettelek benneteket. Az ember könnyen azt gondolja, hogy csak akkor kedves Isten előtt, amikor éppen valamilyen lelki tevékenységgel foglalatoskodik, Bibliát olvas, elmegy a templomba, imádkozik, vagy tanúságot tesz a hitéről, s könnyen gondoljuk azt is, hogy életünk többi része nem is érdekli Istent. Pedig ő mindig szívesen figyel bennünket, akár dolgozunk, akár szórakozunk, akár pihenünk,
akár étkezünk éppen. Egyetlen mozdulatunk sem kerül el a figyelmét. Ahogy a Szentírás mondja, az Úr irányítja annak az embernek lépteit, akinek az útja tetszik neki. A bűnt kivéve, minden emberi tevékenységgel elnyerhetjük Isten tetszését, ha közben őt akarjuk dicsőíteni. Isten dicsőségére mosogathatunk, szerelhetünk, kereskedhetünk, programozhatunk, kertészkedhetünk, és nevelhetjük gyermekeinket. Isten büszke szülőként különösen is örömét leli abban, ha látja, használjuk a képességeket, ajándékokat, amelyeket tőle kaptunk. Saját örömére szándékosan osztott szét különböző képességeket közöttünk. Egyeseket sportos testűnek alkotott, másokat rendszerező elméjűnek, akár a mechanika, akár a matematika, a zeneterén, vagy bármi más téren vagyunk tehetségesek. Istennek mindenképpen mosolycsolhatunk arcára. Ahogy a Szentírás mondja, mindenkit a maga módján formált, és most mindent figyel, amit teszünk, 33. Zsoltár. Képességeink leleplezésével, illetve ha másnak akarunk látszani, nem dicsőítjük Istent. Csak abban leli örömét, ha merünk önmagunk lenni. Valahányszor elutasítás van bennünk, bármely tulajdonságunk iránt, magának Istennek a teremtésünkben megnyilvánuló bölcsességét, szuverenitását utasítjuk el. Ahogy a Szentírás mondja, jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bárcsak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja egy formálójának az agyag, mit csinálsz, és a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Olvasuk Izaiás 45.9-ben. Eric Liddell a Futó Olimpikon így vélekedik a Tűzszekerek című filmben. Hiszem, hogy Isten céllal teremtett, de ő tett gyorsá is, amikor futok, az ő örömére jár át. És később, ha abba hagynám a futást, az olyan lenne, mintha megvetném őt. Nem létezik tehát olyan képesség, amely nem lenne lelki, csak olyan, amit rosszul használunk. Kezdjük el Isten dicsőségére használni képességeinket. Szintén örömet okoz Istennek, ha azt látja, hogy élvezzük az általa teremtett világot. Kaptunk szemet, hogy élvezhessük a szépet, a fület, hogy élvezhessük a hangokat, orrot és ízlelő bimbókat, hogy élvezhessük az illatokat, ízeket és bőr alatti idegvégződéseket, hogy érezhessük az érintést. Minden egyes élvezetes pillanat Isten tiszteletté válhat, ha Istennek köszönjük meg. A Biblia azt mondja Istenről, hogy Isten bőkezően adta nekünk az ő öröméből mindent, Timóteushoz írt levél. Abban is örömét leli, hogy figyel bennünket, amikor alszunk. Meséli egy édesapa, emlékszem, mekkora elégedettséggel töltött el, amikor néztem kicsi gyermekeimet, ahogy alszanak. Előfordult, hogy nehéz napunk volt, szófogadatlanok voltak, de álmukban olyan békésnek és nyugodtnak látszottak. Ilyenkor mindig eszembe jutott, mennyire szeretem őket. Nem kell ahhoz tökéletesnek vagy éretnek lenniük a gyermekeknek, hogy szüleik örüljenek nekik. Fejlődésük minden egyes szakasza élvezetes számukra. Ehhez hasonlóan Isten sem várja meg, amíg éretté válunk, már azelőtt is tetszünk neki. Lelki fejlődésünk minden szakaszában szeret minket, örömét leli bennünk. Lehet, hogy valakit olyan tanárok vagy szülők vettek körül gyerekkorában, akinek lehetetlen volt megfelelni, ebben az esetben sem szabad azt gondolni, hogy Isten is ilyen. Ő pontosan tudja, hogy képtelenek vagyunk tökéletes, büntelen életet élni. De a Szentírásban azt mondja, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Isten a szívünket nézi. Azért a leghőbb vágyunk, hogy neki tetszően éljünk. Pál erre vágyott, 2 Korintus 5.9. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Ha valaki az örökké valóság fényében él, régi szemlélete, hogy mennyi örömet talál az életben, átalakul azzá, hogy Isten mennyi örömet talál az ő életében.
Isten a 21. században is keresi az olyan embereket, mint Noé. Azokat, akik hajlandóak neki kedves életet élni. A Szentírás azt mondja, az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 14. Zsoltár. Legyen életünk fő célja, hogy Istennek örömet szerezzünk. Ő bármit megtesz azokért, akiket ez a törekvés hat át. Mert Isten mosolyog, amikor bízunk benne. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Gondoljuk át, annak fényében, hogy Isten tudja, mi a legjobb nekem, életem mely területeit kellene leginkább rábíznom.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc transzitusának 800. évfordulójára emlékezett a katolikus egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szent Atya üzenetét, amelynek címe Akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malom követ kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szent Atya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel, most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át.
vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkeztetjük meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. évi világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekelt

családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében: idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szent Atya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az

elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez termékeny talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beilleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története. A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására.
A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszak alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai naprakész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesalja László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van. A pontos idő 17 óra 1 perc. A mikrofonoknál
1: Gyulai Éva
0: és Fodor Melinda köszönti Önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a jelenlevő önkéntesekkel, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azok minden következményéért. A világbékért, Szentatyánkért, Leó pápáért, a sikeres műtétéért, üspökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért. Imádkozunk a magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, az utolnevőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. És ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Imádkozunk elhunyt önkénteseinkért, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért.
0: Kedves hallgatók, a jól megszokott telefonszámokon hívhatnak bennünket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. SMS-t a 0758 420 555-ös számra várunk, valamint interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékfűre kattintva küldhetik szöveges üzeneteiket.
1: És már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló. Ezt a rózsafűzést felajánlom a karcfalvi születésű Vitéz Bálint István lelke üdvét, akit a Manyugárda ezelőtt 82 éve, hogy főbelőtt 52 éves korába. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen, köszönjük szépen a hívását, és minden elhony szerettünkért imádkozunk.
0: SMS-ek is érkeztek, a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért, Jézuson bízom benned.
1: Én is felajánlom ezt a rózsafűzért a betegségemért, a családomért, és papjainkért, és papi hivatásokért, Ferenc pápa lelke üdvéért, a férjem lelke üdvéért, a világ békéért, és azokért a lelkekért, akiknek imával tartozom. De kérem Szent Antal közbenjárását, hogy tegye a fülem hallását jobbá, értelmesebbé. Egy mindennapos hallgatónk ajánlja fel Gyímesből.
0: Telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Halló, Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük, élőbe tetszik lenni.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utolérőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottakért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, a négy unokákért, hogy a drága jó Istenem adjon neki kegységet, és a gonosz emberekért, és a haragosaimért, hogy térjenek a drága Úr Jézuskámhoz. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja, és hallgassa meg az imáit.
1: Üzenetekkel folytatjuk. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Isten fizesse az imákat hidegségről, írtek kedves hallgatónk.
0: Halló, Mária Rádió, megszakadt, kérjük a kedves hallgatót tárcsázzon újra. Egy újabb SMS érkezett. Istenem, elvesztettem a munkahelyem, segíts meg és tekints rám, mert nagyon el vagyok keseredve, nem számítottam erre, légy velem és segíts meg, hogy kinyíljon egy új kapu számomra, bízom benned, Istenem.
1: Minden imát és szentmisét felajánlom Fábián Teréz és Bálint Matild lelke üdvéért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról írja egy kedves hallgatónk.
0: Egy újabb üzenet így hangzik. Minden imád, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából. Családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást. Jézuson bízom benned.
1: Egy kedves hallgatjuk Önt itt a Mária Rádió.
4: Mária Rádió?
1: Igen, szeretettel köszöntjük.
4: Az imát fel szeretnénk ajánlani Batisi Bolyai, Batis Eszter és Vasahári János bácsinak, hogy gyógyuljon.
1: Köszönjük szépen a hívását.
4: Szóval, dicsitessék.
1: Mindereki, amen. Imádkozzunk együtt.
0: Üzenetekkel folytatjuk, a rózsafüzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, és a gyerekeim, unokáim egészségért, hálából mindenért. Köszönöm szépen!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért, hogy a helyes útra tereljen minket, és a békéért, és Önökért, egy édesanyja írtam.
0: A mai rózsafüzéreket felajánlom a hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy nagyon fontos szándékért. Csíkszeredából egy hallgató küldte ezt az üzenetet.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a kicsi beteg unokámért, hogy a Jóisten gyógyítsa meg. Isten fizesse az imákat, írja egy kedves hallgatónk.
0: Felajánlom a rózsafűzért és az egész heti imákat a családomért, egészségért, lelki békért, a két fiamért, akik idegenben dolgoznak, hogy őrizze meg a szűzanya minden bajtól, takarja be védő palástjával, hogy munkáikat tudják végezni becsülettel.
1: Egy kedves hallgatót köszöntünk.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom Lőrinc Irma lelke üdvéért, halálának negyedik évfordulóján. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk. Minden elhunyt szerettünkért.
0: Egy újabb üzenet érkezett, a rózsafűzért és a nap minden imáját felajánlom az unokám jó fejlődésért, hogy minden rendben legyen vele. Szűzanya takarja be védő palástjával, Istenem, bízunk benned, egy aggódó nagymama.
1: A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért és több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Írja egy kedves hallgatónk.

0: hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaszizét szeretném ajánlani halálból a drága Jóistennek, ez itt az áldatásait és családom minden tagjait és a halottaimét. Köszönöm szépen, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi köszönjük, hogy hívott. Tartson velünk, imádkozzunk együtt.
2: Üzenetekkel folytatjuk az összes elhangzó imát, felajánlom édesanyám gyógyulásáért, aki nagyon beteg. Jézusom, bízom benned, írja egy kedves hallgatónk, egy mindennapos hallgatónk Udvarhelyszékről.
0: Gyímesből kaptunk egy üzenetet, imát kérek, mondok, és mondok férjem egészségért, hallgass meg, drága szűzanyám.
2: Egy édesanya írja Erdélyből, bízom benned, Uram, és az ima erejében, imád kérek édesanyám és testvérem lelki üdvéért, és a családi békéért.
0: Egy újabb telefonálunk van. Halló, Mária Rádió. Halló? Halljuk Önt? Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imádkozni az üzenyához, hogy adjon nekünk szegítség, kegyelmet, szegítség. Gyógyítson kérének üzenyám, hallgassa meg a kérésemet, és még felajánlom a férje megészségét, tegyen meg az egészségét, húga megészségét. Még három tisztának a Jóistennek az erős egészségét. Üdvözlet bajtörökök. És felajánlom édesapámnak édesanyámnak, atyám erek nyugodalmat, és a gonosz édes távozását a hatás közönyző kérjének az anyámat. Hallgassa meg a kérésemet, hogy szerintségedelmet, erős segítséget neked. Isten fizetse, ha meg hallgattam, hogy szépen.
0: Mindörökké, amen. Hozzuk ezen szándékokat, és a Jóisten elé imádkozzunk együtt.
2: Üzenetekkel folytatjuk ezeket az imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom édesanyám egészségéért, a lába gyógyulásáért, a családomért, egészségemért, cukorbetegségemből való gyógyulásomért. Jézusom, bízom benned, így egy kedves hallgatóm.

0: kedves hallgatóink, mivel betelefonálók sincsenek, és az üzeneteket is beolvastuk, így aztán bezárjuk az ima szándékok fogadására szánt időt. Felajánljuk mindazon kedves hallgatók szándékára, akik nem tudtak betelefonálni valamilyen okból kifolyólag, és mindazon szándékokra, amelyeket szívükben megfogalmaztak, vigyük mindezen kéréseket az Úr elé.
1: Meghívjuk kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzák velünk az örvendetes rózsafűzért közösen a jelenlevő önkéntesekkel. A mikrofonoknál
0: Fodor Melinda
1: és Gyulai Éva fogadták az önök ima szándékait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria! Imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: adunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendett és rózsafüzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön, az első igazi találkozás két ember között, a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
3: Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus e világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett, értem.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendet és rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egyszertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádot, mert látták szemeim az üdvözítőt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Találkozás, bár csak soha se veszítenélek szem elől, Jézusom, de ha mégis megtörténnék, add, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk! Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te urád,
0: csak egy szót

0: Tűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária,
0: fogadd kegyesen áldatosságunkat, amelyen anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oltatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Lorettói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atyaisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Isteni kegyelem anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztaságos anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szeplőtelen szűz anya,
0: könyörög érettünk!
2: Sérelem nélkül való anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzvirág szent anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szeretetre méltó anya,
0: könyörög érettünk!
2: Csodálatos anya,
0: könyörög érettünk!
2: Jó tanács anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Teremtőnk anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Üdvözítőnk anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy okosságú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztelendő szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Dicsérendő szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Irgalmas szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Hűséges szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
2: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
2: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
2: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
2: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
2: Ajtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
2: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
2: Elefántcsontorony,
0: könyörög érettünk!
2: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
2: Fridnek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
2: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
2: Szomorúak vigasztaló,

0: Könyörög érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk,
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk,
1: angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: patriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: proféták királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: határadő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk,
1: mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk,
1: szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: béke királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk.

0: fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te

0: Kénya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk, Istenünk, te hatalmas.

0: Ére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Gáspár Ildikó önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Kézdi Szent Kereszti Szent Kereszt megtalálása plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szent misébe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt a templomban, valamint az Erdély Mária Rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be Szent Misénkbe. A mai nap Szentírás üzenete arra hív bennünket, hogy ismerjük fel Isten jelenlétét életünkben, és merítsünk erőt abból a szabadságból, amelyet Jézus Krisztus szerzett nekünk. Gyakran kérünk Istentől jeleket, segítséget és változást, de talán ritkában kérdezzük meg önmagunktól, mi az, ami bennünk változásra vár? Mi az, ami még fogva tart, eltávolít Istentől és embertársainktól? Mielőtt az Úr asztalához járulnánk, csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és alázatos szívvel kérjük Istennek az irgalmát. Ne féljünk beismerni a gyengeségeinket, mert az Úr nem elítélni, hanem megtisztítani, és szabaddá akar tenni bennünket. Bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Ma esti szentmise áldozatunkat Domokos Józsefért, Nejéért, Vilmáért, Bod Jánosért, Nejéért, Máriáért és a család elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás szerint Ábrahámnak két fia volt. Az egyiknek anyja szolgáló volt, a másiké szabadasszony. A szolgáló fia pusztán a természet rendje szerint született, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján. Előkép volt ez, amelynek ez az értelme. Két asszony a két szövetséget jelenti, az Ószövetséget és az Újszövetséget. Az Ószövetség a Sínai hegynél jött létre. Gyermekei szolgasságára születtek. Ezt jelképezi Ágár, a szolgáló. Ezzel szemben Sára, a szabadasszony, a mennyei Jeruzsálemet, az egyházat jelképezi. Ez a mi atyánk. Róla áll, amit a Szentírás mond. Örvendj, ha nincs is fiad, újjong és kiálts, ha nem is adtál életet. Mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csoda jelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgató testvérek! Emberi életünkben feltesszük nagyon sokszor a kérdést a hétköznapokban. Vajon mire van szüksége az embernek ahhoz, hogy higgyen? Egy rendkívüli csodára? Egy megmagyarázhatatlan eseményre? Egy olyan jelre, amely minden kételyét eloszlatja? Hányszor gondoljuk magunkba, ha Isten egyértelműen megmutatná magát, ha megváltoztatná a körülményeinket, ha meghallgatná a kérésünket, akkor könnyebb volna hinnünk és bíznunk benne. A mai evangéliumban az Úr Jézus éppen ilyen emberekkel találkozik. Hallottuk, tömeg veszi körül, amely csodajelet követelt tőle. Ő azonban nem teljesíti a kíváncsiságukat, hanem szembesíti őket hitük hiányával. Ezt mondja, ez a nemzedék gonosz nemzedék, csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Majd hozzáteszi, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Testvéreim, a hit nem azt jelenti, hogy Istent folyton bizonyítékokra kényszerítjük, hanem azt, hogy felismerjük őt akkor is, amikor nem úgy cselekszik, ahogyan mi elképzeljük, vagy elképzeltük. A legnagyobb csoda nem feltétlenül az, amikor valami rendkívüli történik velünk, hanem az, hogy Isten Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, megszólít bennünket, és ma is jelen van közöttünk. Kedves testvéreim, kedves rádiót hallgatók, nem csupán jeleket kell kérnünk Istentől, hanem meg kell tanulnunk felismerni az ő jelenlétének a jeleit is. A tömeg az Úr Jézustól csodát követel, de közben ott áll előtte maga a legnagyobb csoda. Isten emberélet fia, Jézus Krisztus. Hallják a szavait, látják a tetteit, tapasztalják irgalmát, mégis többet akarnak. Nem azért, mert Isten nem adott nekik elegendő jelet, hanem mert szívük nem készült fel arra, hogy befogadja őt. Mi is kerülhetünk hasonló helyzetbe, és bizonyára tapasztaltuk, hogy van is, aki közülünk ilyen helyzetbe került. Imádkozunk, de ha nem érkezik gyors válasz, egy elbizonytalanodunk. Kérjük Istentől szeretteink gyógyulását, családunk békéjét, gyermekeink boldogulását, közösségeink megújulását, és amikor nem azt kapjuk, amit kértünk, megkérdezzük. Uram, hol vagy? Miért hallgatsz? Ezek a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jelei. A szenvedő ember őszinte kérdései is lehetnek. A hit azonban arra hív, hogy a kérdéseinkkel együtt se forduljunk el Istentől. Merjük elévinni fájdalmunkat, de ne akarjuk előírni neki, hogyan válaszoljon. Néha először nem a körülményeink változnak meg, hanem a szívünk kap új erőt ahhoz, hogy hordozni tudjuk őket. Az Úr Jézus Jónás próféta jelére utal. Ahogyan Jónás Ninive lakóit megtérésre hívta, úgy Jézus is megtérésre szólítja az embert. Ninive lakói meghallották a figyelmeztetést és bűnbánatot tartottak. A dél királynője messziről eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ők készek voltak útra kelni, figyelni, változni. Jézus kortársai előtt viszont ott áll valaki, aki nagyobb Jónásnál és Salamonnál, mégsem ismeri fel mindenki benne Isten küldöttét. Drága testvérek, ez a kérdés ma este minket is megvizsgál. Vajon meghalljuk-e Isten szavát, amikor az nem csupán megvigasztal, hanem meg is változtat, vagy változást kér tőlünk? Mert könnyű olyan igét keresni, amely megnyugtat bennünket, de nehezebb elfogadni azt, amely bűnbánatra, megbocsátásra, kiengesztelődésre és újrakezdésre hív. Isten jele nem csak arra szolgál, hogy megvigasztaljon, hanem arra is, hogy megtérésre vezessen. Testvéreim, kedves rádiót hallgatók, a mai Szentleckében Szent Pál apostol egy másik alapvető igazságra is ráirányítja a figyelmünket. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. Továbbá így buzdít, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Milyen felszabadító mondat ez? Jézus Krisztus nem azért jött, hogy újabb terheket rakjon a vállunkra, hanem azért, hogy kiszabadítson bennünket abból, ami megkötöz, eltávolít Istentől és embertársainktól, s lassan megfosztja szívünket a békétől. De feltehetjük a kérdést, milyen szolgaságban élhet a mai ember? Nem csak a külső kényszerek tehetnek bennünket rabszolgává. Rabság lehet a harag, amelyet évek óta őrzünk valaki ellen. Rabság lehet a sértettség, amely miatt képtelenek vagyunk megbocsátani. Rabság lehet a mások véleményétől való félelem, a folytonos bizonyítási vágy, a pénz és a siker hajszolása, vagy az a szokás, hogy mindig másokat hibáztatunk saját döntéseinkért. És ott van a bűn szolgasága is, amikor már tudjuk, mi volna a helyes, mégis újra és újra a könnyebb, de rosszabb utat választjuk. Amikor megígérjük, hogy változtatunk, de nem teszünk érte semmit. Amikor a lelkiismeretünk figyelmeztet, mi pedig elhallgattatjuk. Jézus Krisztus szabadsága azonban, drága testvéreim, nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk következmények nélkül. Az igazi szabadság nem a korlátok nélküli élet, hanem a képesség arra, hogy a jót válasszuk. Szabad vagyok, amikor nem a harag irányít, hanem képes vagyok megbocsátani. Szabad vagyok, amikor nem az önzés vezet, hanem tudok ajándékozni magamból. Szabad vagyok, amikor nem a félelem mondja meg, hogyan éljek, hanem Istenbe vetett bizalommal vállalom a hivatásomat. Jézus Krisztus nem elveszi szabadságunkat, hanem megtisztítja és teljessé teszi azt. Nem azért hív követésére, hogy kevesebbek legyünk, hanem azért, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott bennünket. Ezért kapcsolódik össze olyan szépen és szorosan a mai két olvasmány. Az evangéliumban Jézus megtérésre hív, a Szentleckében Szent Pál apostol pedig arra figyelmeztet, hogy ne térjünk vissza a szolgaságba. A megtérés ugyanis nem pusztán egy pillanatnyi meghatódás, hanem a szabadság útján való elindulás, döntés újra Jézus Krisztus mellett. Testvéreim, kedves rádiót hallgatók, a ma esti szentmise különösen alkalmas arra, hogy megálljunk hát a nap végén, és őszintén Isten elé álljunk. Mi volt ma az a pillanat, amelyben felismertem az ő jelenlétét? Hol kaptam szeretetet, türelmet vagy segítséget, és hol zárkóztam el előle? Kit bántottam meg? Kinek a megbocsátásra volna szükségem? Milyen régi kötöttség tart még fogva? Ne féljünk ezektől a kérdésektől. Isten nem azért világít rá a sebeinkre, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy meggyógyítson. Nem azért mutatja meg bűneinket, hogy reménytelenségbe taszítson, hanem hogy visszavezessen a szabadságunkhoz. A bűnbánat nem annak beismerése, hogy nincs tovább, hanem annak felismerése, hogy a Jóisten kegyelmével van újrakezdés. Azt gondolom, hogy éppen ez a legfontosabb jel, amelyet ma este kérhetünk tőle. Ne hagyja, hogy megszokjuk a bűnt, hogy közömbössé váljunk az evangélium iránt, vagy hogy annyira belemerüljünk saját gondjainkba, hogy már ne vegyük észre őt és egymást. az Erdélyi Mária Rádió közvetítésén keresztül most olyan testvérek is velünk imádkoznak, akik otthonukban betegen, magányosan vagy életük nehéz terheit hordozva kapcsolódnak be ebbe a szent misébe. Nekik és mindannyiunknak szól az evangéliumnak a mai reménye. Isten közelsége nem függ attól, hogy milyen körülmények között vagyunk. Krisztushoz a templom csendjében és a betegágy mellett, a család körében és a magány órájaiban is közeledhetünk. Ő nem csak a rendkívüli eseményekben van jelen, hanem a mindennapok csendes kegyelmeiben is. Testvéreim, ne csodákat követelő, hanem Isten jeleit felismerő szívvel éljünk. Ne a bűn szolgaságába visszavágyó, hanem a Krisztusban kapott szabadságot őrző emberek legyünk. Merjünk megtérni, bocsánatot kérni, megbocsátani és újrakezdeni. Kérjük az Urat, hogy nyissa meg a szemünket jelenlétének felismerésére, fülünket igéjének meghallására, szívünket pedig kegyelmének befogadására. Mert a legnagyobb csoda nem az, hogy Isten mindig azt teszi, amit mi kérünk tőle, hanem az, hogy ő akkor sem mond le rólunk, amikor mi már majdnem lemondunk önmagunkról. Krisztusban megnyitotta előttünk a szabadság útját. Rajtunk áll, hogy elindulunk-e rajta, és nap mint nap mellette maradunk-e. Hát induljunk el. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus megdöbbent, hogy mennyi kemény szívű ember van kortársai között. Vannak emberek, akik nem látnak és nem hallanak, pedig szem és fül tanúja a csodáknak. Mi nyílt szívvel és hittel könyörögjünk Istenünkhöz.
1: Óvd meg püspökünket és papjainkat a csüggedéstől, amikor az evangélium iránt érdektelenséget vagy rossz indulatot tapasztalnak.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Tégy minket figyelmessé tanításod befogadására, és készségessé azok megvalósítására.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az ószövetségi ígéretek, a jövendelések beteljesedése hitet ébreszten bennünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a fásultság, közöny és a lelki vakság tragikus állapotától mentesek maradjunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az örök boldogság jutalmat élvezzék elhunyt szeretteink.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Úrunk Istenünk, add meg, hogy Szent Fiadra hallgatva mindent megtegyünk, hitünk megerősítésére, és így eljussunk az üdvösségre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezed, az áldozatom.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, megemlékezünk tehát Szentatyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezz meg József, Vilma, János, Mária és a család elhunyt tagjairól, testvéreinkről, akikről ma megemlékezünk, aki Krisztus békében hunytak el, és minden meghultról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondunk, és megindul az én lelkem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Isten.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenünk, te Áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságnak őre, az Úr Jézus tehenem.

0: Az Urangyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
1: és Mária méhében hallottál szentélyeket és szentélyeket. Üdvözlégy Mária!

0: imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Istenünk, Te úgy akartad, hogy egyszülött fiad legyőzze a halált és fölmenjen a mennybe. Add kegyelmedet gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemléljenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság véges kegyének.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szentelében.
0: Ó, édes Istenem, hálát tereg lelkem, hogy egész napon át

Istennek segítsége maradjon, legyen mindenkor velünk.

Szent misét közvetítettünk a kézi szentkereszti szentkereszt megtalálása plébánia templomból. A szent misét bemutatta főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látta el. Megköszönöm a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szent mise áldozatba. Gáspár Ildikó önkéntest hallották. Elköszönök a kézi szentkereszti szentkereszt megtalálása plébánia templomból, aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kézdi Szent Keresztet, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kovászna megyében a Háromszéki medencének a Bodok és Ojtozu hegység vonulatai által közrezárt északi részén a Perkő hegység keleti oldalán található Kézdivásárhelytől 9 kilométerre a Kézdivásárhely Eszternek Lemhényi út mentén. A falu a 14.

Században 1332-ben az írásokban Poján néven szerepelt, jelentése erdei tisztás. Területe ősidők óta lakott. A falu valószínűleg a Kászon völgyében, Szent János dűlőben alakult ki, ahol egy kápolna romjai is láthatók, ahová 2000-ben emlékmű épült, majd alább a Perkőhöz tartozó bolygó nevű helyre települt, végül mai helyére költözött. A falunak már 1332-ben is volt temploma, melynek helye nem ismert. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott. Az egyházközség története szorosan összefügg a falu történelmével. Kézdi Szentkereszt legelső települése a katrosai új jobb oldalán lévő mai Szent János dűlőbe tehető. A mai templom elődjét 1798-ban kezdték építeni, gótikus stílusban, 1802-re készült el, de a földrengés teljesen megrongálta. 1811-re építették föl újra a templomot. Méretei 35 méter hosszú, 10,5 méter széles, 12 méter magas, a torony 35 méter magas, valamikor külön épült, de a javítások alkalmával összeépítették a templommal, amiből kifolyólag földrengésekkor azt gyakran megrongálta. Az 1990-es földrengés után nyerte el a mai formáját. A nagy harang 1926-ban készült a Szentkereszt tiszteletére. Az 1848-49-es önvédelmi harcok idején elvitték a régi nagyharangot és beolvasztották, körülbelül 680 kg volt. A kisharang 1648-ból maradt fenn, 1949-ben újraöntötték. Méretei 54 cm magas, az átmérője 65 cm, 2,5 cm a kerülete. Felirata, idézem, újjáöntetett a Kézdi Szentkereszti hívek adományából az úrnak 1949. évében. Andreas Paksa, Szeben, idézett zárva. A főoltár 1717-ben készült barokk stílusban. Építménye faragott, festett és aranyozott. A tabernákulum két oldalán egy-egy ezüst csavart, oszlop található arany fejezettel. Az oltáron Szent István és Szent László rövidmentéjű, csizmás, koronás és a királyi jelvényekkel ellátott szobrai láthatók. A középső fülkében íves fára feszített olajképen, vörös ruhában, hermelin palástban, koronás fejdísszel a fején Szent Ilona áll. Kezében nagy barna fakeresztet tart, mögötte Jeruzsálem képe látható. Szent Ilonától balra kerek, hercegi koronás pajzs, rajta Erdély címere. Szent Ilonától jobbra, szintén koronás pajzsban a magyar címer található, alatta és fölötte felirat. Az oltár közepén arany levélkeretben a donációs felirat olvasható. A felső részben egy olajkép a Golgotát eleveníti meg Máriával és János apostollal. Az oltár két oldalán Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet található. Az oltár jobb és bal oldalán látható a Szűz Mária és a Jézus szíve szobor, mindkettő egy-egy kőoszlopra helyezve. Mária szobra a 18. századból származik, fa alapanyagból készült, a kék glóbuson álló alak, s a glóbusra a kígyó tekeredik. Mária jobb lábával a kígyó fejére, a ballal pedig a holdsarlóra tapos. Fehér ruhát aranyszegélyes kék palástot visel, és fölfelé tekint. A Jézus szíve szobor a 19. századból származik, ugyancsak faanyagból készült. A középkorban az oltári szentséget a falba beépített tabernákulumban őrizték, miután átkerült a főoltárra a tabernákulum, az új templom építésekor beépítették a templomot körülvevő kerítésbe. 1970-ben a kerítés javítás alkalmával került elő a hajdani templom fali tabernákuluma. Gótikus stílusú, akárcsak a korábban előkerült portálé darab, a szentélyben látható méretei 80 cm magas és 60 cm széles, a 16. században készült faragott mészkőből. Az 1990-es földrengést követően került elő a templom oldalbejáratának falából, amelyet aztán a Kézdi Szentléleki Bartalis testvérek javítottak ki.
A medence külső oldalán 11 éves záródású levél látható. Fölötte széles sávban két simma borda közt fekvő, szív alakú palmettasor. A kézdi szentléleki bartalisok készítették egy teljes kőtömbből. Rajta úgy szintén a keresztelő medence motivumai láthatók. Alapja diófa röngből készült, méretei 1,80 cm hosszú, 0,95 cm széles és 30 cm vastagságú. Tömege körülbelül 1850 kg. 2005-ben készült el az egyetlen mellékoltár, amely évközben a lurdi, karácsonykor születési barlang, húsvétkor föltámadási sír. Fölötte a Laub testvérek által készített kőkereszt látható. Az orgona 1906-ban készült Budapesten, a Rieger fivérek orgonaépítő műhelyében. A 16. századtól 1948-ig katolikus iskolája volt, az épületben ma egy 8 osztályos állami iskola működik. A Szentkereszt megtalálása plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A falu búcsús ünnepét május 3-án tartják, örökös szentségimádási nap november 29. Kézdi Szentkeresztül látják el Béla falvát. A Szent Adalbert püspök és vértanú oldalagosan ellátott plébánia a kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A Szent Adalbertnek ajánlott templom gótikus bejárói az épület középkori eredetére utalnak, a különálló harangtorony 1802-ben épült. A templom szentélye a 15. században épült gótikus stílusban. A mostani templomot 1756-ban Antal Albert pojáni plébános idejében emelték. A plébánia búcsús ünnepét Szent Adalbert püspök napján április 23-án tartják. Örökös szentségimádási nap november 30. A műsor a Kézdi Szentkereszti plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imá az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen neked a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióból jelentkezik. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Kedves gyönyvér, üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést. Isten hozott.
4: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kedves gyönyvér, első kérdésem az lenne, hogy visszaemlékszel, hogy életed folyamán mikor volt az első olyan esemény, amelyben megtapasztaltad Isten valóságát, Isten jelenlétét?
4: Kicsi koromban kezdődött, nagymamámtól sok mindent tanultunk, tanított imádkozni sokat. Sok mindenen mentem keresztül az életembe. viszont ami tényleg úgy nagyon-nagyon nagy dolog, ami történt velem, az akkor volt, amikor Medjugorjéba volt hívásom innen Romániából.
3: Éppen egy pillanat, jó? Mert nagyot ugrottunk. Voltál első áldozó?
4: Igen, igen.
3: Hogy élted meg? Vagy van emléked róla? Mi maradt?
4: Hát úgy igazából nincsen különösen. Azt tudtam, hogy kell első áldozó legyek. Jártunk templomban vasárnaponként azért.
3: Vallásórákra is, ugye?
4: Igen.
3: Jó.
4: Igen.
3: Utána jött a bérmálkozása.
4: Igen, az is volt. Igen, bérmálkozó is voltam.
3: Mit tapasztaltál meg azáltal, hogy felnőtt keresztényé lettél a bérmál szentség nevélvételével?
4: Hát ottan tapasztaltam különösen. Tehát én jártam a templomba, tehát vasárnaponként elmentünk a templomba. Szép volt a bérmálkozás is, persze. De ami a lényeg az, hogy amit szeretnék elmondani, hogy hát ez a nagy csoda, ami történt.
3: Mielőtt a csodához érnénk.
4: Igen, mielőtt érnénk a csodához.
3: Igen.
4: Jó.
3: Van egy családod?
4: Igen, volt. Jó. Volt családom. Családod. Igen, igen. Jó. Azt is elmondom utólag, hogy úgy van, meg mint van. Azt is.
3: Engem az érdekelt volna, hogy teszem fel, a férjhez menésben kérted Isten segítségét, megvilágosítását, hogy ki a te?
4: Hát kértem, én mondtam, hogy szeretnék férjet.
3: Igen.
4: Szeretnék férjhez menni. És itten utólag kiderült, hogy nem volt jó a házasságom. Ott az volt a probléma, hogy hát a férjem az debitálementál a grádódóiba volt, és most is abban van, mert volt neki egy balesete. Én mikor megismertem, sajnáltam is őt, meg szerettem is, persze, szerelmes is voltam, de felőle nem volt meg az igen. És én magamat ráerőltettem a férjemre, hogy jó lesz minden, meg mit tudom én, és mondtam, házasodjunk össze, mert az úgy jó, meg nem tudom mi, és ő nem akarta, hogy összeházasodjunk. És én magamat ráerőltettem, és csak most jöttem rá, miután elköltöztem Marosvásárhelyre, mert 14 évig férnél voltam, és most jöttem rá, gondolom, hogy így az Úr vezetett rá erre, hogy ez nem volt igazi házasság, mert az ő részéről nem volt meg az igen. Én éreztem a házasságban is ezt a nagy ürességet sajnos.
3: Ez a tizenvalahány évete, akinek igen. Elme problémája volt, ezt hogy tudtad együtt élni vele, vagy hogy bírtad igen. Ki, vagy mire támaszkodtál?
4: Hát csak a jó Istenre tudtam támaszkodni végig, és sok-sok veszekedés volt. Aztán a végén már, ha mondott is valamit, akkor inkább csendben maradtam, úgy próbáltam, hogy úgy oldjam meg, hogy tehát imádkoztam, és jártunk is a templomba, de sok probléma volt köztünk, nagyon sok probléma volt. Hát a házasság ideje alatt, 2019-ben, mert most vártam el ebbe az évbe, tehát június 15-én, és akkor beszéltem itt a papbácsival, miután bőjtöltem sokat, beszéltem a papbácsival, és azt mondták, hogy egyházilag is el tudnak választani.
3: Hát mondjuk itt egy kicsit a kifejezés nem a legmegfelelőbb, mert...
4: Nem.
3: Nincsen vállóper az
4: értem,
3: egyházban, csak egyszerűen kivizsgálás, hogy megalapozott-e a házasság,
4: és
3: van-e hamisság benne.
4: Értem,
3: és ha van hamisság, teszem fel a férjet, elhallgatta, vagy nem világosított fel téged, hogy neki egészségügyi problémái vannak, akkor van ilyen. Viszont, hogyha te felismerted azt, és így vállaltad fel,
4: értem.
3: Akkor azt felvállaltad.
4: Értem, hogy én elvállaltam azt.
3: Igen, úgy betegem, mert tudtad, mikor férhez mentél, tudtad, értem. Hogy baj van a férjeddel?
4: Igen.
3: És úgy felvállaltad, ugye?
4: Igen. Én vállaltam azt, hogy jó lesz minden, meg stb. Csak nem volt jó.
3: És amikor hát, döntöttél afelől, hogy akkor most már el kell válni, nem tudom milyen körülmények között,
4: igen.
3: Meg terheltség, kimerültség, meg ilyen, úgy jutott eszedbe, hogy amit Isten egy beketett ember szét ne válassza?
4: Igen, persze, hát itt az volt a probléma, hogy én a kombinától nagyon-nagyon rosszul voltam. Éveken keresztül szenvedtem a kombinát miatt, és mondtam a férjemnek, hogy költözzünk el, mert én ezt nem bírom már. Olyan rosszul voltam az utolsó időben, hogy ülve aludtam, és nem kaptam levegőt. Hát mondom, itt van a 11 éves kicsi fiam, hát föl kell neveljem, szerintem még szüksége van az anyukájára, és úgy költöztem Károlyba, hogy a lánytestvérem itt lakik Szaniszlón, és úgy tudtam ide költözni, hogy ő segített. Én azt mondtam akkor a Jóistennek, hogy Istenem, én nem akarok elválni, nem akarok azért jönni ide. Tényleg nem akartam egyáltalán elválni tőle. És mondtam neki, hogy csináltam egy ilyen próbát, mert mondtam, mindig csaltam, hogy jöjjön ide, legyen itt velünk, és nem akart, mindig azt mondta, hogy neki ott a helye, stb. És mondtam, hogy ahol a te családod, ott kéne legyél te is. De hát nem akart egyáltalán velünk venni, én már nem éreztem jól a levegő magam, és azt mondtam neki, figyelj, hogyha visszamész, én elválok. És azt mondta nekem, hogy te akartad, hogy összeházasodjunk, és akkor így minden leesett, hogy ez tényleg így volt.
3: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, hiszen azért, hogy ilyen hirtelen, vagy megsajnálásból, vagy ilyesmiből úgy ne kössenek a fiatalok házasságot, mert általában nem jó dolog.
4: Igen, értem.
3: Hogyha nem abban az Isten igazságban, amire rendeltetve vannak, vagyis szerelemből, egymás iránt ilyen átadásból kötnek házasságot, akkor ennek nem lesz gyümölcse. Sajnos már többször hallottam, hogy jaj, nekem az a hivatásom, úgy érzem, hogy én a férjemet, vagy a jövendőbeli feleségemet azt rendbe hozzam, és hát nem, a házasság nem erről szól, hogy valakit rendbe kell hozni, valakit meg kell menteni, hanem valakivel az Úr nevében együtt kell élni, és ha nem ez az alap, akkor bizony elég sok komplikáció van egy házasságban.
4: Hát én éreztem a nagy ürességet, mindig kérdeztem a Jóistent, hogy Istenem, te valaki más rendeltél nekem, mert én nem tudom, miért éreztem így, hogy nekem a Jóisten más rendel az egész házasságot. Hát én nem csaltam meg soha a férjem, mert tényleg a mai napig sem.
3: Igen. Említetted, hogy egy különleges élményben volt részed Medjugorjeban.
4: Igen.
3: Hogy jutottál oda, vagy honnan tudtál róla, vagy hogy kerültél
4: Igen.
3: oda?
4: Hát én úgy kezdődött az egész, hogy én meg voltam műtve Szatmár Németiben, és akkor, amikor megműtöttek, amikor mondtam az orvosnak, hogyha engem héten beutaltak, kedden megműtöttek, és mondtam neki, hogy én csütörtökön akarok jönni haza, mert szombaton van a fiamnak a bérmálkozása, és mindenféleképpen ott akarok lenni. És nagyon sokat imádkoztam, és tényleg így is volt, hogy én csütörtökön ki is jöttem a kórházba, pedig egy órás nőileg műtöttek meg, egy órás műtétem volt, és akkor éjszaka én több mint három órát imádkoztam, és úgy éreztem, hogy ilyen arany eső hull rám, és nézem, hogy a jobb felembe egy pásztorbotot betett az Úr. Láttam, hogy jön felém egy pásztorbot. És betette a jobb felembe. És utána mindig ott tartottam a kezem, és mondom, hogy aztán a Jóisten tudja, hogy ezt most miért tette, vagy miért van ez. És hogyha akkor nem imádkozok 3 órán keresztül, tehát hogyha nem ütöttek volna meg, én olyan sokat nem is imádkoztam volna, úgyhogy mindennek van egy miértje, vagy hogy is mondjam. És akkor utána hazamentem, meg ott volt a bérmálkozás, a nagyfiamról van szó.
3: Hogy bírtad ki a bérmálkozáson így friss műtéttel?
4: Nagyon hamar felépültem, nagyon hamar éreztem, tehát én bíztam is a Jóistenben, hogy tényleg engem meggyógyít, és hittel kértem, és tényleg úgy is volt. Tehát meg is gyógyultam, és azóta is jól vagyok.
3: Ennek örülök.
4: Igen, van még egy nagyfia, igen, az házasságon kívül voltam valakivel, nem voltam összeházasodva a Norbika édesapjával, nagyfiamnak, mert ő 23 éves. Sajnos ilyen bonyolult nekem az életem, ilyen bonyolult volt az életem.
3: Igen, és akkor hogy jöttél rendbe, vagy rendbe jöttél?
4: Igen, hát rendben jöttem, igen. És akkor utána, hát megvolt a bérmálkozás, és utána voltunk Szőkefalvára, hát én nagyon sokat jártam Szőkefalvára, mert ott volt minden június 17-én szentségimádás és búcsú. És akkor ott voltam a búcsón, és akkor volt egy ilyen vihar, meg mit tudom én, és akkor bekerültem, ahol van az oltár, mert nagyon esett az eső.
3: Igen, a fölött részben.
4: Igen, és akkor ottan mondtam, hogy hát segítek a székeket, már elmúlt a vihar, az eső, és akkor segítek a székeket, meg stb. Elvinni, vagy ottan láttam, hogy ott dolgoznak ott az oltárkon, és azt mondja a gondok, hogy hát akkor vigyen föl azt a mise könyvet a templomba, és akkor megint bevillant nekem valami, és akkor úgy megpuszítottam azt a mise könyvet, és fölvittem az oltára a templomba, és akkor megvolt a pásztorbot, és megvolt a mise könyv, ez nagyon érdekes volt, és akkor utána egy ismerősöm azt mondja, hogy jössz Medjugorjéba, és akkor úgy bevillant megint, hogy na akkor most eljött az idő, hogy nekem most kell menjek, különben nagyon évek óta készültem, mert nagymamám volt Medjugorjéba, és mesélt, hogy ilyen szép ott, meg stb., és akkor mondtam, én elhatároztam, hogy egyszer el fogok menni, és akkor azt mondtam, hogy na most tényleg eljött az idő, hogy én el kell oda menjek, és éreztem is ezt a hívást, hogy én most nekem kell menjek, és az utolsó pénzemmel mentem el. És egy papbácsi, már nem tudom a nevét, fölkészítette a csoportot, gyontunk, áldoztunk, és mindenki kapott egy rózsafüzért. És mondta a papbácsi, hogy nyissuk ki a szűzanyának a szívünket, hogy ő tudjon dolgozni, és akkor mondtam, hogy én úgy kinyitom a szűzanyának a szívem, ahogy csak tudom. Na és akkor nagyon szép volt. Hát kint voltunk a Jelenések hegyén, hát ott is nagyon-nagyon sok csoda történt, ültem a székemen, és hát sokan voltunk, volt hely, a reggel hajnalba kimentünk 4 órakor, mert nagyon-nagyon sok minden történt ottan. Akkor mondom ezt a részt is, hogy ültem a széken, és éreztem, mikor beuntam a szemem, nem tudom, milyen gömböket láttam, biztos angyalok érkeztek, mielőtt jött a szűzanya, már Mirjánál fent volt, és a jelenések ideje alatt is éreztem, tehát be volt hunyva a szemem, és én mélyen imádkoztam, és akkor ilyen nagy felhő jött ki a számon, és a két sötét felhő ott volt, és mindig el akarta oszlatni azt a fehér felhőt, de én folyamatosan imádkoztam, és nem oszlatta el azt a, tehát az a fehér felhő eloszlatt azt a sötét felhőt. És akkor utána tudtam azt, hogy olyan sokat kell imádkoznunk, és mindig kell imádkoznunk, hogy az a sötét felhő az ne jöjjön be az életünkbe. Na ez volt az egyik, tehát csoda, mindig, folyamatosan ahova mentem, mindig csoda történt velem. És akkor vége volt a jelenésnek, és akkor éreztem, hogy na most én éreztem, hogy a Szentlélek úgy vezet, és akkor a korláton túl küldött a Szentlélek, és jött Mirjánál visszafele, és előttem volt egy agysérült kisfiú, az anyukája ölé, úgy teljesen le volt így esve a karjából. És mondtam, hogy na, visszük oda a látnoknőhöz, mert ő kell segítsen, és segítettem az anyukának, hogy menjünk ott együtt. És akkor elvette a látnoknő ezt az agysérült kisfiút, és úgy sírt, hogy nagyon-nagyon sírt a látnoknő. És a kezét, hát én egy kicsit úgy meglepődtem, hogy Istenem, itt vagyok, én a látnoknő mellett, hát ez egy csoda. Na és akkor megsimogattam a kezét a látnoknő, mert csak így tudtam üdvözölni. És akkor, amikor megsimogattam, hát nagyon éreztem a szűzanyát közel, tehát nagyon közel éreztem akkor a szűzanyát, úgy fölemeltem a két kezem, és aki ott volt, mindenki ott körülöttem, azokat mind úgy megöleltem, meg úgy megszorítottam a kezüket, és akkor be volt hunyva a szemem, és akkor úgy mindenkinek fogtam a kezét, és akkor mondta a szűzanya, hogy éreztem, hogy ott a szűzanya, és mondja, hogy fogjátok meg szorosan a kezem, és ne engedjétek el. Úgy éreztem a rosszat is, hogy ott volna, de hogyha ott van a szűzanya, és fogjuk nagyon a kezét szorosan, akkor segít nekünk. És akkor oda jött hozzám egy férfi, és úgy megölelt, és nem akart elengedni. És mondom, Istenem, mi van a szűzanya, amit férfiak ölelgetnek, mi lesz itt velem? És azt mondja a szűzanya, fogjak meg a tömegbe egy kezet, megfogtam a tömegbe egy kezet, és akkor ez a férfi nem engedett el, és olyan szorosan fogott, és mentünk ott a sziklán keresztül, így 40 percig gondolom, amíg leértünk, ahova kellett.
3: És végig ölelt a férfi azon 40
4: igen,
3: perc alatt?
4: Igen, végig így ölelt, és mentünk, de be volt húlva a szemem, mert úgy éreztem, hogy most úgy kell menjek. És akkor utólag megkérdeztem a szűzanyát, hogy szűzanyám, miért volt ez így? És azt mondja, hogy azért volt, mert hogy így ilyen szorosan menjünk egymás mellett az úton. Ez volt a válasz a szűzanyának.
3: Tehát ahogy ez a férfi ölelt, és úgy mentetek, akkor hogy mindig úgy menjetek egymás
4: mellett? Tehát olyan, igen, hogy ilyen szorosan menjünk, hát hogy segítsünk egymásnak az úton, bárki is, például egy beteg emberen, vagy egy akárki, nem tudom, aki küld az úr, vagy na, tetszik érteni, úgy mondom, ugye?
3: Persze, persze.
4: Igen. Na hát ez volt, ez is ez a csoda, és akkor utána ugye fölmentünk mind a két hegyre, van a Brotpro és a Krizsevász. És akkor én, mikor visszajöttem, akkor nekem azt mondta a szűzanya, hogy én hátulról érintsem meg őt, a szobrot, mikor visszaértem, hátulról megérintettem, és a keresztet is fent a Krizsevász, hogy hátulról kell megérintsem. És akkor kérdeztem, hogy miért. És azt mondja, hogy elől megy a szűzanya, és te mész utána. Elől megy az Úr Jézus, és te mész utána. Na ez volt a második, ami csoda volt, és akkor a fesztivál végén, hát mindenhol én egyedül voltam, a szobában is, 4 ágy volt, de egyedül voltam. Szerintem így akarta az Úr, hogy én egyedül legyek, és ne zavarjon engem senki. Na és a fesztivál végén ottan állok a tömegbe, hát a fülhallgató ott volt a fülembe, és érzem, hogy most én valamit kapok. És ide jön egy angyal, vagy pap, vagy ki jön ide hozzám, mit fogok én kapni. És ahogy ezt így végig gondoltam, akkor rögtön hallottam, hogy mondják, hogy na most vonuljanak fel az országok, és mindenki kap egy pásztorbotot és egy rózsafüzét. És akkor, tehát én ezt megkaptam, így ahogy elmeséltem önnek, hogy ezt így megkaptam. És azóta a rózsafűzér nem esik le a nyakamról, és minden nap azóta, tehát azután mondtam minden nap, de most nagyon-nagyon sokszor elimádkozom. Hát 3-szor, 4-szer, 5-től, van, amikor 7-szer is, tehát a minimum az 3-szor elimádkozom a rózsafűzér. És ez megyek minden nap a templomba.
3: Teljes rózsafűzér koszorút mind a husztitokkal?
4: Igen,
3: vagy?
4: Igen, igen. És megyek minden nap a templomba. És a kicsi fiammal vagyok, és ő is jön, és minisztrál, ő is volt első áldozó. Na és akkor, amikor jöttünk hazafele a buszon, akkor hát mindenki aludt úgymond, és én akkor is imádkoztam a rózsafűzért, és akkor a szűzanyával együtt mondtunk egy imát.
3: Igen, ez hogy nyilvánult meg?
4: Hát úgy, hogy ahogy mondtam folyamatosan a rózsafűzét, és éreztem, hogy én kell imádkozom a rózsafűzét, akkor éreztem, hogy na most ezt most le kell írjam. De hát elmondhatom ezt az imát, mert ezt azóta minden nap elmondom, ezt az imát. Elmondhatom?
3: Persze, persze.
4: Meghallottam hívásod, és jöttem. Szereteted lángja kiárad bennem, o szüzek-szüze, tisztaságos anya az igének. Mindenkor legyen hála neked, tisztaságos szűzvirág, béke királynője és fejedelme vagy az örök igének. Kinyilatkoztattad bennem anyai szeretetet, tüzét és lángját, viharként járta át testem és lelkem. Medjugorje szűzanyácska, add, hogy amire drága szent fiak felruházott, méltóképpen viseljem, hogy ezáltal másoknak is jó közbenjárója legyek, és hogy megmutass szent szívedet minden embernek. áraszt szereteted lángját az egész világra. Te vagy a mi édesanyánk mindenkor és mindenhol. Adj családunkba békét és szeretetet, hogy kiáradjon az egész világra. Szeretetem jeléül arra kérlek, drága Jézus, bocsáss meg bűneinket, és tarts meg az örök életre. Amen. Tehát ezt az imát írtuk a szűzanyával.
3: Igen, ez is sugallat formában jött?
4: Igen.
3: Akkor ezt lejegyezted, hogy meg tud tanulni, vagy?
4: Igen, lejegyeztem, igen. Amúgy minden nap elmondom ezt az imát, és én ugye, hogy szalomban dolgozok, fodrász vagyok, férfi női, és ottan az embereknek is tanítom a rózsafüzét, és voltak, akik tényleg imádkozzák a rózsafüzét. Nem mindenki fogadta meg, de szóval inkább azoknak mondom, akit úgy vezet a Szentlélek, így ennek mondhatom, vagy annak nem mondhatom. Na, és így tanítom a rózsafüzére.
3: Mióta kezdtél a lélekre figyelni, hogy ennek igen, ennek nem, ezt igen, ezt nem?
4: Igen, hogy mióta?
3: Igen. Hol lépett be a Szentlélek az életedbe?
4: Hát most egy kicsit itten Károlyban sokkal több mindent tapasztaltam. Marosvásárhelyen is nagyon szép volt, mert otthon ugye vezetett, ugye elmentem Medjugorjéba, de itten többet tanultam, mint az a veszekedés, csend van, és hát én úgy jöttem ide, hogy azt is elmondhatom, hogy szakadtam
3: el. Nem, én azt kérdeztem, hogy a Szentlélek mikor lépett be az életedbe, mi állt?
4: Igen, hát a Szentlélek, hát akkor, amikor mentem Medjugorjéba, akkor is volt a hívásom. Most voltam ilyen élet a lélekben, karizmatikus ima csoport, közösség, és ott a jobban megtapasztaltam a Szentléleknek a vezetését. És mostan szeretnék csinálni egy ilyen Fülöp kurzust, amire beiratkoztam, hogy még jobban vezessen a Szentlélek.
3: Köszönöm szépen, megértettem. Bocsáss meg, de az időnk sajnos, hogy lejárt a beszélgetés idő. Én azt ajánlom neked, hogy imádkozzunk közösen azokért a fiatalokért, akik a házasságot nem tudják úgy komolyan venni, nem megalapozzák, és nem Istenre figyelve lépnek házas életre, és akkor úgy megtelik mindegy, hogy Jéd is megtört. Hogy minél többen a Isten akaratában tudjanak, igen, úgymond frígyre lépni. Atyánk Isten, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk, Uram. Testvéremmel kérve kérünk, áld meg a mai fiatalokat, hogy a világ zűrzavara ne hatalmasodjon el az ő elméjükbe, hogy valóban rád figyeljenek, Uram, hogy a házasság szentsége igazán szentség legyen az ő számukra, és az az egység, amelyre meghívtad Szent Fiadban, az betölts az ő szívüket egyetértésre, hogy semmilyen külső erő, akár családtagok, vagy irigyek, vagy rossz akarok számára ne férkezhessen be ezek szívébe és elmébe, hanem megmaradjanak a te kegyelmedben, hogy az egység, amelyre esküdtesznek, az megtartsa közelségedben, jelenlétedben, egy örömtől Isten gyermekéletre, Jézus nevében. Amen.
4: Amen.
3: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, Gyanyvér, hogy ide időt szántál, és a Jóisten áldások is ilyen továbbra is az ő kegyelmében, a lélek vezetésében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Örökké, amen. Ezzel búcsúzom is kedves hallgatóktól, és Isten áldással legyen az életükben, hogy Isten lelke vezethesse abban a békés életben, amelyre maga Isten hívta meg az ő fiában. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, műsorismertető következik. Én Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatók, az elkövetkezendőkben, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az esti mese veszi kezdetét, majd a zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk, hívjuk önöket is. Néhány perccel 8 óra előtt egy rövid gondolatot hallhatnak Minden napunk ajándék Istentől címmel. Reflektorfényben Istennel Ferenc emese műsora este 8 órától kezdődik, majd ezt követően a kiáltás ima nemzetért. Imára hívjuk önöket, hogy imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért. Majd a béke rózsa füzérével folytatjuk, és a hivatásokért is imádkozunk a kispapokkal. 9 óra 25 perctől E fatta nyíj meg című adásunkkal várjuk önöket, majd 10 órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, 10 óra 10 perctől hallgassuk az örömhír Szilágyi Lászlóval. Az Életre Növelő című műsorunk 10 óra 40 perctől kezdődik, ez ismétlésben lesz hallható majd a szokott módon 11 óra 40 perctől Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adásával várjuk önöket. Holnap reggel 8 órától közvetítünk Szent Misét Maros Ludasról. Délután 1:45-től rózsafüzért imádkozunk a Mária Rádió magyar családjával, hiszen 13-a van. Majd este 6 órától Kézdi Szent Keresztről közvetítünk Szent Misét. Mindnyájuknak kegyelmekben gazdag, csendes, szép estét kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este egy történetet fogok elmesélni nektek. A címe: A munka kincs. Az öreg földműves közeledni érezte halálát. Számadást tett életéről, hogy mi volt jó benne, s mi volt rossz. A legjobban az bántotta, hogy fiaira nem tud semmi értékes dolgot hagyni. Sőt, túlságosan szabadjára hagyta őket, még dolgozni sem tanultak meg rendesen. Kihasználták apjuk engedékenységét, s naphosszat az árnyékban heverésztek. Naplopó haszonlesők lettek. De mi lesz most velük, ha apjuk örökre elszenderül, nem tartja senki szemmel őket? Édesanyjuk már régen meghalt. Amint így töprengett magában a földműves, hirtelen jó ötlete támadt. Még egyszer utoljára gondolta, megleckészteti mi haszna gyerekeit. Beteg ágyához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Fiaim, drága kincs van elrejtve ebben a kicsiny földben, amit itt a ház körül láttok, ez lesz a ti örökségetek. Nem tudott többet beszélni, hamarosan meghalt. A három fiú tanakodni kezdett, hol rejtőzhet az a bizonyos drága kincs. Megegyeztek egymással, hogy mélyen fölássák az egész földterületet, s ha megtalálják a kincset, elosztják majd. Hamarosan neki is láttak az ásásnak. Nehéz munka volt, aprólékosan, körültekintően megforgatni az egész talajt a ház körül. Minden nap azzal a reménnyel feküdtek le, hogy holnap reggel biztosan meglelik a drága kincset. A kincset azonban, amilyenre ők gondoltak, sehol sem találták. Amikor már minden centiméternyi földet megmozgattak a ház körül, akkor eszméltek rá, ismerték fel, hogy mire gondolt az édesapjuk. Maga a föld apánk kincse, s hozzá még az, hogy megtanultunk dolgozni. Így volt, mese volt, vége volt. Ha nem hiszitek, járjatok utánam. Kedves gyerekek, a Munka kincs című történetet Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

Na ülnek, egy szép szemű kis beácska, álomszára szempilládra, amen, amen, amen. Nem félek, nem félek, angyalok repülnek, a váramra ülnek, egy szép szemű kis gergőcske, álomszára szempilládra, amen, amen, amen. Nem félek, nem félek, angyalok repülnek, a váramra ülnek, egy szép szemű kis lillára, álomszára szempilládra, amen, amen, amen.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Fény szíve fényár, skút feje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát, fényel elárasz.
2: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
1: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
2: Mind a ma vétket, amiben ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
1: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, Lélekisten, téged, égi erőtök kormányozza bölcsen minden világot. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk. Mert szeretete örökké megmarad.
2: Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad.
2: Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad.
2: Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad.
2: A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad.
1: A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad.
2: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk, aki Egyiptom elsőszülötteire lesújtott, mert szeretete örökké megmarad.
1: És kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
2: Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki ketté hasította a Vöröstengert, mert szeretete örökké megmarad.
2: És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a fáraót és hadát a Vöröstengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad.
2: Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.
2: És tönkrevert hatalmas királyukat, mert szeretete örökké megmarad.
1: Szihont, az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad.
2: És Ógót, Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad.
1: Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad.
2: Örökségül szolgáljának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad.
2: És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad.
2: Adjatok hálát az Ég Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent.
2: Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
2: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
1: Mint tömjén füst!
2: Szálljon eléd, Uram!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
2: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem! Magasztalja lelkem az Urat! És szívem újjong üdvözítő Istenemben!
2: Tekintet!

0: gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem. Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosíts meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Véreddel békét szereztél a világnak, fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
0: Hallgass meg, Istenünk! Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton, melengest fel szívünket, irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és engedd, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben, aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha egy feladatra valóban Isten jelöl ki bennünket, akkor megadja hozzá a megfelelő képességeket is. Amikor azonban csak emberi elhatározásból teszünk valamit, gyakran nem kapunk hozzá segítséget fentről, mondta egy ismeretlen szerző.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Kérem Önöket, hogy bárhol is vannak most, autóban ülve, a sűrű esti forgalomban, otthon a mindennapi teendők sűrűjében, vagy épp egy csendes szobában a gondolataikba merülve, álljunk meg egy pillanatra. Vegyünk egy mély lélegzetet, és érkezzünk meg ebbe a közös térbe. A mai adásunk rendhagyó. Ha most valaki belépne ide a stúdióba, és meglátna engem a keverőpult és mikrofonok mögött, valami szokatlant tapasztalna. Itt ülök egyedül. Két szék van elhelyezve a stúdióban, ahogy azt Önök megszokhatták, de a velem szemben levő szék most üres. Nincsen ma meghívott vendégünk. Nincs itt egyetlen ismert lelkész, énekes, teológus, művész vagy bizonyságtevő sem, akinek feltehetném a kérdéseimet. Nincs egy külső emberi történet, amely mögé műsorvezetőként kényelmesen elbújthatnék, vagy amelynek a fonalát gombolíthatnám a következő időben. Ma egyedül vagyok. Önök a rádiókészülékek mellett, én itt a mikrofonnál. És a láthatatlan jelenlét, aki valójában mindig itt van, de akit a pörgős, dinamikus vendégekkel teli beszélgetések közepette, néha hajlamosak vagyunk a háttérbe szorítani. Amikor nagyon régen elindítottam ezt a műsort, és azt a címet adtam neki, hogy Reflektorfényben Istennel, az volt a célom, hogy reflektorfénybe állítsak életeket. Olyan embereket hívtam meg, akiknek a hitén, a küzdelmein, a sikerein és a kudarcaikból való felállásán keresztül megmutathattuk Isten kegyelmét. De ma este ennek a bizonyos reflektornak az iránya megváltozik. A fénysugár most nem egy meghívott vendég arcára vetül, hanem a mi saját, mindennapi húsvér valóságunkra. Rám, aki itt ülök a halk gépzajban, és Önre, aki most a hangomat hallgatja. Ma egy mély belső utazásra hívom Önöket. Arról szeretnék elmélkedni, hogyan alakul az életünk, amikor a saját és a mások létezése a figyelem, a nyilvánosság, a bírálat vagy az elismerés reflektorfényébe kerül, és hogyan lehet ebben a fényben úgy megmaradni, hogy közben egyetlen másodpercre se veszítsük el az Isten közelségében megélt tiszta, belső életet. Hogyan lehetünk láthatóak a világ számára anélkül, hogy a láthatatlan Isten szem előtt tévesztenénk? Ez a mai adásunk nagy kérdése, és ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz, le kell bontanunk a bennünk lévő hamis képeket a fényről, a szerepekről, és az önmagunkról alkotott illúziókról.

Induljunk ki magából a fizikai képből, amit ez a szó hordoz. Reflektor. Ha álltak már valaha színpadon, vagy láttak közelről színházi televíziós lámpákat, pontosan tudják, milyen természetű ez a fény. A reflektorfény éles, vakit. Ha közvetlenül rád irányítják, a szemed belesajdul. Elveszíted a tájékozódási képességedet. Nem látod a nézőteret, nem látod a sötétségben ülő embereket, csak a téged fürkésző szempárok súlyát érzed. A reflektorfénynek ráadásul van egy másik tulajdonsága is. Melegít. Sőt, ha túl sokáig állsz alatta, éget. Kiszárít. Verejtékezésre késztet. A világ reflektora pontosan ilyen. Ez a fény elvárásokat támaszt. Azt követeli tőled, hogy amikor a fénycsóva rád vetül, mutass fel valami rendkívülit. Mutass tökéletességet, sikert, magabiztosságot. A mai kultúránk, a közösségi média felületei, a munkahelyi elvárások, a társadalmi szerepeink mind-mind arra kényszerítenek minket, hogy folyamatosan a napunk is privát reflektorfényébe álljunk. Úgy érezzük, állandóan a legjobb, leginkább megszerkesztett, filterezett arcunkat kell mutatnunk. Ha nem vagyunk elég fényesek, ha nem vagyunk elég sikeresek, a világ egyszerűen tovább fordítja a lámpáját valaki másra. De mit tesz ez a világias reflektorfény a lélekkel? Kiszárítja azt. Elsorvasztja a belső embert. Mert a világ reflektora természeténél fogva csak a felszínt képes megvilágítani. Csak a külsőséget, a sminket, a ruhát, a jól megformázott mondatokat látja. A mélyet, a szívkamrák titkait, a lélek valódi állapotát sötétségben hagyja, vagy ami még rosszabb, elrejteni kényszeríti.

Ezzel szemben milyen Isten fénye? Lapozzuk fel a Szentírást, és nézzük meg, hogyan beszél a Zsoltáros az isteni világosságról. A 119. Zsoltár 105. versében ezt olvassuk. A te igéd lámpás a lábam előtt, és fény az ösvényemen. Vegyük észre a zseniális és végtelenül megnyugtató különbséget. Isten nem egy gigantikus stadion reflektort kapcsol fel felettünk, ami elvakít minket, és aminek a keresztüzében egy előre begyakorolt szerepet kell eljátszanunk. Isten nem egy kíméletlen fényszórót szegez a bűneinkre, hogy megszégyenítsen a publikum előtt. Ő lámpást ad, egy kis mécsest, egy olyan fényt, amely nem a távoli, elérhetetlen horizontot világítja meg vakítóan, hanem a következő lépést a lábunk előtt. Lépésről lépésre vezet. Nem kényszerít rohanásra, nem vár el színpadi produkciót. Isten fénye nem leleplezni akar, hanem megvilágítani. A világreflektor azt mondja, mutasd meg, mennyire tökéletes vagy, és akkor talán elismerlek. Isten világa azonban azt mondja, gyere ki a fényre olyannak, amilyen vagy, mert én a valóságodat szeretem, és a sötétségedet akarom meggyógyítani. Amikor elkezdünk Isten közelségében élni, a reflektorfény fogalma és funkciója gyökeresen megváltozik az életünkben. Ha Isten jelenlétében járunk, akkor a figyelem középpontja többé nem a mi egónkat táplálja. Ha a munkánk, a szolgálatunk, a családi életünk vagy bármilyen tehetségünk miatt figyelem középpontjába kerülünk, már nem azért állunk ott, hogy minket csodáljanak. Nem mi akarunk lenni a fényforrás. Megértjük, hogy mi csupán apró, törékeny tükrök vagyunk. Olyan tükrök, amelyeknek egyetlen feladata van. A nap az igazság napja, Jézus Krisztus sugarai tisztán, torzítás nélkül visszaverni ebbe a sötét világba.

Most azonban lépjünk közelebb a valósághoz, és fordítsuk ezt a gondolatot önmagunk felé. Könnyű általánosságban beszélni a fényről. Könnyű teológiai kategóriákban gondolkodni. De mi történik akkor, amikor a stúdió kamerája vagy a saját lelkiismeretünk lámpája közvetlenül ránk fókuszál? Mi történik, amikor önnek, kedves hallgató, kell szembenézni a saját életével az Isten szent és tiszta jelenlétében? Isten közelségében élni transzparenciát jelent. Ez egy divatos szó, sokat használjuk a közéletben. Átláthatóság. De mit jelent ez a lélek szintjén? Azt jelenti, hogy Isten előtt nincsenek titkaink. Nincsenek jól beállított profilképeink, nincsenek kegyes maszkjaink, amiket a vasárnapi szentmiséken vagy a baráti találkozókra tartogatunk. Ő pontosan látja a sikereinket, de ugyanazzal a tekintettel látja a legmélyebb magányunkat is. Látja a házassági feszültségeinket, a megélhetési szorongásainkat, a gyermekeink miatti aggodalmat, és azokat a hitbeli kríziseket, amikor este a plafont nézve azt kérdezzük: Istenem, hol vagy? A mai világunk egyetlen vas törvényt diktál nekünk. Soha nem utasd a gyengeségedet, mert a gyengeség sebezhetővé tesz, és a sebezhetőséget a világ kihasználja. Ha megbotlasz, eltipornak. Ezért építünk bástyákat magunk köré. Ezért mutatjuk a munkahelyünkön, hogy mindent kontroll alatt tartunk. Ezért mutatjuk a gyermekeink előtt, hogy nincsenek kétségeink. Isten országa azonban egy egészen más, megdöbbentő logika szerint működik. Pál apostol, aki a korának talán leginkább reflektorfényben lévő, legvitatottabb és legnagyobb hatású misszionáriusa volt, szintén küzdött egy belső, titkos gyengeséggel. Nem tudjuk pontosan, mi volt az, ő csak úgy nevezte: tövis a testemben. Háromszor kérte az Urat, hogy vegye el tőle ezt a gyengeséget, ezt az árnyékot, ami rontotta a tökéletes, reflektorfényes imást. És mit válaszolt neki az Úr? Nem azt mondta, hogy meggyógyítalak, hogy tökéletes szuperhős légy, hanem azt mondta: elég neked az én kegyelmem. Gondolkodjunk csak el ezen. Isten ereje nem a mi csillogásunkon, nem a mi verhetetlenségünkön, hanem a sebezhetőségünkön és az erőtlenségünkön keresztül ragyog fel a legtisztábban. Amikor merünk Isten előtt, és ha a helyzet megkívánja, a ránk bízott emberek előtt is, őszinték is áttetszők lenni, maszkjaink nehéz súlyként hullanak le a földre. A reflektorfényben álló keresztény embernek nem kell tévedhetetlen szentnek mutatkoznia. Lehet egyszerűen csak egy megváltott bűnös. Egy olyan ember, aki nem azért áll a fényben, mert olyan kiváló, hanem mert rátalált a megmentőjére, és nem tud hallgatni arról a szabadításról, amit átélt. Ez a fajta transzparencia nem gyengévé tesz, hanem végtelenül szabaddá. Felszabadít a megfelelési kényszer gyilkos rabszolgássága alól. Miért? Mert ha a biztonságunkat nem a közönség változékony tapsa, nem a lájkok száma és nem az emberi elismerés garantálja, hanem az az Isten, aki már akkor ismert és szeretett minket, amikor még a bűn sötétjében bujkáltunk, akkor nincs mitől félnünk. A világ nem tud elvenni tőlünk semmit, mert a legfontosabbat nem a világtól kapjuk.

De menjünk még mélyebbre ezen az úton. Ha a reflektorfény fizikai törvényeit nézzük, van egy másik megkerülhetetlen tény is. Minél erősebb és élesebb a fény előről, annál hatalmasabb, sötétebb és mélyebb árnyékot vet a test mögénk. Ez a fizika törvénye. És sajnos ez a lélek törvénye is. Amikor valaki a figyelem középpontjába kerül, akár egy rádióműsor vezetőjeként, akár a saját mikrokörnyezetében, mint a hiteles keresztény családapa, a buzgó imacsoport vezető vagy a példás munkatárs, fennáll a veszély annak, hogy kialakulnak a lelki vakfoltjaink. Olyan területek ezek a szívünkben, amelyeket a saját magunk által kreált fény elfed. Mivel előről mindenki látja a csillogást, mi magunk is elhisszük, hogy az egész lényünk fényben úszik. De mi van a kulisszák mögötti árnyékokkal? Mi van azokkal a rejtett gondolatokkal, az irítséggel, a meg nem bocsátással, a titkos függőségekkel, vagy a családi fészekben elcsattanó durva szavakkal, amelyekről úgy érezzük, ha a hallgatók, az egyházközségi tagok vagy a barátok meglátnák, abban a szent pillanatban omlana össze a hitelességünk vára? Isten közelségében élni azt jelenti, hogy megengedjük a Szentléleknek, hogy közben járjon minket a fényével. Ő nem csak előről világít meg minket, ahol a jelmezünk tiszta és vasalt. Ő bevilágít a függönyök mögé, a poros sarkokba, a szív legmélyebb pincerendszereibe is. Gondoljunk Dávid királyra. Egész életében a legélesebb nyilvánosság reflektorfényében élt. Körülvette a nép csodálata, a hadsereg hűsége, az udvar fényűzése. És ebben a hatalmas reflektorfényben Dávidnak lett egy szörnyű vakfoltja. Azt hitte, a királyi fényjel mindent elfedhet. A házasságtörés, sőt a gyilkosságot is, amellyel Uriást a halálba küldte. Azt hitte, a sötétség sötétség marad, ha ő a trónon ülve fényesnek mutatkozik. De Isten beküldte Nátán prófétát, aki egyetlen mondattal rávilágított a vakfoltra. Te vagy az az ember. És mi volt Dávid nagysága? Nem az, hogy tökéletes volt, mert nem volt az, hanem hogy amikor a fény bevilágított a bűnére, nem kezdett el magyarázkodni. Nem akarta lekapcsolni a lámpát, hanem leborult és megírta a világtörténelem legmélyebb bűnbánati zsoltárát, a 151. zsoltárt. Később pedig a 139-et, melynek a végén ezt a megrendítő imádságot hagyta ránk. Vizsgálj meg engem, Istenem, és ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Kedves hallgatók, merjük ezt imádkozni ma? Merjük-e kérni Istent, hogy vizsgálja meg az árnyékainkat? Van-e bennünk bátorság azt mondani, Uram, ne engedd, hogy a külső szerepeim elhitessék velem, hogy minden rendben van. Világíts be oda is, ami fáj, ami nem kívánatos, mert én teljesen tiszta akarok lenni előtted. Mert az igazi belső béke és hitelesség ott kezdődik, ahol már nincs mit rejtegetnünk a fény elől.

Most fordítsuk meg a helyzetet. Eddig arról beszéltünk, amikor mi állunk a fényben. De mi a helyzet akkor, amikor mi magunk tartjuk a reflektort, és mi irányítjuk azt mások életére? Műsorvezetőként én ezt teszem minden egyes hónapban, ennek a műsornak a keretében, amikor kérdezem a vendégeimet. De ön is ezt teszi nap mint nap. Mi magunk is reflektorfénybe helyezünk embereket, amikor beszélünk róluk. Amikor kibeszéljük a szomszédot a háta mögött, amikor véleményt formálunk a munkatársunk hibájáról, amikor kritikát fogalmazunk meg a testvéreinkről, vagy amikor az interneten, a képernyő védelmében egyetlen gombnyomással megosztunk egy elmarasztaló véleményt valakiről. Mi döntjük el, hova vetítjük a figyelmet, és ami mi fontosabb, milyen fényt használunk a másik ember megvilágítására. A világ reflektora kíméletlen és boncoló jellegű. Azért pásztázza a másikat, hogy hibát találjon. Azért irányul valakire, hogy szenzációt gyártson a bukásából, hogy csámcsogjon a magánéletén, vagy hogy sárba tiporja a becsületét. Mennyiszer látjuk ezt a médiában és a mindennapi életben? Valaki elkövet egy hibát, talán egy egyszerű botlást, és a nyilvánosság kíméletlen reflektora azonnal rávetül. De nem azért, hogy segítsen neki felállni, hanem hogy szétégesse, hogy megbélyegezze és végleg tönkre tegye. Ha mi Isten közelségében élünk, akkor a másik ember életét is csak és kizárólag az Isten fénye mellett vizsgálhatjuk. És Isten fénye, ellentétben a világéval, mindig a szeretet, a kegyelem és a helyreállítás fénye. Emlékezzünk vissza Jézus földi szolgálatára. Ő folyamatosan reflektorfénybe helyezett olyan embereket, akiket a társadalom kiutasított vagy elítélt. Gondoljunk a szamariai asszonyra Jákob kutyánál. Jézus odalépett hozzá, és a beszélgetéssel a figyelem középpontjába helyezte. Jézus pontosan látta az asszony életének minden árnyékát. Az öt korábbi férjét és a jelenlegi élettársát is. De ez a fény nem megsemmisítette vagy megszégyenítette az asszonyt, hanem felszabadította. Jézus úgy világított rá a bűnére, hogy közben megmutatta neki az élővizet, és visszaadta az emberi méltóságát. Vagy gondoljunk a házasságtörésen kapott asszonyra, akit a farizeusok vonszoltak a nyilvánosság elé. Odalökték Jézus teli a porba, a tömeg körbeállta őket, a vád kíméletlen reflektora égett felette. Mindenki a köveket szorongatta. És mit tett Jézus? Nem csatlakozott a vádlók fényéhez. Lehajolt, a porba írt, majd felállva azt mondta, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Amikor a tömeg elszálingózott és csak ketten maradtak, Jézus szelíd világosságával fordult az asszony felé. Én sem ítélek el téged, menj, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Micsoda felelősségünk van tehát abban, hogyan beszélünk egymásról. Isten közelsége arra kötelez minket, hogy szent tisztelettel és óvatossággal közelítsünk a fele barátunk életéhez és történetéhez. Ha hibát vagy gyengességet látunk a másikban, a mi feladatunk keresztényként nem az, hogy felerősítsük a világ vádló reflektorát, nem az a dolgunk, hogy növeljük a sötétséget a kritikánkkal vagy a pletykáinkkal, a mi dolgunk az, hogy imádságot, megértést, irgalmat és segítőkezet vigyünk oda. A mi szónknak nem rombolnia, hanem építenie kell.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett a különleges reflektorfény mellett sem, amely ma már mindannyiunk zsebében ott lapul. Az okostelefonunk és a közösségi média világa. Régebben ahhoz, hogy valaki reflektorfénybe kerüljön, színésznek, politikusnak vagy épp rádiós műsorvezetőnek kellett lennie. Ma már ez nem így van. Bárki a szobája magányából, egyetlen poszttal, egy jól sikerült fotóval, vagy egy frappáns kommenttel a virtuális tér színpadára léphet. Ott állunk a digitális reflektorok alatt, és feszülten várjuk a reakciókat. A lájkokat, a megosztásokat, a pozitív visszajelzéseket. Ez a virtuális világ azonban egy rendkívül tort, csalóka fényt vet az emberi kapcsolatainkra. Olyan ez, mintha egy folyamatos kiállításon élnénk, egy olyan galériában, ahol csak a legfényesebb, legboldogabb, legsikeresebb pillanatainkat szabad kitenni a falra. Megmutatjuk a csodás nyaralást, a mosolygó családot, a tökéletesen elkészített ételt. De mi történik közben a kulisszák mögött? Elkezdjük egymás életét ezeken a szűrt, mesterséges fényeken keresztül szemlélni. És elkövetjük a legnagyobb hibát. A saját hétköznapi, olykor szürke, fáradt, problémákkal teli valóságunkat elkezdjük összehasonlítani a másik ember tökéletesen megvilágított, kirakatba tett pillanataival. Ebből a torz összehasonlításból pedig egyenesen következik a belső magány, az elszigeteltség és az irigység. Azt kérdezzük magunktól, miért van az, hogy mindenkinek sikerül, csak nekem nem? Miért boldog mindenki, miközben én küzdök? Isten közelségében élni a digitális térben is határozott döntéseket követel tőlünk. Arra hív minket, hogy törjük meg a látszatok uralmát. Amikor belépünk ezekre a felületekre, vajon mit közvetítünk? A saját egónk csillogását, azt, hogy mennyire különlegesek vagyunk? Vagy képesek vagyunk Krisztus békességét és valóságát sugározni? És amikor mások profiljait nézzük, van-e bennünk isteni bölcsesség, hogy a filterek és a mosolyok mögé lássunk? Képesek vagyunk-e megérezni a lélek által, ha csillogó képek mögött valójában egy magányos, sebzett, szeretetre éhes emberi szív kiált figyelemért és segítségért? Jézus soha nem a tömeg elvárásainak játszott. Emlékezzünk az evangéliumokra. Amikor egy-egy nagy csoda után a tömeg felbojdult és királlyá akarták őt tenni, ami a világi karrier és reflektorfény csúcsa lett volna, Jézus fogta magát és elmenekült. Elhúzódott a hegyre. Nem kért a világ olcsó tapsából, mert az ő identitása, az ő önértékelése sziklaszilárdan és megingathatatlanul az atya szeretetében gyökerezett. Ha mi is ebből az atyai szeretetből táplálkozunk, az online reflektorfény többé nem lesz a függőségünk forrása. Nem a képernyőnkön megjelenő értesítések száma fogja meghatározni a méltóságunkat, hanem az az elvehetetlen tudat, hogy Isten a nevünkön szólított minket, és a megváltott gyermekei vagyunk. Elérkeztünk a mai elmélkedésünk legfontosabb, legkritikusabb pontjához. Tegyük fel a kérdést őszintén. Hogyan lehet ezt kibírni? Hogyan lehet folyamatosan jelen lenni a világban, dolgozni, helytállni, adni, beszélni, a figyelem középpontjában állni, vagy mások terheit hordozni anélkül, hogy kiégnénk? Mi a titka annak, hogy a reflektorfény ne égessen el minket hamuvá? A válasz nem a színpadon van, és nem is a lámpák beállításában. A válasz a kulisszák mögötti csendben, a belső szobában rejlik. Nézzük meg újra a mi Urunk Jézus Krisztus életét. Ő volt a történelem leginkább figyelt, leginkább keresett személye. Tömegnyomor vette körül, ahová ment. Ezrek követték a galileai tengerpartján, tologtak a házak körül, ahol megszállt, alig hagytak neki időt még az evésre is. Betegek nyúltak a ruhája szegélyéhez, farizeusok lesték minden szavát, hogy csapdába ejthessék. Mai kifejezéssel élve, Jézus egy folyamatos, folytogató, 24 órás nyilvánosságban a legdurvább reflektorfényben élt. És mégis mi volt az ő belső egyensúlyának a titka? Mit olvasunk róla újra és újra az evangéliumokban? Elvonult a pusztába és imádkozott. Kora hajnalban, amikor még sötét volt, felkelt, kiment egy lakatlan helyre és ott imádkozott. Jézus a tökéletes ember és Isten fia pontosan tudta, hogy a nyilvános szolgálat ereje, tisztasága és hitelessége a privát, atyával megélt kapcsolatban dől el. Szüksége volt arra, hogy kikapcsolják a lámpákat. Szüksége volt a sötétségre, a hegycsúcs magányára, a puszta csendjére.
arra a helyre, ahol nem kellett a tömeg elvárásainak megfelelnie, ahol nem kellett csodát tennie, hanem egyszerűen csak létezhetett az atya szerető jelenlétében, és hallgatta az ő hangját. Kedves hallgatók, ha mi életünkből hiányzik ez a belső szoba, a világ reflektorfénye előbb-utóbb el fog pusztítani minket. Ha nincs meg az a napi 10-15 percünk, vagy az a heti néhány óránk, amikor tudatosan lekapcsoljuk a külvilágot, amikor letesszük a telefont, kikapcsoljuk a rádiót, elnémítjük a televíziót, és elhallgatjuk a saját elménk zakatoló monológiát is, akkor el fogunk veszni a zajban. Mert ha a külvilág zsongása, határidők sürgetése, az emberek véleménye hangosabbá válik a szívünkben, mint az Isten halk és szelíd szava, akkor elromlik a belső iránytünk. Elveszítjük a kapcsolatot a forrással. A stúdió lámpái kiégnek egyszer, a mikrofonok elnémulnak, a pozícióink megszűnnek, a taps elcsendesedik. De Isten jelenléte a belső szobában örökké megmarad. Ott a csendben tisztul le a látásunk. Ott kapunk új erőt, hogy amikor legközelebb ki kell lépnünk a világ elé, ne a saját fáradt önmagunkat, hanem az élő Isten tudjuk adni az embereknek. Ahogy lassan közeledünk a mai rendhagyó elmélkedésünk végéhez, tekintsünk rá gondolatban újra erre az üres székre. Ez az üres szék ma egy mély szimbólummá vált számunkra. Azt hirdeti nekünk, hogy Isten nem csak a nagy és látványos történeteken, nem csak a híres és rendkívüli bizonyságtevőkön keresztül képes szólni hozzánk. Ő a hiányban, a csendben, a vendég nélküli hétköznapokban is ugyanolyan intenzíven van jelen. Lehet, hogy az ön élete most egy rádióstúdióban vagy egy színpad közepén zajlik. Lehet, hogy ön úgy érzi, az ön élete teljesen rejtve van a világ szem elől. De gondoljon bele, ön is a reflektorfényben áll. Ott áll a családja előtt, a gyermekei szem előtt, akik lesik minden mozdulatát, és abból tanulják meg, milyen az Isten. Ott áll a házastársa előtt, a munkatársai előtt, a gyárban, az irodában vagy a kórházban. Valahol mindannyian láthatóak vagyunk. Valahol mindannyiunkat figyelnek. A végső nagy kérdés tehát így hangzik. Amikor az emberek ránk néznek, mit látnak megvilágítva az életünkben? Egy olyan embert látnak, aki kétségbe esetten görcsösen próbál tökéletesnek és hibátlannak tűni a világ kíméletlen lámpafényében? Egy embert, aki beleruhan a megfelelési kényszerbe? Vagy egy olyan embert látnak, aki már őszinte áttetsző és sebezhető lenni, mert tudja, hogy az élete Isten oltalmazó, meleg és feltétel nélküli szeretetében van elrejtve. Ne féljünk a nyilvánosságtól, ne féljünk a feladatoktól és a felelősségtől, ha Isten helyezett minket a fénybe. Hiszen Jézus maga mondta a hegyi beszédben, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. De ne is keressük a fényt a magunk dicsőségére, mert az a fény megéget. Engedjük meg, hogy a mai este hátraelvő részében a Szentlélek átjárja a szívünket. Merjünk belépni a kulisszák mögötti csendbe, oda, ahol nincsenek elvárások, csak az Atya jelenléte. És kívánom, kedves hallgatók, hogy onnan kijöve, a mindennapok színpadára visszatérve az életünk ne a saját tökéletességünket, hanem Isten végtelen, ragyogó és gyógyító kegyelmét tükrözze vissza a világra. Köszönöm, hogy ezen a mai rendhagyó és elcsendesedő estén is velem tartottak ezen a mély belső úton. Kívánom önöknek, kedves hallgatók, hogy az előttünk álló hét minden napján, akár a hangos munkahelyi reflektorfényben, akár a belső szoba csendes magányában vannak, tapasztalják meg, nincsenek egyedül. A reflektorfényben Istennel ez nem csak ennek a mai műsornak a címe, ez egy életforma. Áldott, békés és a belső szoba csendjével megélt, teljes hetet kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

lehet, hogy te nem ismersz, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom, mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megiratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem zárkóztam el tőled, és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, csupán azért, mert a gyermekem vagy, én pedig atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál, mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amit elfogadsz, az én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek vele, mert az én kincsem. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetör, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, aképpen hordoznak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak minden földi fájdalmaitól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, csak úgy, ahogy Jézus szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok, és nem ellened. És hogy elmondja, nem számolom tovább bűneidet. Jézus azért halt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat Jézust, úgy engem fogadsz meg. És soha semmi nem választ el téged az én szeretetettől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atya leszek. Az én kérdésem ez. Leszel-e az én gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édesatyád,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: A mai nap evangéliuma Szent Lukács könyvéből van, a 11. fejezetből. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csoda jelet követél, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Kedves testvérek, Jézus a mai evangéliumban arra figyelmeztet, hogy súlyos következménye lesz annak, ha valaki nem hallgat rá, és nem hisz neki. Bár sokszor szeretik Jézust úgy beállítani, mint aki csak irgalomról beszél, megbocsátásról, szeretetről, de ha figyelmesen hallgatjuk akár csak a mai evangéliumot, azt láthatjuk, hogy azért ez nem egészen így van. Jézus arra figyelmezteti hallgatóságát, hogy bizony súlyos következményekkel kell számolnia annak, aki őt nem hallgatja, vagy nem hisz neki. Nekünk is megvan a lehetőségünk ma is, hogy hallgassuk őt, hallgassunk rá. Megtesszük? Őt hallgatjuk? Olvassuk nagyon-nagyon figyelmesen a Szentírást, mint Isten hozzánk szóló szavát? Vagy inkább másokat hallgatunk, inkább egyebet olvasunk. Dél királynője messziről elzarándokolt, hogy hallgassa a bölcs Salamon királyt. De Jézus személyében sokkal nagyobb van köztünk, mint Salamon. Minden nap van lehetőségünk hallgatni Jézust a szentmisében, vagy karnyújtásnyira van a lehetőség számunkra, hogy olvassuk az ő tanítását a Szentírásból. Megtesszük, és úgy hallgatjuk, olvassuk, mint Isten szavát.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, nyisd meg a mi fülünket, hogy meghalljuk a te hangodat, nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadjuk akaratodat, és áld meg a mi ajkainkat, hogy méltóképpen dicsérjünk téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Efatta Nyíj Meg újabb adásában. Köszöntik Önöket
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, néhány héttel ezelőtt elkezdtünk beszélni a különböző szimbólumokról, különböző tárgyakról, amiket beviszünk a házba jóhiszeműen, vagy talán meg is vásárolunk, akár ajándékba kapjuk, és sokszor nem tudjuk, hogy mi mire van, semmi köze nincs a keresztény valláshoz, de mi előszeretettel hordjuk, mert éppen divat, vagy most erről azt mondták, hogy ez megvéd. Az elmúlt adásban említetted, hogy vannak ilyen gyakorlatok, ahol megtanítanak minket védelmet kérni magunkra, vagy megvédeni magunkat. Ez a kérdésem, hogy mi az, ami védelmet ad nekem Krisztuson kívül, és hogy ezt tényleg így lehet tanulni, vagy tanítani? Hogy van ezzel?
1: Eléggé változatos, attól függ, hogy hova tartozol.
0: Hova tartozom, hogy?
1: Hát úgy, hogy mindenki szellemileg tartozik valahova, vagy egy közömbös vallásosságban, vagy egy ateista, vagy egy valamilyen energiamezőnek a jogapránádi rejki, meg ehhez hasonló kategóriába, vagy éppenséggel keresztény, ami mondtam, lehet közömbös, vagy lehet hívő keresztény. A hívő kereszténynek automatikusak a védelme, tehát akinek hite van, annak nem kell külön védelmet kérnie, mert hitben meg tud állni bármilyen szellemi befolyás ellen.
0: Na, megkérlek, ezt még egyszer ismételd meg.
1: Tehát, aki hitben úgymond ki van teljesedve, vagyis nem kérdés számára mindaz, ami alapigasság a Szentírás szerint, azok automatikusan védelmet élveznek, és nem kell kérjenek, vagy óvintézkedést tegyenek, mert maga Krisztus, akinek hatalma alá helyezik az életüket, ő védi meg.
0: Ez érdekes.
1: Ezeknek annyi az előnye, hogy mivel, hogy Jézus Krisztus Isten, nincs hatalmasabb, mint ő, ezért nem törhet be az életükbe egy idegen szellemi erő. Megpróbálhassa, az valós, magát Jézus is megpróbálta, de semmilyen formában nem uralhassa. Tehát okozhat kellemetlenséget, bosszúságot, meg ehhez hasonlókat, ugye? Viszont nem befolyásolja. Most az ilyen embernek az életében ezek a támadások, ezek a szellemi támadások mindig a hitben való megerősödést szolgálják, minden mellett, hogy démoni támadások.
0: Tehát úgy, ahogy például Pió atya életében is volt.
1: A szentek életében.
0: A szentek életében, igen.
1: A másik kategória, ahol csak vallásosságban élünk bármilyen formában.
0: De azt is lehet csinálni, nem?
1: Mit?
0: Hát most mondok egy példát, mert eszembe jutott, hogy voltam egy háromnapos lelki gyakorlaton, és ott volt egy műhely munka, én azért iratkoztam arra, mert egy hát keresztény, én úgy gondoltam, hogy hitben járnak katolikus emberek, kórházlátogatást vállaltak fel. Tehát ez egy szolgálat volt számukra.
1: Igen.
0: És ők azzal kezdték ezt a műhely munkát, hogy nagyon kellett figyelni, ez évekkel ezelőtt volt, hogy mit mondanak és mit tesznek, mert hogy ezt gyakorlatban is meg kell majd mi is tegyük. És elmondták, főleg az úriember, hogy az első, mikor bemész egy beteghez, és leülsz mellé, keresztbe teszed a kezedet és a lábadat, hogy semmilyen negatív energia és semmilyen támadás ne érjen téged, és én
1: így
0: akkor,
1: mondták, hogy energia?
0: Nem energiát mondtak, de ilyen hát negatív
1: erő,
0: valahogy így fogalmazták. Én akkor nagyon zöldfülű voltam, de úgy magamban mosolyogtam, hogy uram, tényleg a gonosz fél attól, hogyha én karba teszem a kezem, vagy a keresztbe teszem a lábamat, hogy ez így működik? sajnos nem mertem megkérdezni, mert én annyira kicsi voltam ott ezek között, a nagy emberek között, hogy de bennem az mindig megmaradt az a kérdés, hogy tényleg így működik? Meg hogy van az?
1: A kísértő erőknél nem bizonyos kategóriánál, ugye, mert ott is rangsorok vannak.
0: Igen, igen, ezt említetted.
1: Megtévesztő szellemi erőktől egészen a sátánig, sátáni erőkig. Nincsen ilyen testpozíció, amitől úgy megrettenne. Viszont vannak úgymond áldott tárgyak.
0: Igen, ezt többször említetted.
1: Amelynek a jelenlétét nem bírják.
0: Így van.
1: Na most, ugye a vallásosságban jó, hogyha vannak ilyen áldott tárgyaink a lakásban. Lehetnek ezek akár feszületek, vagy erekék, vagy éppenséggel valamilyen más szüzanyagképek, vagy szentek képei, vagy ehhez hasonlók.
0: Igen, erről beszéltünk még a múltkor is.
1: Amelyik áldva vannak, és ennek van egy bizonyos hatása ezekre a szellemi erőkre. Viszont vannak olyan magasabb kategóriák, ahol már akár fizikai megnyilvánulást is tudnak produkálni, félelmet kelteni, tehát olyan, hogy egyszerűen érzed, hogy borsózik a hátad, vagy valami hideg vesz körül, vagy valami nyom lefele, vagy ehhez hasonlók. Ide már okvetlenül a hitben való megállásra van szükségem. Aki hitben áll, aznak úgy nem árt, sőt, a megerősödésre tud szolgálni, ugye, mert a hitben álló ember az nem megijed egy kísértéstől, hanem felhasználja, hogy Isten dicsőségére ajánlja fel, mint Jézus is megtette, megkezdve a Getsemáni kertől egészen a kereszt haláláig. Viszont ott van egy már szélesebb kategória, jóval szélesebb, akik csak vallásosságban élnek, és az ilyeneknek is szükség van valamire, ami úgy oltalmazza. Erre vannak különböző ilyen, mint tudom én, szentképek, szobrok, rózsafüzérek, tehát egy sereg ilyesmi van, és szintén mondhatnak ilyen megvallásokat, amelyben akár kérik, hogy Jézus vére borítsa le, vagy a szűzanya oltalmazza meg, vagy szóban is kérhetnek ilyen védelmeket, mert nekik szükségük van. A hitetleneknél pedig lent próbálnak mindig valamit úgymond kiokoskodni. Hogy vagy adnak egy valamilyen tárgyat, aminek töltete van, szellemi töltete, a legelterjedtebbek ezek a bizonyos talizmának és ilyen életmentő kristály, meg...
0: De ezek például katolikusok voltak, nem volt ilyen...
1: Jó, ez egy érdekes, amiről te beszéltél, visszatérek mindjárt.
0: Jó, bocsánat.
1: A dolgokra. Ugye, és akkor ezeket tehát ilyen különböző kurzusokat tartanak, jó pénzét természetesen, ezt mindig meg kell fizetni, és akkor a végén adnak akár ilyen bizonyos feltöltéssel rendelkező nyakékeket, karpereceket, gyűrűket, vagy valami ilyent, ugye, hogy...
0: Amúgy én láttam, hogy töltik fel őket.
1: Tessék?
0: Én láttam, hogy töltik fel őket.
1: Igen. Minden technika, minden ágazaton megvan meg a technikája.
0: Jó, ezt nem is... Azt hittem, hogy ez ilyen általános.
1: Nem.
0: Jó.
1: Nem. Tehát olyan érdekes, hogy ugye, amikor beszélgettem ilyen emberekkel annak idején, mostanában ritkán beszélek, nem igen találkoztam ilyenekkel.
0: Kerülnek.
1: De megtörténhetik. De akkor úgy mondták, hogy ez azért nem jó. Azért nem csinálják jó, mert az nem úgy kell. És akkor ugye mindig mindenki a sajátját próbálta erősebbnek bemutatni.
0: Jó, ugyan, mint nálunk, hogy ez a vallás, na ez az igazi, na ez hallgass meg, mi jobban is értjük a Szentírást, mi jobban is, mi tudjuk Isten nevét is.
1: Hát igen.
0: Mindig van az embernek ilyen.
1: Igen. Viszont az, amiről te beszéltél, hogy akár egy ilyen lelki gyakorlatos alkalomkor ilyesmihez folyamodni, vagy ilyesmiről beszélni, az most már nem tudom, hogy a szervezőknek volt-e a gyengesége, hogy olyan embereket tettek oda beszélni, akik fizikai testállásban próbálták bizonyságot tenni arra, hogy ennél lehet állni a betegségnek vagy a gonosznak. Ugyanis tudjuk, hogy ez szellemben jön át, tehát az ellenállás fizikailag nem igen számít, hanem maga a hit. Kedves padbarátom, most a járvány alatt, ugye a 19-20-as járvány alatt rendszeresen eljárt az első péntekes betegeit, és nem egy nap, hanem két nap, mert több van, nagyobb, nagy helyiségbe szolgálta. Mindenkit megáldoztatott, és nem félt, vagy nem, hogy mondjam, tehát ő azt mondta, én az Úr Jézust viszem, és nekem nem árthatnak. Ez hitteltette, nem? Úgyhogy kijelenti, mert akkor jó, megyek egy gyorsat magam, és akkor evel menjek, mert megvéd. Nem ilyen formában, hanem hitelesen. Mert áldással indult otthonról. És nem állt meg. Tehát a betegek is mind elfogadták, mert nálunk volt olyan, aki egyszerűen nem engedett be a pandémia után, még egy jó pár hónapig. Mondta, hogy nem, míg a járványnak nincsen vége, meg minden.
0: Ezt dokumentálom. Mindenki magad.
1: A gyermekei megtiltották, hogy valaki látogassa, és mondtam, jó tiszteletbe tartsuk, tehát nem fogunk jönni. Aztán majd jelenkezzenek, amikor felszabadult.
0: Viszont még van egy kérdésem, majd igen, ha befejezed.
1: Tehát az egy kicsit úgy érzem, hogy olyan melléfogás volt, mert ez nem, tehát vagy nem voltak kellé felvilágosítva, vagy ők valahonnan nyertek valamilyen meggyőződés, és avval maradtak, vagy ehhez hasonló.
0: Nem voltak fiatalok, tehát nem kezdők voltak.
1: Nem látom érvényesnek. Lehet, hogy az, de én nem látom érvényesnek.
0: Én sem láttam, de nem mertem, mondom. Tehát mivel én voltam ott...
1: Én elég sok helyen jártam, ahol idegen erők ott működnek, és mondjuk ezért kaptam sok kritikát, akár egy háziak részéről is, de jól tették, én örvendek, mert igazok is van, nem, akárkinek nem lehet elmenni, vagy...
0: Így van. Van egy kérdésem, ugye említettük a szenteket is, akik én azért szeretem tanulmányozni az életüket, mert
1: jó.
0: Hát ha nekik sikerült Istenre figyelni és átvenni azt a küldetést, akkor hiszem, hogy nekem is sikerülni kell.
1: És minden megkeresztelt embernek joga van rá.
0: Így van, és eszembe jutott most így, ahogy beszéltünk, hogy ott van bingeni Szent Hildegárd, aki tudjuk, hogy Németországban nagyon elismert szent, és nagyon sokat tett az egyházért és az emberiségért és stb., és hozzá vittek egy megszállott fiatal asszonyt, de nagyon súlyos volt, azelőtt már próbálkoztak, imádkoztak a szabadításáért, az ő általa alapított kolostorba vitték el, ő imádkozott bőjtölt, és azt mondta, hogy ide kell 7 pap, aki elvégez 7 szertartást, ott elmondta, és úgy gondolkodtam, köztem, hogy ez akkor hogy is van. Utána a nő megszabadult, teljesen jól volt, csak úgy bennem úgy felmerült ez a kérdés, hogy miért pont 7 pap, miért pont 7 szertartás, hogy ez a teljességszám, vagy ugye, mert a Bibliában is a 7-es számnak jelentősége van.
1: Több számnak van jelentősége? Hát
0: igen, de most a 7-es.
1: Most a 7-esnél vagyunk.
0: Igen.
1: Érdekes, ahogy beszéltél a szentek életéről, ugye, hiszen majdnem személyenként változik bizonyos hozzáállásuk. Szerintem a hitük szerint, amit befogadtak. Hogyha ezzel párhuzamosan most Ferenczi Szent Vincére gondolok, hogy aki olyan mély lelkiéletet élt, hogy egyszerűen, ha bement egy helyiségbe, egy faluba, abban a faluban annélkül, hogy meglátogatta volna a betegeket, azokat elhagyták az ördögök, akik megszállottak voltak.
0: No, nem is imádkozott 7 pap.
1: Nem. Na most, van egy másik rész, ahol olyan sötét erőkkel találkozunk, ahol valóban magasabb szintű kegyelem kell, mint amilyen ezeknek van az ő világukba. Tehát magasabb rangú. Na most ez, hogyha én egyedül képtelen vagyok egy ilyent legyőzni, és magasabb rangú, mint én, akkor automatikusan segítséget hívok. Hogy most éppen 7 papot invokált, meg hívott meg, gondolom, hogy megvolt, vagy a lélek sugallatára, vagy valamire, hogy ez az, ami a méleget átbillenti.
0: Értem.
1: Ugye, mert amortatja és leírja a könyvébe, hogy van akiket éveken keresztül exorcizált, és akkor szabadultak meg. És ha azt nézzük, hogy Jézus minden esetben egyetlen szóval kiűzte a gonoszat, és még volt egy pár ilyen szent, tehát hogyha akár megnézzük Szent Patriknak az életét, ugye aki a druidákkal harcolt, és az ő démonjaikkal.
0: Igen, és még a holtakból is, tehát feltámasztotta, meggyóntatta, megszabadította.
1: Utána eltemették.
0: Igen.
1: Legyen üdvessége. Igen, azok érdekes kategória, ugye amikor azt látták fontosnak, hogy a lelkeket mentsék, hogy olyan elhunytakat, akik úgy a kárhozatra voltak ítélve, vagy téves életük volt, azokat feltámasztották, meggyöntötték, és utána.
0: Igen, nekem mikor
1: érdekes dolog.
0: Hát én mikor legelőször olvastam, ezt Néri Szent Fülöpnél olvastam, ő egy fiatal fiút támasztott fel, aki meghalt, meggyöntötte, és utána vissza minden, tehát hogy ugyanúgy meghalt, hogy mennyire...
1: kérdezni, hogy akarsz-e még élni, vagy hogy látod, és akkor...
0: De számomra két dolog volt fontos, hogy milyen fontos az, hogy a lelkem tiszta legyen, hogy a szentgyónásom az ne csak azért legyen, mert hát elő van írva, hogy mit tudom én, első pénteken, vagy sorra kerültem, vagy bármi, hogy az valóban fontos, és hogy ők meglátták azt, hogy az a lélek nem került jó helyre. Hát, hogy mondhatta volna, hogy imádkozom, hogy kikerüljön a tisztító tűzből, nem? Vagy most én csak így, lehet, hogy ez okoskodás, de...
1: Ezt akarám mondani, hogy az a helyzet, hogy mi okoskodhatunk, de nem írhassuk felül annak a meglátását, aki ezt kivitelezte. Mert jó maga tudja, hogy miért tette úgy, mi volt az, amit ő megkapott felismerésként,
0: igen,
1: és aminek alapján cselekedett.
0: Biztos, tehát, hogy...
1: Mert mit értékelhessük, vagy nem tudom, vagy így kellett volna, de semmilyenbe azért, hogy ne menjünk bele.
0: Viszont mi mégis, vagy legalábbis én azt látom, hogy a mostani mai keresztények inkább tartunk egy kilencedet, vagy valamit, de nem figyelünk rá, vagy hallgatunk, folyton hallgatunk valamit, ha kell prédikációkat és elmélkedéseket is, ami nem rossz, de nem ülünk le, hogy hallgassuk meg Istent. És akkor talán irigykedünk, hogy milyen könnyű volt a szenteknek, hát nekik Isten megmondta.
1: Hogyha belenézünk a viszontagságos életükbe, mert meglátásom szerint egyiknek sem volt a szentté válás diszlépésben elérve.
0: Biztos, hogy nem.
1: Ugyanis az az önmegtagadás, amely szükségeltetik a mullandó világgal szembe, hogy az örök világosság helyébe lépjen be, az hát nem egyszerű, és olykor fájdalmas is.
0: Így van.
1: Mai keresztények pedig inkább a kényelmünket keressük, mint azt a lemondást, vagy a megtagadást, amely hozzájárulhatna ahhoz, hogy Isten kegyelmet töltsön be.

0: reggel megtartsuk magunkat vallásos szinten, mert mi jól vagyunk a plébánossal, mi az első padba ülünk, mi járunk Somjóra, mi járunk Szőkefalvára, Lourdesba, Fatimába, vagy bárhova, és köztisztességnek örvendünk, mert olyan társadalmi beosztásunk is van, hogy azt mondják, na, hogy ez tényleg, na, ez, mint tudom én, polgármester, vagy alpolgármester, vagy mint tudom én, titkár, vagy bárki, és hogy jön a templomba, akkor ez tényleg úgy felnézünk rá. Valójában nincsen olyan személy, akire azt mondhatnánk, hogy felnézzük, keresztény ember csak Krisztust tekinti példájának. Mert Isten nem azt akar, hogy valakinek a másolata legyünk.
1: Pontosan.
0: Azért adott mindenkinek külön egyéniséget, hogy ennek keretén belül találja meg azt az utat, amiben a legjobban szolgálhassa országának építését.
1: Igen.
0: És ez nem egy formaságból tevődik össze, hanem abból a különbségből, amelyben mindenkinek megvan az a rendeltetése. Tehát van, aki úgymond teszem fel, a keményebb beszédet várja a prédikációban is, van, aki a lájtosabbat, van, aki a vidámat, van, aki a szigorút, és akkor így tud szólni Isten különböző kategóriánk emberekhez, de megtalálva azt a megfelelő szemét, akit ugye oda rendelt.
1: Visszatérve itt a szentekre, ugye, hogy egyiknek sem volt könnyű az élete, és hogy kemény önmegtagadásban éltek, és én is úgy gondolom, hogy én nem kell egyik szenthez sem hasonlítsak, mert engem is az Úr szentségre hívott, de abban az élethelyzetben, azon a helyen, ahova éppen teremtett, és ahogy így tanulmányoztam a szentek életét, én azt láttam, hogy két dolog volt közös bennük, az önátadás és az önmegtagadás. Tehát, hogy nem sajnálták magukat odaadni Istennek, hogy úgy használja, ahogy Isten akarja. Nem úgy, ahogy, tehát sokszor hallottam, hogy jó, hát én imádkozom, én akarom szolgálni Istent, de én ezt akarom, s azt akarom, nekem ne legyenek megpróbáltatások, nekem ne legyen ez. És úgy eszembe jut például Hollandia szentje, egyik szentje, Szent Lidvina, aki 15-16 éves volt, amikor korcsolyával elesett, eltörte a bordáját, és az elkezdett fekélyesedni, és ágyba került, azt hiszem 40 évig feküdt ágyba, és utolsó éveiben csak a szent áldozás volt a tápláléka. Ami nekem nagyon tetszett, hogy egy kocsma mellett volt a háza, egy szobácskában feküdt, mert teljesen ágyhoz kötött volt, és nagyon hangos volt a kocsma. Nyilván egy kocsma.
0: Arról szól.
1: És soha nem volt benne sem zúgolódás, sem békétlenkedés azért, hogy őt zavarják, hogy neki fájdalmai vannak, hanem fel tudta ajánlani. És olyan érdekes, ahogy leírják, hogy egyes legendák szerint, hát azért, amikor ilyen állapotban vagy, akkor ez csak Isten kegyelméből tud megtörténni, melyen összeszorított foggal, hogy na jó, akkor én is megpróbálom, nem fog menni. Tehetem keresztbe
0: hát
1: a kezem.
0: Igen, csak gyomorfekét kapsz tenni, vagy szívinfarktot egy idő után.
1: Igen,
0: és
1: azt látom, hogy volt bennük önátadás, és az a nehéz helyzet, ami éppen az életük része volt, ők azt tudták odaadni az Úrnak, hogy fordítsa a javukra, vagy a lelkek javára.
0: De erre hivatkozik Jézus, amikor azt mondja, hogy aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. Tehát ne állandóan a mást keressük, a más lehetőséget, hanem azt a helyzetet használjuk ki, ahova rendelve vagyunk. Azt például nem tudjuk úgy kihasználni, hogyha állandó zugolódásban vagyunk és békétlenségben, hogy jó, de én így akarom, de én úgy akarom, de én nem tudom miféle.
1: És nekem nehezebb, mint a másiknak.
0: Igen. Visszaemlékszem, egy fiatal ember keresett meg egy alkalom egy pár évvel ezelőtt, és mondta, hogy ne, ő volt egy lelki gyakorlaton, és ott voltak profétálások, és azt profétálták neki, hogy menjen Afganisztánba kell menjen
1: misszióban,
0: misszióba evangelizátornak. Hm. És mondtam, semmi gond, megtörténhetik ilyen, vannak ilyen üzenetek, semmi, nem probléma, de egy kicsit kéne beszélgessünk. Hát aztán kiderült, hogy kemény konfliktusban van a szüleivel. Láttam, hogy szeretett volna inkább menekülni, és ez neki azért jött olyan jól, hogy az Úr küldte Afganisztánba. Mondtam, nézd, nem mondom, hogy ez nem igaz, vagy nem kéne oda menjél, viszont az biztos igaz, hogy haraggal a szívedbe nem mehetsz el, mert nem fogod tudni Istent

0: képviselni. Állandó békétlenségbe leszel, zugolódásban, és neheztelésben, mert ennek igen, erre igen mondtál. Hanem menjél, és egyszer intézd el a szüleiddel a viszonyodat. Mondta, jaj, hát nem lehet, mert az apja nem tudom milyen, sécsús, nem tudom, mondtam, semmi gond. Akkor kezdjük el most a missziót, míg elmennél Afganisztánba, és most imádkozunk a szüleid érte. Akkor imádkoztunk a szüleid, utána imádkoztunk érte is. Valóban kibékült a szülőkkel, és jelenleg egy magyarországi szerzetesrendben tevékenykedik, tehát szerzetes lett, de Magyarországon van, és én hiszem, hogy Magyarországon is bőven van evangelizációs lehetőség.
1: Szerintem is van lehetőség a családban
0: nem,
1: is.
0: Nem, mint nem volna.
1: Azt akartam mondani, hogy sokszor kérik, hogy imádkozzak, hogy az Úr segítse meg más munkahelyre elmenni, mert kibírhatatlan az, ahol most van. Kérdés bennem, hogy tényleg meg kell futamodjunk, vagy csak a saját kényelmünket keresve megvigasztaljuk magunkat, hogy jaj, engem ide nem az Úr küldött, engem máshova küldött, én máshol kell szolgáljak.
0: Mert nem Isten akaratát keresünk, hanem a sajátunkat.
1: Vagy a saját kényelmünket?
0: A kényelmünket, ugye, mert igen. Általában ez a lényeg, hogy mondta egy vállalkozó, hogy nyár folyamán munkahelyek ürültek meg, és senki sem azt kérdezte, hányan jelentkeztek, hogy mi a teendő. Mindenki azt kérdezte, hogy mennyi lesz a fizetés.
1: Hát igen, van, aki a fizetésért dolgozik, van, aki az Úr dicsőségére. Jó, onnan indultunk ki, ugye, hogy védelmet kérni önmagunkra, és így lezárásként, mert lassan lejár a műsoridőnk, hogy a keresztény ember, a hívő ember nem fordulhat gyógyulásért más lelkiségekhez, más pogány...
0: Lelkiségekhez? Hogy értem?
1: Hát ilyen...
0: Szellemi csoportosuláshoz.
1: Igen, köszönöm, szellemi csoportosuláshoz. Igazad van, köszönöm, hogy kiavítottad, mert hogy vannak ilyen önmagukat tisztának nevező csoportok meg, stb.
0: Klírek.
1: Igen, rájuk gondoltam, hát benne is van a nevükbe. Krisztusban megvan a mi gyógyulásunk és a mi szabadulásunk.
0: És hát ezeknek a csoportoknak nincs lehetőség a rosszat megszüntetni, csak áthelyezni. Arra van.
1: Igen, mert egyedül Krisztusban tört meg a sötétségnek az ereje.
0: Amen, így van.
1: Akkor ezért imádkozzunk, hogy ne futkossunk jobbra-balra, hanem fogadjuk el azt, amit Krisztus hozott nekünk a megváltáson keresztül.
0: Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk, Uram, hogy szerez bennünket. Köszönjük, hogy nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az Isten gyermekség lelkét. Bocsáss meg, ha közben megfeledkezünk róla. Bocsáss meg, Uram, hogyha a te szavaid, a te igéd nem érvényes számunkra, mert mi vagy többet tudunk, vagy kevesebbet, de nem azt, amire annyira szükségünk van. Hisz János evangélista már megírta evangéliuma első fejezetében, az igazi világosság a világba jött, a világ nem fogadta be, de aki befogadta, annak hatalmat adott, hogy Isten gyermeke legyen. Bocsáss meg, Uram, hogy nem tudtunk annyira befogadni, hogy ebben a hatalomban járjunk és keljünk. De kérve kérünk, oltalmazd meg bennünket és minden kedves hallgatót, aki még nem jutott el az élő hitre, hogy mennyei irgalmat kiáradjon testükre, lelkükre és szellemükre, és te oltalmazd meg, Uram, hogy senki és semmi meg ne tévessze, hanem kitartsanak az örök igazságban, amelyet kinyilatkoztattál önmagadról Szent Fiad által. Jöjj bölcsesség lelke, jöjj és törzd el minden Isten gyermekét, hogy ne koldus keresztényként éljenek, hanem igazi Isten gyermekként. Isten gyermeki hatalomban járjanak és keljenek, hogy megdicsőjön szent és hatalmas neved minden jelenlévő, távol lévő hallgató életébe, most is mindörökké. Amen.
1: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ezen a mai estén is. Búcsúznak a szerkesztők.
0: Bajcsi Tibor.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy, fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nekünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisztelettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz az előtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A 8. fejezetnél tartunk, 9. és a 10. verseket olvasom. Élt a városban egy Simon nevű férfi, aki varázsló volt, és azzal ámította Szamária népét, hogy fontos személynek adta ki magát. A népnek apraja nagyja hallgatott rá. Ő az Isten ereje, melyet nagynak neveznek, mondták. Fülöp csodái ugyanazokat a szamaritánus tömegeket vonzák, akik korábban Simonra is áhítattal tekintettek, egy helyi varázslóra, akinek mágikus tettei lenyűgözték őket. Miután elmesélte Fülöp csodáit, Lukács háttérinformációkat ad Simon látszólag hasonló tevékenységeiről és hírnevéről. Lukács hangsúlyozza, hogy ez a szamaritánus varázsló hogyan állította be magát nagyemberként. Rávette a szamaritánusokat, a legkisebbtől a legnagyobbik, hogy figyeljenek rá, ahogyan Fülöp prédikációjára is figyelnek Fülöp csodái miatt. A tömegek Simont még Isten erejének is kikiáltják, akit nagynak neveztek. Bár a címek pontos jelentése nem egyértelmű. Lukács általános mondani valója az, Simon nem csak fontos vallási személyiségként tüntette fel magát, hanem a szamaritánus tömegek is úgy kezelték, mintha ő testesítené meg az isteni erőt. Lukács többször is szembeállítja a keresztény csodákat a nem keresztény varázslattal, és úgy ábrázolja a Jézus nevében végbevitt csodákat, mint amelyek legyőzik a babonát és a varázslók művészetét, amely az ókori világban nem csupán kézügyességet, hanem okkult gyakorlatokat is magába foglalt. Hát itt egy kicsit szó van, az angolul magicnek hívják a bűvészetet is, meg a varázslást is. Ezért itt a kicsi keveredés, tehát nem csak bűvészkedésről van szó, hanem komoly okkult praktikák gyakorlásáról. Péter Simonnak szóló feddését, ha megnézzük, vagy Pálnak a varázsló Bar Jézusnak szóló feddését, és az általa rámért ideiglenes vakságot, Pál az orákum szellemmel megszállt szolgáló leányból való ördögűzését, a vándor zsidó ördögűzők kudarcát, valamint a mágikus könyvek elégetését Efezusban. Igen, ezeket a részeket jó, ha összevetjük ezzel a történettel, eseménnyel itt. A Simon Bar Jézushoz hasonló varázslók a csodatevő erőt olyas valaminek tekintették, amelyet személyesen irányítottak, és amelyért maguknak tulajdoníthatták az érdemet. Ezzel szemben Péter hangsúlyozta, hogy sem az ő ereje, sem jámborsága nem volt felelős a sánta ember meggyógyításáért, emlékszünk még a 3. fejezetben, templom kapujánál. Pálnak pedig rá kellett beszélnie a lisztrai pogányokat, hogy ne tulajdonítsanak neki isteni dicsőséget, miután meggyógyított egy sánta embert. Éppen áldozatot akartak bemutatni neki, de erre sor kerül majd hamarosan a 14. fejezetben. A keresztények keze által végbevitt csodákat nem ők, hanem Jézus műveli, akinek a nevében cselekedtek. A Szent Justinus vértanú írt erről a Simon nevű varázslóról. Az egyház egyik legkorábbi vértanúja Szent Justinus, egy görög nyelvű szamáriai filozófus, aki áttért a kereszténységre, körülbelül Krisztus után 150-ben halt mártírhalált. Justinus szerint ez a szamáriai varázsló Simon az apostolok cselekedetei 8. fejezetében leírt esemény után is folytatta a varázslást. Első védelmében, melyet a római közösségnek írt Justinus így meséli el, Krisztus mennybe menetele után az ördögök előtérbe állítottak bizonyos embereket, akik azt állították, hogy ők maguk is istenek. És titeket nem csak, hogy nem üldöztétek őket, hanem még kitüntetésekre is méltónak tartottátok őket. Volt egy szamaritánus, Simon, a Gittó nevű falu szülötte, aki Claudius császár uralkodás alatt a ti királyi városotokban, Rómában hatalmas varázslatokat hajtott végre, az ő benne működő
ördögök művészetének erejével. Istennek tartották, és mint Istent ti is szoborral tiszteltétek meg, amelyet a Tiberis folyón a két híd között állítottak fel, és amelyen a következő felirat állt latinul, Simoni Deo Sancto, vagyis Simon Szent Istennek. És szinte az összes szamaritánus, sőt néhány más nemzetből való is imádják őt, és első istenként ismerik el. Egy Helena nevű asszonyt pedig, aki akkoriban vele járt és korábban prostituált volt, állítólag ő az első gondolat, amelyet ő teremtett. Szóval Justinustól mondjuk így első kézből hallunk ilyen Biblián kívülről ismert, illetve általa megtudott információkat. Sajnos akkor az Isten igéjének erejével, Szentlélek erejével való szembesülés, a csodák látványa, Krisztus megváltásáról szóló igehirdetés bár megérintette, meghatotta ezt a varázslót, de megtérése nem volt valódi, nem akarta feladni az ő dicsőségét, mint varázsló, és mint jóformán, mint Isten imádtatta magát továbbra is, nem akart erről lemondani, hogy Krisztusnak egyszerű követője legyen, nem mondom, hogy könnyű. Igen. Folytassuk tovább a 11. verstől. Csüktek rajta, mert már jó ideje ámította őket mesterkedéseivel. De amikor hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről beszélt nekik, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Maga Simon is hívő lett, megkeresztelkedett és Fülöphöz csatlakozott. A jelek és a nagy csodák láttán elámult. Lukács összehasonlítja azt a babonás figyelmet, amelyet a szamaritánusok Simonnak szenteltek, aki már régóta varázslataival lenyűgözte őket, azzal, hogy elkezdtek hinni Fülöpnek és az általa hirdetett örömhírnek. Fülöp prédikációjának tartalma egyrészt az Isten országa volt, amely Jézus saját evangéliumi prédikációjának is központi témája volt, másrészt Jézus Krisztus neve, az a hatalmas név, amely által az ország valósága jelenvalóvá és hatékonyá válik. Fülöp hamarosan megnyerte azokat, akiket korábban Simon varázslatai nyűgöztek le, így a szamaritánus férfiak és nők egyaránt megkeresztelkedtek. Fülöp prédikációi és csodái még magát Simont is meggyőzték, aki hitt, megkeresztelkedett, és Fülöp hűséges követőjévé vált. Ez a hűséges lett kifejezés görög megfelelője a proskartereo, amelynek alapvető jelentése valakivel maradni. Jelenthet továbbá szoros kapcsolatot ápolni valakivel, vagy szilárdan ragaszkodni valakihez is. Lukács azonban Simon és Fülöp kapcsolatának fő okaként azt említi, hogy Simon csodálkozott és elismeréssel tekintett Fülöp csodáira és hatalmas tetteire. Simon később megpróbálja megvásárolni az isteni erőt Pétertől, ami arra utal, hogy ekkor valószínűleg elsősorban egy másik varázslónak tekintette Fülöpöt, aki hatalmasabb volt nálánál. 14. verstől folytatom a felolvasást, amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szent Lelket, mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, és erre megkapták a Szent Lelket. Az egyház vezetői, a jeruzsálemi apostolok úgy reagáltak erre a csodálatos fogadtatásra, amelyet Isten igéje kapott Szamáriában, hogy Pétert és Jánost oda küldték. Lehetséges, hogy az apostolok saját szemükkel akarták látni, és jóvá hagyni ezt az új missziós tevékenységet, amelyet a judaizmus határain túlra kezdtek el terjeszteni. A két apostol imádkozott a megtértekért, hogy megkapják a Szent Lelket, és így teljes legyen az egyházba való beavatásuk. Lukács kiemeli az apostoli tekintélyt a korai egyházban azzal, hogy hangsúlyozza a folytonosságot. A jeruzsálemi első megtérések, amelyeket az apostolok ige hirdetése alapján történtek meg, és Péter és János kézrátétele között, amely kiegészítette a szamaritánusok egyházba való felvételét. 18. és 19. versek így hangzanak, amikor Simon látta, hogy az apostolok
kézrátétellel közvetítik a szent lelket, pénzt ajánlott fel nekik. Adjatok nekem is olyan hatalmat, mondta, hogy akire csak ráteszem a kezem, megkapja a szent lelket. Simon annyira le van nyűgözve a Szentlélek hatalmas megnyilvánulásaitól azoknál, akikre az apostolok rátették a kezüket, hogy tévesen úgy értelmezi cselekedetüket, mintha az valami hatalmas varázslat lenne, amelyhez szívesen megvásárolná a hozzáférést. Pénzt ajánl az apostoloknak cserébe, ezért az erőért, adjátok nekem is ezt az erőt, hogy bárkire, kire ráteszem a kezem, az megkapja a szent lelket. Ez a simónia bűne, azaz egyházi tisztségek vagy más lelki javak vétele vagy eladása. Simon ezen korrupt cselekedetéről kapta a nevét, tehát azért hívják simóniának, mert Simon próbálta meg ezt először. Péter elutasította, vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni. Semmi részed benne és semmi között hozzá, mert szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg hát gonoszságodból, és kérd az Istent, hogy bocsássa meg szíved szándékát. Simon javaslata, vagy kérése Péter kemény feddéséhez vezet. Pusztuljon el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy Isten ajándékát pénzen megvásárolhatod. Ezt szemlélteti a mágia és Isten ajándékai közötti alapvető különbséget. A mágia olyan dolog, amelyet a gyakorló módszerekkel vagy technikákkal irányíthat, sőt, meg is vásárolhat. Isten ajándékát mágikus gyakorlatok szintjére alacsonyítani Isten káromlásnak minősül. Mivel Simon a Szentlélek ajándékát árucikknek tekintette, Péter azt mondja neki, hogy szíve nem egyenes, és nincs része ebben, vagyis az evangélium áldásaiban, mert nem bánta meg őszintén az okkultizmushoz való ragaszkodását. Lukács a keresztség és a Szentlélek befogadásának kapcsolatáról némi eltérést jegyzett fel. Miután pünköskor a Szentlélek először kijárat a 120 tanítványra, Péter kijelenti, hogy a Szentlélek ajándékát bűnbánat és a keresztség útján lehet megkapni. Lukács hasonlóképpen utal arra, hogy Saul keresztsége és a Szentlélek befogadása egy azon alkalommal történt, ez majd a következő fejezetben. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetében a Szentlélek kiáradása és a keresztséget követő külön lépésként történik, amikor az apostolok kezüket ráteszik az újonnan megtértekre, és ezzel a keresztség ajándékát teljessé teszik. Hasonlóképpen Efezusban néhány tanítvány csak János keresztségét kapta meg, de amikor Pál Jézus nevében megkereszteli őket és kezét teszi rájuk, megkapják a szent lelket. Másrészt a Szentlélek a keresztség előtt száll le Kornéliuszra és barátaira, mint Isten akaratának rendkívüli jele, hogy megmentse a pogányokat. A katolikus hagyomány ezeket a szövegeket úgy értelmezi, hogy az ember először a keresztségben részesül a Szentlélekben, majd teljesebb mértékben a bérmálás során a kézrátétel révén. Ugyanakkor a Kornéliusz esemény is jól illusztrálja Isten szabadságát abban, hogy Szent lelkét akkor árasztja ki, amikor csak akarja. Még Kornéliusz esetében is, azonban Péter későbbi utasítása, hogy a megtérteket kereszteljék meg, rámutat arra, hogy a hívőket a szentségek révén teljes mértékben be kell vonni Krisztus testébe. Az apostolok azon gyakorlatát, hogy a kezüket rátették az új hívőkre, Szentlélek átadása céljából, amint az itt az apostolok cselekedetei 8. fejezetében is olvasható, a katolikus hagyomány a bérmálás szentségének eredetének tekinti, amely kiegészíti a keresztséget és bizonyos értelemben továbbadja a pünkösdi kegyelmet az egyházban. A katekizmus kiemeli a Szentlélek működését és a szentség hatalmas erejét. Itt néhány idézetet olvasok a katekizmusból. A bérmálás a keresztségi kegyelem gyarapodását és elmélyülését hozza magával. Még mélyebben gyökeresztett bennünket az Isten fiúi kapcsolatban, amely arra késztett minket, hogy így kiáltsunk, Abba, Atyám. Szorosabban egyesít minket Krisztussal, növeli bennünk a Szentlélek ajándékait, tökéletesebbé teszi az egyházzal való kapcsolatunkat. A Szentlélek különleges erejét adja nekünk, hogy Krisztus igazi tanúiként
szóval és cselekedettel terjesszük és védjük a hitet, bátran valljuk Krisztus nevét, és soha ne szégyeljük a keresztet. Azok, akiknek a feladata a fiatalok felkészítése a bérmálásra, segíthetnek nekik abban, hogy nagy hittel és várakozással tekintsék a Szentlélek ajándékát, ha megismertetik velük az apostolok cselekedeteiben leírt Szentlélek kiáradásait és azok hatását a korai keresztények életére. Folytatom a felolvasást, úgy látom, elöntött a keserű epe, és fogva tart a gonoszság. Mondta Péter Simonnak. Könyörögjetek értem az Úrhoz, kérte Simon, hogy semmi ne érjen abból, amit mondtatok. Simon sem nem tagadja, sem nem ismeri el Péter kemény vádját, hogy keserű epe önti el a lelkedet, és a gonoszság bilincseinek a fogságában vagy. Ahelyett, hogy bűnbánatot tartana és bevallaná bűnét, Simon csupán arra kéri Pétert, hogy imádkozzon érte, hogy megkíméljék a Péter által fenyegetett büntetéstől. Lehet, hogy Simon még mindig a versenylő varázslók, az övé és az apostoloké relatív erejének szemszögéből gondolkozik. Bizony nehéz ez a gondolkodásmód megváltoztatása. A 25. vers így hangzik, miután így tanúságot tettek, és hirdették az Úr szavát, visszatértek Jeruzsálembe, útközben sok szamáriai faluban hirdették az evangéliumot. Az esemény hirtelen véget ér anélkül, hogy Simon sorsa tisztázódna. Lukács ehelyett arról számol be, hogy Péter és János apostolok teljesítették küldetésüket, tanúskodtak Jézusról és hirdették az Úr igéjét. Ezután visszatértek Jeruzsálembe. Útjuk során azonban tovább folytatták a szamaritánusok evangelizációját, miközben számos szamaritánus faluban hirdették az örömhírt. Lukács így azt mutatja be, hogy az apostolok nem csupán támogatták a szamaritánusokhoz irányuló missziót, azokhoz az emberekhez, akiket a zsidók Isten szövetségének kívülállóinak tekintettek, hanem aktívan hozzá is járultak ahhoz. Emellett bemutatja az evangélium erejét is, amely képes legyőzni a népek közötti mély történelmi ellenségeskedést. Az évszázadok során az egyház folyamatosan befogadta az új hívőket Krisztusba, és a beavatási szentségek, a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia révén adta át nekik a Szentlélek ajándékát. Az apostolok cselekedetei megmutatja, milyen erőteljes hatással lehetnek ezek a szentségek a hívők életére. A Krisztusba való keresztelkedés és a Szentlélek befogadása egy gyökeresen életet átalakító esemény, melynek látható külső hatásai is vannak. Jézusnak, mint Úrnak személyes megismerése, öröm az ő üdvösségében, túláradó dicsőítés és hálaadás, vágy, hogy megismerjük és kövessük tanítását, buzgóság az evangélium hirdetésében, valamint mások szolgálata a Szentlélek különféle karizmáin keresztül. De vajon manapság hány megkeresztelt és megbérmált katolikus mutatja ezeket a gyümölcsöket? Ha hiányoznak a szentségek gyümölcsei, annak oka az lehet, hogy sokan, akik kisgyermekként járultak a szentségekhez, soha nem tették magukévá azt az isteni életet, amelyet azáltal kaptak, hogy egész életüket Jézus Krisztus uralma alá rendelték. És ezt II. János Pál pápa egyik katekézisében olvashatjuk. Ezen kívül számos egyéb akadály is gátolhatja szentségi felkészülésüket, például a nem megfelelő megértés, a megbánatlan bűn, vagy a langyos hitet árasztó környezet. A Summa Theologica kereszteléshez szentelt részében Aquinoi Szent Tamás rámutat a megfelelő lelki beállítottság és felkészülés fontosságára a keresztelés hatékonysága szempontjából. Kifejezetten megemlíti a bűnbánatot és a hitet, az odaadást, az őszintességet, a felvilágosítást, az ördögűzést, a keresztelés utáni gondoskodást, a felelősség teljes és tájékozott keresztapákat és keresztanyákat, valamint a vágyat. Ahogyan a katekizmus tanítja, a szentségek ex opere operato, szó szerint maga a cselekmény végrehajtásának ténye által hatnak, azaz Krisztus egyszer és mindenkorra
végbevitt üdvözítő munkájának erejéből. Mindazonáltal a szentségek gyümölcsei attól is függenek, hogy milyen lelki állapotban van, aki azokat fogadja. Ahhoz, hogy a szentségek gyümölcsöt teremjenek, szükségesek többek között a Jézusba vetett hit, a bűntől való elfordulás, az Isten népének szánt ajándékok megértése, valamint az Isten akaratának teljesítésére irányuló vágy. Ha valaki, akit csecsemőkorában kereszteltek meg, egy élénk hitközségben, közösségben nő fel, a szentségek hatása természetesen kibontakozik, ahogy ezek a hajlamok kialakulnak. Ha azonban valaki nem sajátítja el ezeket a hajlamokat, az általa kapott kegyelem megkötözött vagy szunnyadó, alvó állapotban marad. Az apostolok cselekedetei ösztönzőként szolgálhatnak a szentségekre való felkészítésért felelős személyek számára, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek annak érdekében, hogy segítsék a jelölteket abban, hogy higgyenek, bűnbánatot gyakoroljanak, vágyakozzanak, és várják a Szentlélek teljes kiáradását az életükben, ahogyan azt az ősegyházban is megtapasztalták. Azok számára, akik már megkeresztelkedtek és meg vannak bérmálva, az apostolok cselekedetei új vágyat ébreszthet bennük, hogy megtapasztalják a szentségek teljes hatását azáltal, hogy elsajátítják a szükséges hajlamokat és kitartóan imádkoznak Jézus ígéretének megfelelően. Kérjetek és kapni fogtok, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ha tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Olvashatjuk Lukács evangéliuma 11. fejezetében. Egyébként a keresztség és a bérmálás kegyelmének élénkítését segítő programok közé tartoznak az Élet a lélekben szeminárium, a kurziló, az alfa kurzus és a fülöp kurzus. Ennyi fért a mai műsorba, kedves hallgatók, akit érdekel a dolog, mélyüljön el, keressen, nézzen utána, ajánlottak például Szent Ágoston prédikáció is a keresztség témakörében. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelőt hallják. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mai témánkkal ráirányítjuk a figyelmet a teremtés védelemre, hiszen itt a tavasz, rácsodálkozunk a gyönyörűen virágzó fákra, a természet megújul, és magunk is kívánkozunk ki a természetbe. Egy természetes igényünk, hogy természet közelben legyünk. Ma nagyon hangos sajnos a fősodratú média a természetvédelemmel, a zöldek megfúrnak minden olyan projektet, aminek egyébként nagyon fontos létjogosultsága lenne a gazdaságban. Szeretném az első kérdésként körbejárnád azt, hogy mi az alapvető különbség a zöld, az erőszakos zöld program, a természetvédelem és a teremtésvédelem, amivel mi katolikusok, maga a pápa is egyre komolyabb odafigyelést, gondot fordítunk.
1: Nagyon nagy különbség van a kettő között, és nagyon elsikkad ez a különbség, mert nagyon szép a szó, hogy a természetvédelme. Csak az a baj, hogy az indítatása gyakran, és ezt nem mondanám, hogy mindig, de tényleg vannak tiszteletre méltó jó kezdeményezések is, de nagyon gyakran átcsúszik úgy észrevétlenül, tulajdonképpen a fogyasztás generált a természetvédelembe, hogy elkezdünk attól kicsit félni, hogy jaj, mert akkor majd nem használhatjuk a természetet ennyire a saját igényünk szerint, ennyire a saját kényelmünk szerint, az, hogy legyen minél több, minél jobb, de csak nekünk legalábbis, vagy nekünk biztos, hogy legyen. Éppen ma hallottam reggel egyik ilyen hírben, hogy naponta több ezer gyerek hal szomjan egy földrészen. Tehát azért azt lehet látni, hogy amitől itt mi félünk, az már máshol tényleg nagyon, nagyon nagy realitás, realitás. De ezt a bizonyos védelmet nagyon sokszor egyáltalán nem az generálja, hogy valóban tényleg féltjük azt a kincset, hanem inkább csak a mi szabadságunkat féltjük, hogy majd korlátozva leszünk, és jaj, de rossz lesz akkor, hogyha nem jut, nem tudom én, minden újunkra, minden, amit szeretnénk tényleg fogyasztani. A teremtésvédelem egy egészen más perspektívába ágyazza ezt az egész kérdést, szép a szó is. A teremtés, ha védjük, kapcsolatba fogunk kerülni a teremtővel. És az egész teremtést, és itt most már nem csak a természetről, a fákról, a növényekről, a vízről és a földről van szó, hanem az egész teremtésről, tehát ahogy Ferenc pápa ezt így mondja, a szegényekről, a nyomorultakról, az emberről, a kiszolgáltatottakról, és ugyanígy az élővilágról is szó van, tehát ezt ajándékként éljük meg. Ajándékként, és még egy plusz, hogy amiben az ajándékban találkozhatunk az ajándékozóval, tehát hogy oda vezet minket, hogy keressük ezt a találkozást, és igazából a találkozást keressük, és nem azt, hogy minél többet teremjen egy fa, vagy hogy minél több hozama legyen egy szántóföldnek például, hanem az ajándékozóval tudjunk tényleg olyan szövetségre lépni, ahol mi munkatársaivá válhatunk. Henri Boulard nagyon-nagyon szépen és nagyon-nagyon sokszor fejti ki ezt a gondolatot, hogy nincs kész a teremtés, és hogy ez folyamatosan fejlődik, és folyamatosan növekedik, és hogy az embernek az a kitüntetett feladata, hogy munkatársként beleálljon hogy ő gazdája legyen ennek a teremtésnek, és tovább értse meg, tehát először is értse meg, hogy mi hogy működik, és a teremtés mit üzen, és álljon bele abba a felelősségteljes, és együttműködő, és boldog együttműködésbe, és munkába is, ez azért erőfeszítés, adott esetben áldozathozatallal jár, lemondással is jár, de örömmel is jár. Tehát, hogy innen tekintsük a teremtésvédelmet, és azt hiszem, hogyha ebbe a megajándékozottság szerepébe, vagy ebbe a találkozás szerepébe, önmagunkkal való találkozásba, és egymással való találkozásba, az ajándékokkal való találkozásba, hogyha belemerülünk, akkor annak természetes következménye, hogy nem tapossuk el, nem zsákmányoljuk ki, hogy vigyázunk rá, hogy odafigyelünk, hogy nem, tehát minden más, de azt hiszem, hogy nagyon fontos arra ránéznünk, hogy mindig, hogy mi a cél? Tehát mi a cél? És hogy nincsenek-e olyan rejtett, akár politikai, akár gazdasági,

0: és nem viseljük gazdaként, pedig hát úgy gondolom, hogy a keresztény gondolkodás konzervativizmusa mögött ott van, hogy a szervesbe kapaszkodjunk, ami megvan, abból épüljünk tovább, és azt fejlesszük tovább. Nagyon fontos kérdés ez abból a szempontból, hogy az oktatásban hogy tudjuk ezt használni, hiszen azok a kifejezések, amivel általában a teremtés védelmet illetik, vagy a természetvédelmet, globalizáció, fogyasztás, fejlesztés, ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság, újrahasznosítás, érti ezt egyáltalán egy gyerek?
1: Nem, és ez az egyik legnagyobb problémánk tulajdonképpen ebben, hogy nem a természetes együttlét és együtt lélegzés, hanem lett ebből is egy ilyen elmélet. És ebből az elméletből néha csinálunk egy-egy projektet, vagy egy valamit, amiben beleállítjuk azt, hogy hát egy kicsit foglalkozunk a természettel is, meg nem tudom én, az újrahasznosítással, és akkor csinálunk meg a kiállítást, meg nem tudom én. Hát ez nem oda vezet. Egyrészt nem innen indulunk ki. Tehát azt már nagyon súlyos problémának látjuk, hogy a gyerekek nincsenek kapcsolatban az élettel.
0: És a természettel. És a természetesen. Nagyon elszakadtak tőle, különösen semmit. Egy városi gyerek, igen. Még egy vidéki valamelyest, hát, de tudom. Ő sem, mert ő sem. Az aszfaltozott úton jár, a kikövezett járdán jár.
1: Visszaül, bejár a városba, nincs már helybe. Hát az, hogy zöldséges boltot kell nyitni egy faluban, ez nagyon sokat elmond. Tehát, hogy benézünk a kertekbe, és tényleg ezzel én nem elítélem a falusi lakosságot, mert én sokszor belegondoltam, hogy mit csinálnék, ha én egy ilyen környezetben laknék, ahol nincs rendes bolt, posta, nem tudom én, ez meg az, be kell járni a városba mindenkinek, és nyilvánvaló nem vagyunk otthon. Tehát a kert sem az lesz, ami. Az utca sem az lesz, ami, mert ott akkora forgalom van, hogy kamionok haladnak át, tehát még csak azt se tudjuk mondani, hogy kiengedjük a gyerekeket az utcára játszani. Jó, de mi lett ebből, hogy tulajdonképpen most nagyon kisarkítva a helyzetet, bent játszanak, bent csetelnek, Minecraftoznak, akármit csinálnak, tehát a géphez, tehát egy gépi minőséghez kötődve, vagy műanyagokkal, műitelekkel, műkapcsolatokkal körülvéve, és gyakorlatilag alig-alig van bármilyen kapcsolódásuk a valóságos élettel, mert itt például a kapcsolati lét is az élet. És éppen emiatt egyszerűen a gondolkodás, és ez egy nagyon-nagyon alapvető pedagógiai problémává is vált, meg nevelési problémává nyilván, hogy a gondolkodásmód nem az életből indul ki. Tehát nem tanulja meg azt, hogy nincs ripsz-ropsz, nem a pénztől függ az, hogy nem tudom én, te egy zacskó valami, vagy két zacskó valami, vagy a tyúk az, hogy nő föl, vagy a tojás az, hogy minden napra csak egy van, tehát még a mondóka is idegen számára, és nem fog tudni gondolkozni például a kapcsolatoknak a lassú épülésebben. Például arra, hogy mindannyian sérülékenyek vagyunk, arra, hogy nem minden növény egyforma, hogy nem minden alma egyforma, és attól, hogy van neki valami kis sérülése a szélén, attól még lehet, hogy nagyon-nagyon jó ízű, de rögtön félrelökjük azt, hogy fú, hát ez hibás, tehát bemegyünk egy boltba, hát ott minden alma, hogy úgy mondjam, egyforma színű, egyforma fényű, hát ilyen nincs a világon. És ugyanez ez az igény, ez áttevődik mindenre. Tehát egy ilyen egyrészt maximalista, egyrészt másrészt egy másik, egy művilág irányti kapcsolódás és igény alakul ki. Na most ezt nem lehet annyival elintézni, hogy a természetvédelem, így írja egyik kutató, hogy az valami, ami kint van, és meg kell védeni. Tehát ez annyira kevés, ez egy nulla szál, mert akkor befizetek valami természetvédő valahová, és akkor le van a gond, mert én védtem a természetet. Vagy szelektíve gyűjtöm a szemetet itt bent, miközben visszaülök, és nem tudom, szóval ezek nagyon szélsőségesen is meg lehetne magyarázni, de nézzünk be egy család életébe, hogy hol van ott igazi kapcsolódás az élettel, a természettel. Na most ennek a kiegyensúlyozására semmi más lehetőségünk nincs, mint hogy valóban megkeressük az életvitelünkben és az iskolai életvitelben, vagy a családi életvitelben, vagy is azokat a természetes lehetőségeket, amikor kapcsolódhatunk, és itt legelsős

0: sorban az élővilághoz való kapcsolódás lenne, adná magát, illetve az a szabad felfedező, élvezetet nyújtó barangolás, építkezés, csinálás, kíváncsiság,
1: rácsodálkozás,
0: játszás. Igen.
1: Hogy micsoda gyönyörűség.
0: Akár művelése, hogyha van egy pici kis valami, hogy ott egy kicsit valamit elültetni, és azt kivárni, azt öntözni, annak a kudarcát átélni, hogy nem kelt ki mindegyik, nem jól öntöztem, túl öntöztem, nem tudtam, nem értettem meg, hogy mi az igénye, azt gondoltam, hogy ez sokkal gyorsabban, másképp, stb. Tehát ezeket a tapasztalatokat összegyűjteni, vagy gyűjtögetni, valóban ebben a viszonylag szabad tevékenységben azt látjuk, hogy hihetetlen, nagyon-nagyon fejlesztő, tehát ma már azért a neurobiológia nagyon, nagyon gyakran ír arról, hogy mennyi minden idegrendszeri problémát megelőzhetnénk, gyógyíthatnánk, erősíthetnénk ezzel a nagyon egyszerű helyzettel, hogy több ilyen lehetőségünk legyen. Na most egy kis zárójelet tennék, már réges-rég megszűnt például az iskolákban, csak a technika óra is, amikor egy fát a kezébe vett, vagy nem tudom, főztek valami alapanyagból egy bármit, vagy
1: hímeztek, vartak,
0: semmi, tehát
1: találkozott a
0: kéz a valamivel, vagy a természetes anyagokkal, vagy annak a kialakulásával, tehát hogy ennek a fejlődésnek, az alakításnak, az alkotásnak, az anyagok természetével való együttműködése, tehát ez egy akkora tanulság, hogy nem adja meg magát, tehát hogy letörik, hogyha túl erőszakosan ülsz rá, vagy vágsz rá, vagy adott esetben megszúr, vagy együtt kell működni annak az anyagnak a hajlékonyságával, vagy a sprőtségével, vagy az időjárással. Hát ott van az időjárás, hát az időjárás legfeljebb is ott szokták ugye bekapcsolni, hogy akkor most megfigyeljük, és akkor kiteszünk egy, nem tudom én, egy esőmérőt, egy valamit, és akkor leolvassuk, hogy hány milli esett. De az, hogy minden időjárási viszontagságtól megóvjuk a gyerekeinket, tehát véletlenül se, de egy sárba, egy tócsába bele ne lépjen, jaj, mert meg ne ázzon, jaj, mert hogy jaj, most szél van, akkor ne menjen ki, mert riasztás van, tehát üljön be a mélygarázsba, a nem tudom, tehát egyszerűen nem is találkozik azzal, hogy tulajdonképpen az időjárás, és ennek meg van a maga funkciója, hogy annak lehet örülni, hogy esik az eső például, vagy védeni kell az erős napsugárzástól, nem tudom én, egy növényt, vagy a füvet, vagy nem tudom. Szóval nagyon sokféle apró formája lenne, de nem találkoznak időjárási viszonyokkal. És most éppen Pécsett indult egy ilyen kezdeményezés, bicibusznak hívják, hogy a város környéki, vagy a város széli, vagy akár csak, szóval hát a környező településekről is, akár, de nem túl messziről, felnőtt, gyakorlott felnőtt és felelősségteljes felnőttek vezetésével van egy útvonal, ahova be lehet csatlakozni, hogy biciklivel érjenek el az iskolába. És éppen a szervezővel beszélgettem a minap, és azt mondja, hogy persze, elvileg mindenki nagyon egyetért, és akkor amint beborul az ég, jaj, hát nem kér, jaj, mert lehet, hogy akkor fog esni, akkor nem, akkor ma nem megyünk, akkor nem. Tehát egyszerűen elképzelhetetlennek tartja már azt, hogy esőköppen, csizma, esőnadrág, nem tudom, és egy kicsit esik az eső, nem egy probléma. De ezen nagyon sokat tanulhatnának a gyerekek, nagyon sokat tanulhatnánk mi felnőttek is, ezzel a kapcsolódással, tehát ezzel a, tehát azt mondja Albert Schweitzer, hogy megszületne az élet iránti áhíta, teremtésvédelem. Az élet iránti áhítat, hogy nem, tehát kínálja magát, biztonságot nyújt, mert aki megismeri, annak nagyon sokat jelent majd, különösen egy ilyen nagyon gyorsan változó világban, hogy van, ami mindig ugyanolyan, és ez vissza fog térni, és legközelebb is, és megint ugyanúgy működik, és megint ugyanazok, hát hogy megcsodálni egy fának azt a lassú építkezését, hogy ez itt áll pár száz éve. És ez a pár száz év alatt nyújtózkodik odaföl, és ott abban benne van minden, de hogy ez mennyi táplálékot nyújt, hogy a föld alatt például a fák beszélgetnek. Hogy erre így rájöjjünk, és akkor ez hogyan van? És hogy tudnak üzenni egymásnak, hogy most itt egy mit tudom én, egy kórokozó, vagy egy rovar telepedett meg, hát de ez nem úgy van ám, hogy azonnal akkor, mint egy SMS-be, hogy rögtön olvassuk is, hanem idő telik el, és mégiscsak van kapcsolódás, tehát nagyon-nagyon szép dolgokra lehetne rácsodálkozni, de csak akkor, ha ott vagyunk. Tehát ezt a legszebb természetfilm sem adja azt a kapcsolatot, mert szép lehet a természetfilmbe, de ha sok ilyet nézünk meg, azért akkor kimegyünk egy erdőbe, akkor az egy kicsit silány lesz, hogyha nem jön ott rögtön egy oroszlán, vagy nem találom magam szembe azonnal egy tigrisnek a kék villogó szemével, mert ugye ezt szoktuk meg, hogy az oda jön közel, és 2 centire van tőled. És akkor olyan furcsa lesz erre visszaállni ennek a lassú tempójára, ennek pedig kínálkozik egy gazdagsága.
1: No, mi mindent tanulhat a gyerek a természetből, hogyha a szülőknek van szemük, fülük, érzékenységük a teremtésvédelemre, komolyan gondolják azt, hogy végén nem csak otthon kütyűzni lehet, hanem ki lehet menni a természetbe is. Hogy lehet a gyereket beavatni ennek az Albert Schweitzeri érdeklődésnek, annak a miért, és Albert Schweitzert olvasni kellene mindenkinek, tanítani kellene azt a csodát, aki ő volt, és azt a mérhetetlen gazdag, amit ő példaként állít minden generáció elé, és alig halljuk a hangját. Hogy egy ilyen, ezt a szemei 90 évesen is olyan érdeklődő, de kamaszszemek voltak, gyerekszemek, hihetetlen gazdag kamaszkorom nagy-nagy élménye, hogy Albert Schweitzert olvashattam.
0: Hát pont ez a kíváncsiság. Pont éppen ez a kíváncsiság és nyitottság a világra minden pillanatban, ezt ismerjük, egyébként ez egy nagyon erős, azt ilyen egyszerűen fogalmazva, agyfejlesztő jelenléte az embernek. Nagyon erősen látjuk csecsemőknél például, ezzel születünk, ezt így szoktuk hívni, hogy tudatos figyelem, de ez a tudatos figyelem, ez egy nagyon különleges dolog, és ezt tényleg azt lehet mondani, hogy mindjárt mutatom, hogy mi. A tudatos figyelem az az, amikor valahol jelen vagyok, és úgy mindenre egy kicsit úgy érzékelek. Tehát, hogy mi van ott a szoba sarkában, milyen zajok jöttek be, hogy mozdult meg ez itt, meg amúgy. Tehát, hogy úgy mindenre. Tehát nem azonos azzal a koncentrációval, amit majd később elvárunk az iskolába, és amit olyan nagyra tartunk. A tudatos figyelem sokkal több ennél, tehát ez a pásztázása, egy van, amiben jelen vagyok, de figyelem az egész környezetét, az egész hatásrendszert, ami ott benne van. Na most, és arra igyekszem reagálni, tehát ha kell, reagálok, ha nem, akkor csak együttműködök vele. Most ez a tudatos figyelem azért olyan nagyon fontos, mert nyitva tartja a kíváncsiságot, és azokat a bizonyos ilyen neurotranszmittereknek hívják ezeket az anyagokat, azokat aktiválja, ezektől tanulunk gyorsan. Tehát a tanulási képességet rendkívül élesíti, felgyorsítja, mert a tanulás ebben az érdeklődésben, ebben a nyitott kíváncsiságban hatékony csak. Tehát abban a koncentrált figyelemben, amit az iskolában megkínálunk, hogy most erre figyelj, hát ott ugye a kíváncsiság meg az érdeklődés annyira nem játszik szerepet a legtöbbször. És tulajdonképpen csak ez az erős élménnyel kísért anyag, vagy tananyag, vagy most bárminek ismeret, mondjuk, az hagy valós nyomot az agyban. Tehát azt tudjuk előszedni. Na most a tudatos figyelemre a természetben lehet a legjobban megtanítani a gyerekeket, amikor csak úgy sétálunk, vagy csak úgy ott van, hogy ugye, ja, figyelj egy madár, nézz oda, itt a levél alatt volt egy kukac, na és milyen ott egy szarvasbogár, na hát ez mit csinál, hogyan, stb. Nem tudom én. És akkor érzi egyszer egy szellőnek a mozgását, az megmozgatta a nem tudom micsodát. Akkor vagy érez egy erősebb légmozgást, vagy itt nagyon süt a nap, vagy milyen érdekes, hogy ide bementünk, és mennyivel hidegebb van, mennyivel hűvösebb van, milyen kellemes itt a dolog. Akkor hallok egy torkájkopácsolást, akkor hallok egy zizzenést, akkor egy, nem tudom én, hogyha este van, akkor hú, ez egy kicsit félelmetesebb, most itt nem tudom, ezerféle. Tehát egyszerűen mindig nyitva vagyok a következőre, de ott vagyok benne egy valamilyen folyamatban. És azt mondják a kutatók, hogy ez a fajta tényleg tudatos figyelem, ahol van meglepetés, de van állandóság, van kapcsolat, és van ez a nyitottság, hogy akármi is lehet, de azt én lehet, hogy kicsit befolyásolhatom, de lehet, hogy egyáltalán nem. Ez hihetetlen erős hatással van, tehát ezt alig tudjuk más helyzetben
1: rekonstruálni.
0: Igen. Viszont nagyon sok előnye van, mert aki például egy kapcsolatban, egy emberre való figyelmében, vagy egy családban, ezzel a tudatos figyelemmel van jelen, na az azt lehet mondani, hogy az ott alakítólag fog hatni, és rengeteg sok mindennel együtt tud működni, észreveszi azokat a kis testbeszédjeleket, észreveszi a hangsúlyokat, a hangszíneket, tehát ezeket a történéseket, amiket majd később a kapcsolatban, vagy akár a tanulásban hasznosítani fog. Tehát azt mondjuk először is, hogy például ez a tudatosság nagyon sokat jelent, tehát nagyon nagy tréningje van egy ilyen tudatos figyelemnek a természetben. Aztán van például a felfedezésnek az a szabadsága. Most ez azt jelenti, ez egy ilyen énhatékonyságot így szoktunk fogalmazni, ami egy alapszükséglet, tehát hogy én hatékony vagyok, hogy én elé tudok menni, tehát fel tudok, de valamit keresni tudok, valamilyen összefüggéseket föl tudok fedezni, és erre rá tudok csodálkozni, és ezzel legközelebb már együtt tudok működni. Ez is egy nagyon nagy, az az önbizalomnak, az önbecslésnek, az önértékelésnek egy nagyon szép alapja. Ezek nagyon rejtett tartalékok tulajdonképpen a természetben, de ugye tulajdonképpen ezeket leszedtük a gyerekekről, és utána járatjuk őket ilyen mindenféle fejlesztőre. Például önbizalomfejlesztőre, például tudatos figyelemfejlesztőre, az a bizonyos mindfulness, ugye, ami most elég divatos, a jelenlét, a pillanatba való, ez ugyanez. És ezt nem egy tantermi, vagy egy termi, vagy egy bármilyen művi környezetben tudjuk a legjobban gyakorolni, hanem ott lett volna a lehetősége, hogy bóklászunk a természetben. Nagyon sokszor Gyarmati Éva kolléganőm nagyon sokszor említi, hogy kivesszük a gyerekeket a természetes közegükből, mert ugye az ember természeti lény, és ez egy nagyon, nagyon mélyen sérült helyzet, mert valóban
1: most már nagyon, érintkezünk. Az ipari forradalom, városi elsodás.
0: Tehát kivettük magunkat is, és őket is ebből, ahogy így a beszélgetésünk elején erre szót is kerítettünk, és utána érzleljük annak a hiányát, és ilyen műkoszt telepítünk be az életükbe. Hát a mászófal. Hát én még ilyet nem... Most ne arra mondjanak, akik így kitalálták, és mások halasztatják. Gyerekeiket biztos nagyon hasznos, na de a természetben fölmászni, lemászni egy sziklára, egy fára, egy nem tudom én, egy domboldalra, egy csúszós domboldalra, egy kövesre, egy sziklásra, egy nem tudom, jaj, megszúrt, jaj, oda kell lépni, jaj, letört, jaj, felhorzsoltam, tehát ezt mind meg kéne tapasztalni. Tehát ezeket az én hatékonyság területeit. Aztán még nagyon-nagyon ez a bizonyos kaland, ami a természetben vár, amit nem tudunk kiszámítani, és tényleg nem lehet kiszámítani mindenféle kis részletét, ez úgy mondta, ezeket a bizonyos végrehajtó funkciókat nagyon edzi. Ez egy nagyon fontos funkció. Ebbe benne van az önirányítás, az önkontroll, az indulatkontroll például, de a tervezés, a szervezés, az előrelátás, a stratégia, alkotás, ugye? Ez egy legkisebb kis helyzetben, egy egyszerű, vagy egy iskola kertben például, hogyha ezzel foglalkozunk. Meg kell tervezni, mit fogunk csinálni, az oda hogy megy, melyik növényeket tudjuk egymás mellé, mikor mit kell csinálni, nem lehet mindig mindent. Nem az órarendtől függ, hogy most mikor, tényleg, amikor erre szükség van, csinálni kell. És egy csomó ilyen dolgot, ez a végrehajtó funkció, ez annyira értékes valami, amit utána minden élethelyzetben fogunk használni. De ezt ilyen kicsibe kell, és ilyen, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, örömteli tevékenységben, visszatérő tevékenységben, állandó érintkezésben tanuljuk meg. Tehát, de a kapcsolódás például, hogy tudunk egy fához kapcsolódni, hogy tudunk az időjáráshoz kapcsolódni, hogy tudunk a virágzáshoz, a növényhöz, a gyümölcshöz. Tehát hogy tudunk például azzal együttműködni, hogy barackot barackérés elején idején eszünk, és akkor örülünk neki, és hogy megízlelni azt, hogy nem ugyanaz, tehát nem ugyanaz, ami télen, decemberben megpróbálsz, mert nem lesz neki az az amata. Szóval sok mindennel, tehát ez a kapcsolatépítés is ide tartozik. És azt mondom, hogy nagyon, nagyon színes ez a természetesen a szemlélődést, a természet fölöttivel való kapcsolódást, a türelmet, az ellenálló képességet, az álhatatosságot, ami nem ugyanaz azzal, hogy most kibírom, hanem hogy újra és újra visszatérek, újra és újra alkalmazkodom, alakítom, stb. A gondoskodást, a gondozást, a gondviselést, a felelősségteljes, nem tudom, felhasználást, vagy akár csak a gondozást. Tehát nem is lehet befejezni azt a sort, amit nem tudunk a tanteremben, nem tudunk otthon, nem tudunk virtuálisan megtenni a gyerekeknek, nem tudjuk ezeket a körülményeket valóban a legjobb művi környezettel sem köré tenni, viszont annyira kínálja magát. Tehát azért nem olyan lehetetlen még elérni ezeket a helyzeteket. Például azt mondja egy kutató, hogy a kert a legteljesebb életmetafora. Azt mondja, az életet tanulni azt a kertbe lehet. Van ültetés, van a magnak az elhalása, van a csírázás, van a növekedés, van a gyümölcsözés, és van a száradás, az elsorvadás, az elhalás, az új életre teremtés, a veszteségek, az új remények, tehát mindennek ott van a lehetősége, és Kentelik atya nagyon nagy figyelmeztetést mond ki, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha a gyerekek ilyen mértékben a művi környezetben nőnek fel, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy majd nem tudnak a kapcsolataikról, az Isten kapcsolatról, a házasságról, a családról, az életről, valóban az élet felől közelíteni. Hogy nagyon műszagú lesz az az élet, és nagyon mechanikus, és szerződésekbe, és jogokba, meg fogyasztásba ágyazott valami, nagyon önző szempontokat fog beépíteni, mert nem tanulta meg azt, hogy egy élő valósággal hogyan működök együtt, és hogy azt hogyan fejlesztem, hogyan gondozom, hogyan gazdagítom.
1: Hát akkor ezek szerint legyünk minél többet a természetben, a valós természetben, vigyük a gyerekeinket, ne csak adhok, és ne csak nagyon tervezetten, és igen, nagyon ritkán, hanem minél gyakrabban csodálkozunk rá a természet szépségeire, és akkor valóban megtapasztalhatjuk a teremtésvédelem és a természetvédelem közötti óriási különbséget. Mások lesznek az emberi kapcsolataink, mások lesznek a családi kapcsolataink. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, dr. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, s hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeum igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte emlékedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszünk magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeremus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk, a mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk, azok helyek, ahová királyfia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. és mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az Úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsaita Nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyala elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szentatya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szentatya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amely

0: hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgatóhelyettes.
1: Leó pápa Szentpéter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szentpéter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szentpéter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is, az ima a szeretet alapja,
2: la preghiera è il fondamento della carità,
1: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálása Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szentpéterkő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
3: family. Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa, jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé vált

0: telik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Kozta atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kozta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kozta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, éjjel egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarút. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békesség e háznak. Komolyan vettem Isten hívását, hogy Rómában tanuljak. Ő megerősítette az ő szavaival, mert valahogyan már az utam elején, és utána többször ez volt az evangélium, amit éppen a Szent Misében felolvastak. Ez a 72 tanítvány elküldéséhez kapcsolódó. Sokszor azt éltem meg, hogy Isten egészen konkrét módon gondoskodik rólam. Jól sikerülnek a vizsgák, hogy megadja a szellemi erőket, feltételeket, megadja azt, hogy leküzdjem a repüléstől való szorongásomat, ami teljesen elmúlt, sőt, mert nagyon szeretek repülővel utazni. Egyszer véletlenül korábban érkeztem Szentmisére, és teljesen profán gondolatom volt az oltári szentség jelenlétében, hogy bárcsak lenne valami hús, étel elkészítő a házba, ha hazamegyek, mert időnként a nővérek kitettek az asztalra számunkra ilyen finom falatokat, és elszégyeltem magam, hogy hú, hát ilyen hétköznapi gondolatom van Jézus jelenlétébe, és amikor hazaértem, akkor az egyik nővér úgy adta el a szobakulcsomat, hogy egy alufóliával lefedett tálon volt ez, és amikor bementem a szobába, és kinyitottam, akkor sült krumpli, háromféle hús volt elkészítve, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy Isten a legapróbb dolgoktól kezdve mindenre figyel ránk, és ezt több alkalommal megéltem, ehhez hasonló dolgokat.

0: 0-5-04-04-04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
0: 0-3-1-5-04-04-04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
2: a más.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik, és ott hagytuk abba, hogy Isten végtelenül jóságos, vagyis ő jobban szereti összes teremtményeit, mint a jó atya gyermekeit. Isten szereti gyermekeit, teremtményeit. Csak jót akar nekik, és jó téteményeivel halmozza el őket. Szent Koletta mondja, ha tudnátok, hogy mennyire szeret bennünket Isten, meghalnánk örömünkben. János evangélista azt mondja, Isten maga a szeretet. A szeretet az ő lényéhez tartozik. Forrásból nem fakadhat egyéb, mint víz. A nap egyebet nem bocsáthat ki magából, mint meleget. Isten sem tanúsíthat egyebet, mint jóságot és szeretetet. Isten jósága lényegesen különbözik a teremtmények jóságától éppen úgy, mint ahogy különbözik a naptól megvilágított fal világossága magától a naptól. A fal csak azért világos, mert a nap megvilágítja. A nap ellenben nem csupán világos, hanem maga a világosság. És világító is egyszer mind. Így a teremtmények is csak azért jóságosak, szeretetteljesek, mert Isten közli velük ezt a jóságot. Azért mondja Krisztus, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Isten szeretete viszont kiárad, kiterjed az ő összes teremtményeire. Amint a nap bevilágítja az ég megmérhetetlen térségeit, úgy terjed ki Isten jósága valamennyi teremtményre. Még az oktalan állatok sincsenek kizárva az ő jóságából. A verebekről mondja Jézus Krisztus, azok közül egy sincs elfelejtve Isten előtt. Különösen azonban az embereket szereti Isten, ezért küldötte le még egy szülött fiát is a földre, megváltásukra. Nagyok és megszámlálhatatlanok a jó tétemények, melyeket az emberek Istentől nyertek. Ezért mondja Loyolai Szent Ignác, Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunk. Istennek irántunk tanúsított szeretetét, még az anya szeretetével sem lehet összehasonlítani. Isten szeretete irántunk azonban leginkább abban mutatkozik, hogy saját fiát adta oda érettünk. Krisztus Urunk szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ábrahám nem tanúsíthatta kiválóbb módon szeretetét Isten iránt, mint azáltal, hogy a legkedvesebbet tudnilik fiát is kész volt feláldozni Istennek. Ugyanez áll Istenről is. A legkedvesebbet ajándékozta nekünk tulajdon fiát. Krisztus szerint nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Isten fia azért akarta keresztfán sokat szenvedni, hogy szeretetének túláradó voltát megmutassa. A megváltó egész viselkedése az ő nagy szeretetéről tanúskodik. Lehajtotta a fejét, hogy bennünket megcsókoljon, kitárta karjait, hogy bennünket megöleljen, megnyitotta a szívét, hogy bennünket még jobban szeretessen. Az oltári szentségben folytonosan körünkben akart Krisztus maradni, éppen. A szent áldozásban pedig a legbensőbben akart velünk egyesülni. Innen a szavai, az én gyönyörűségem az emberek fiaival lakozni. Az emberek közül szeretetét Isten főképpen az igazak iránt mutatja ki. Szent Alfonz mondja, egyetlen tökéletes lélek kedvesebb Isten előtt, mint ezer nem tökéletes. 72. Zsoltárban olvashatjuk, mi jó Izrael Istene azoknak, kik igaz szívvel vannak. Nagy, belső vigasztalásokkal látogatja meg őket, olvashatjuk a Zsoltárokban. Az igazaknak minden javukra szolgál. A Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk. János evangélista azt mondja, az atya és a fiú lakást vesznek a Szentlélek által náluk.
Máté evangélista azt mondja, Isten az igazak jó cselekedeteit jóval érdemükön felül jutalmazza, százszoros jutalmat ad nekik. Szalézi Szent Ferenc azt mondja, Isten az igazakat bocsánatos bűneik és tökéletlenségik dacára is szereti. Ahhoz az anyához hasonlít, aki gyermekét bármennyire visszatetsző is annak betegeskedése és gyengesége gyöngéden és részvétel szereti.

Még a bűnösökkel szemben is szeretetet tanúsít Isten. Gonosz tetteik dacára utolsó lélegzetükig jótéte mennyeivel halmozza el őket. Napját fölkelti a jókra és gonoszokra egyaránt, olvashatjuk Máté evangéliumában. A szenvedéseket csupán szeretetből bocsát rájuk. Szent Ágoston azt mondja, Isten a seborvoshoz hasonlít, aki csak azért éget és vág, hogy egészségessé tegyen. Isten azért szereti a bűnösöket, mert minden bűnösben található legalábbis némi jó, és a bűnös halála előtt még megjavulhat. Azonban túlságosan nem nyilvánulhat meg Isten szeretete a bűnösök iránt. Úgy áll ezzel is a dolog, mint a mágnessel. Ez magához vonz minden vasat, amely közelében van. Ha azonban valamely tárgy van közötte és a vasrúd között, a mágnes ugyan akkor is vonzza a vasrúdakat, azonban ezek nem érhetnek egészen hozzá. Mivel Isten végtelenül jóságos irántunk, szeressük őt mindenek fölött, mondja János evangélista. Nem rettegéssel, se nem szolgai félelemmel, hanem gyermeki bizalommal közeledjünk hozzá, mondja Szent Pál apostol. Szintén ő mondja az Efezusiakhoz írt levélben, mivel Isten oly jóságos irántunk, legyünk mi is jóságosak, embertársaink, sőt, Isten valamennyi teremtménye iránt. Azért adta Isten a szeretet parancsát önmaga iránt, a fele barát és az ellenség iránt, továbbá azt a parancsot, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Sőt, Isten úgy akarja, hogy még az állatokkal szemben is jószívűek legyünk. Isten jósága különösen abban mutatkozik, hogy ő hosszantűrő és irgalmas. Hosszantűrő, azaz a bűnösöknek időt enged a megjavulásra. Az emberek mindig büntetni szoktak. Isten nem így jár el. Hosszú ideig eltűri teremtményeinek lázadását, kegyelmének megvetését. Isten nem akarja bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mondja Szent Pál apostol. Rá vonatkozik Izaiás proféta szavai, a repedezett nádat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja ki. Ha tehát Isten még észlel valami jó akaratot a bűnös részéről, nem akarja pusztulását, hanem szelítséggel iparkodik őt üdvösségre vezetni. Innen van, hogy Isten a bekövetkező büntetéseket gyakran jó előre hírül adta, és csak lassan, szinte vonakodva engedte az előre hirdetett büntetést bekövetkezni. Noé kortársainak 120 évi időt engedett a javulásra. A niniveieknek 40 napot. Jeruzsálem lakóinak 37 évet Krisztus Urunk mennybe menetele után. Az égből sem üt le hirtelen a villám, először fellegek borítják be az eget, azután villámlik és dörög, csak azután következik be a villámcsapás. És ez alkalmazható a jó Istenre is. Krisztus Urunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédben szemlélteti Isten nagy türelmét. Ha Isten nem volna Isten, igazságtalan volna a bűnösökkel szemben gyakorolt oly nagy türelme, mondja Szent Ágoston. Isten azért olyan hosszantűrő, mert részvétel van gyengeségünk iránt. Továbbá, mert a bűnösnek meg akarja könnyíteni a megtérést. Tehát Isten részvétel van irántunk. Úgy bánik velünk, mint az anya a makrancos gyermekével. Ahelyett, hogy a síró gyermeket megbüntetni, még jobban keblére szorítja és dédelgeti, amíg csak lecsendesedik. Isten azért is részvétel van irántunk, mert megváltunk. Olyan dolgot, amelyet drágán kellett megfizetnünk, például egy aranyórát, nem egy hamar dobunk el csak azért, mert valami hibája van, inkább megjavítatjuk.
Így tesz a mi megváltó Istenünk is, aki nagy áron vett meg bennünket. Isten azért kímél, hogy megjavulj, nem pedig azért, hogy a gonoszságban makacsul megmaradj, mondja Szent Ágoston. Nem tudod-e, hogy Isten kegyessége bűnbánatra vezérel téged, mondja Szent Pál apostol. Az Úr csak azért van türelemmel irántatok, mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra térjen. Sok bűnösnél nem is volt hiába való Isten hosszú tűrése, mert sok nagy bűnös megtért, s a legnagyobb szenté lett. Így Mária Magdolna, Szent Ágoston, egyiptomi Szent Mária, stb. Azonban, ha Isten hosszan tűrő is, mégis veszélyes a megtérést sokáig halasztani. Mert hirtelen jelenik meg az ő haragja, olvashatjuk Sirák könyvében. Gondoljunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédre. Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan és nagyon finoman, amit hosszú tűrése elmulasztott megtenni, szigorra fogja helyrepótolni. Minél tovább késik a büntetés, annál keményebben fog bekövetkezni. Úgy van a dolog itt is, mint az íjjal. Minél hátrább van húzva a húr, annál nagyobb erővel repül tova, mondja Szent Ágoston. És ezt bizonyítja Antiochus Epifánésznek, a kegyetlen királynak borzasztó halála, amit olvashatunk a Makkabeusok könyvében.

Isten végtelenül irgalmas. Vagyis Isten nagyon szívesen megbocsát, ha bűneinket komolyan megbánjuk. A gyermek megbántotta az édesapját, de utána igaz szívvel bocsánatért esedezik, egy jóságos atya megbocsát. Így cselekszik Isten is. Isten nagy irgalmasságát Krisztus Urunk a tékozló fiúról szóló példabeszédben rajzolta meg. Dávid királynak alig, hogy megvallotta bűnét Nátán proféta korholó szavaira, holott értésére adta Nátán, hogy bűneit az Úr megbocsátotta. Tehát mihelyt fáj a bűnösnek a bűn, Isten már ki van engesztelve. Isten tulajdonsága, hogy megkönnyörül és megbocsát. Tehát az ő irgalma végtelen. A tengernek van határa. Isten irgalmasságának azonban nincsen. Isten azt kívánja tőlünk, emberektől, hogy fele barátunknak 77-szer megbocsássunk. Mi irgalmasnak akkor kell lenni, akkor neki magának. Isten irgalmassága különösen abban nyilvánul meg, hogy a bűnöst nem hagyja magára. Néha szenvedésekkel, néha jótéteményeivel keresi fel, még a legnagyobb bűnöst is mindig szeretetteljesen fogadja vissza, és megtérése után még kegyesebb iránta, mint az előtt. Isten az evangéliumi jó pásztor, aki elveszett juhának utána megy és keresi, míg meg nem találja. A tékozló fiúra szenvedéseket bocsátott Isten. Dávidhoz Nátán profétát küldötte. Péterre rátekintett Krisztus, hogy őt megindítsa. A szamaritánus asszonyt felkereste Jákob kutyánál, hogy megtérítse. Isten tehát a halászhoz vagy a vadászhoz hasonlít, aki különböző tervet eszel ki, és csalétket is használ fel, hogy a halakat vagy a madarakat a hálójába kerítse. Isten még a legnagyobb bűnösnek is megbocsát. Ő mondja, ha bűneitek olyanok, mint a karmazsin, mint a hó, megfehérednek, és ha pirosak lesznek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a fehér gyapjú. Olvashatjuk Izaiásnál. Sőt, minél nagyobb a bűnös, annál szívesebben fogadja őt Isten, ha igazán megtér. Hát azért kiáltott fel Dávid, Uram, kegyelmez bűnömnek, mert sok annak a száma. Tehát Isten akárcsak a halász, annál inkább örül, minél nagyobbak a halak, amelyek a hálójába kerülnek. Istennek ugyanis nagyobb dicsőségére válik, ha olyan embereknek is megbocsáthat, akik sok és súlyos bűneik miatt a megbocsátásra csak nem méltatlanok. Senki sem kárhozott el tehát azért, mert sok rosszat követett el. Azonban sok ember van a pokolban, egyetlen halálos bűn miatt, amelyet nem akart megbánni, mondja Viennei Szent János. Még Júdás is bocsánatot nyert volna, ha akarta volna azt. Tehát Isten még az élet utolsó pillanatában is megbocsát a bűnösnek. Gondoljunk a Krisztus jobbján függő gonosztevőre. Mindamellett senkinek sem szabad a bűnbánatot haláláig elhalasztania. Egynek Isten a végső pillanatban is kegyelmet adott, hogy senki el ne csükkedjen. Azonban csupán csak egynek, hogy megtérését a halálig senki se halassza el, mondja Szent Ágoston. A halálos ágyon való megtérés az mindig bizonytalan. A tapasztalat szerint a bűnösök a halálos ágyon minden jót ígérnek, de ha egészségüket visszanyerik, elfelejtenek mindent. Volt erre számos példa a tudósok között is. Továbbá a halálos ágyon többnyire csupán kényszerűségből térnek meg a bűnösök. Úgy tesznek, mint a hajósok, akik a hajótörés kezdetével áruikat csak a szükségtől kényszerítve dobják a tengerbe. Nem pedig azért, mintha nem szeretnék azokat. Szent Bernát mondja, nevetséges dolog, amikor valaki ifjú és életerős korában nem akar harcolni, csak akkor akar harctérre vonulni, mikor már elgyengült, és mozogni is alig tud. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Sziléziai Szent Hedvig, hercegnő. Amikor negyedik Bertold és felesége 5 éves kislányukat, Hedviget, a kitzingeni bencés apácákra bízták, nem az volt a szándékuk, hogy véglegesen otthagyják a kolostorba apácának. Hedvignek meg kellett szereznie a bencés apácák között a rangjához szükséges műveltséget. A Kitzingenben töltött évek Hedvig számára mégis sokkal többet jelentettek egy puszta iskolánál. A bencés élet ritmusa, az Isten jelenlétében élő testvéri közösség megragadta a gyermek lelkét. Az 1300 körül írt legenda az általános erények felsorolása mellett feljegyezte Hedvigről 2 sajátos jellemvonását. Szorgalmasan tanulmányozta a Szentírást, és mindenben a Szentlélek volt különleges tanítómestere. 1186 körül az akkori 12 éves Hedviget kiragadták a békés kolostori környezetből, mert a család meglelte a vőlegényt, Henriket, a sziléziai herceg fiát. A német főúri családok és a lengyel piasz család között addig is sok rokoni szál szövődött, Hedvig szívét mégsem derítette fel a gondolat, hogy követnie kell vőlegényét egy idegen országba. Szilézia földjét szlávok lakták. 1163-tól önálló hercegség volt a lengyel tartományuk között. A földlakói Hedvig számára ismeretlen nyelvet beszéltek. Erkölcseik és szokásaik is idegenek voltak, mert a kereszténység éppen akkor kezdett gyökeret verni a lengyel nép szívében. A 12 éves grófnőre igen nagy feladatok vártak ebben az idegen környezetben. Első éveiről csak annyit tudunk, hogy a férjét Istenben szerette, mint erényes és népe javát kereső embert, és 7 gyermekkel ajándékozta meg. 1201-ben meghalt első Boleszláv herceg, és Henrik lett az utóda. A sziléziai hercegség addig soha nem látott fénykort ért meg. Henrik óvatosan és okosan kormányozta megnövekedett országát. Uralkodói erényei közül kitűnt óvatossága és az, hogy alattvalóival szemben szelíden igazságos volt. Úgy gondolta, hogy országának gazdasági és kulturális felemelkedését szolgálja, ha német telepeseket hoz. Ennek eredményeként Sziléziában mindenfelé telepes falvak és városok keletkeztek. Hedvig pedig, akinek eleinte semmi része nem volt ebben a tisztán politikai meggondolásból fakadó telepítésben, feladatának tekintette, hogy idegenbe került honfitársait vigasztalja, és szükségükben mindenben segítségükre legyen. Férjét elkísérte országjáró útjaira, s ha a bírói székébe ült, Hedvig mellette foglalt helyet. Ilyenkor a legszegényebb és a legelhagyatottabb emberek is tudták, hogy kérésük eljut a herceg füléig. Hedviget segítőkészsége és határtalan jósága miatt méltósága ellenére a szegények is megtalálták, s ő ezzel hamarosan megnyerte a lengyel nép szívét. A hercegnő hamarosan belátta, hogy az országban nagyon hiányzik az a kovász, amely a kereszténység hatását nagy mértékben tudná segíteni. A női kolostor intézménye. Henrik elődei férfi szerzeteseket már megtelepítettek az országban, de egyetlen női kolostor se volt, ami azt jelentette, hogy a leányok számára nem volt nevelési lehetőség, és életüket sem szentelhették egészen Krisztusnak. Hedvig megkérte a férjét, hogy saját vagyonukból alapítsanak egy kolostort a cisztercai apácáknak. 1202-ben meg is történt a kolostor alapítása, Trebnikában. Ezzel valóra vált Hedvig vágya. Mivel azonban ciszterci apácák sem cseh, sem Lengyelország területén nem éltek, Bambergből hívták a nővéreket. Élükön Petrusszával, aki korábban Hedvig mesternője volt Kitzingenben. Hedvig számára később Trebnica volt az a hely, ahol otthonra lelt. Itt neveltette egyik fiának jegyesét, prágai Szent Ágnest. Ő maga soha nem tett szerzetesi fogadalmat, akkor sem, amikor özvegyként beköltözött a kolostorba, melynek ekkor már egyetlen életben maradt gyermeke, Gertrúd volt az apátnője. Tudta és elfogadta, hogy az ő helye a hercegi udvarban van. A szemlélődés azonban egyre nagyobb teret foglalt el az életében, és alapja lett minden tevékenységének. Napjait az irgalmasság lelki és testi cselekedetei töltötték ki. Bármit tett, soha nem önmagáért tette, mert tekintete állandóan Krisztusra figyelt, és a hite fele barátaiban is az Urat elevenítette meg. Két csoport különösen közel állt a szívéhez. A papok és a szegények. A szegényekben is Krisztus szolgálta. Ez abban nyilvánult meg, hogy 13 szegény állandóan volt a környezetében, akikkel egy asztalnál evett. Ezek a szegények akkor is követték, ha úton volt férjével az országban. S ha megérkeztek egy várba vagy más szálláshelyre, először mindig róluk gondoskodott. Nem egyszer a neki készített finom ételeket tálalta fel nekik. Ezért az udvari emberek körében elterjedt a mondás, inkább vagyok koldus a hercegnő asztalánál, mint vendég a hercegnél. A hősiesség azonban, amellyel Hedvig a fele barátainak szolgált, csak külső burok volt, amely elrejtette Krisztushoz egyre hasonlóbbá való belső életét. Lépésről lépésre követte az Urat a kereszt hordozásában. Fegyelmezettsége az étkezésben, a ruházkodásban és általános életformájában felülmúl minden elképzelést. És feltűnő, hogy mindebben semmi különös támaszt, lelki vezetést nem kapott, sőt a környezete épp az ellenkező irányba befolyásolta volna. Ahhoz azonban elég alázatos volt, hogy kapott köpenyét kicserélje, mikor egy egyszerű apáca figyelmeztette. Nem méltó hozzá, hogy a hercegi fogadásokon így jelenjék meg. De amikor a boroszlói főesperes szemrehányást tett neki bőtölése miatt, annak csak annyit mondott. Eszem annyit, amennyi nekem elég. 7 gyermeke közül 6 a szeme láttára halt meg. 1238-ban pedig elvesztette a férjét is, itt a földön. Különösen érzékenyen érintette Henrik fiának halála, akinek követnie kellett volna atyját a hercegi trónra. 1241-ben ugyanis a tatárok nem csak Magyarországot pusztították, hanem heves viharként végigdulták Lengyelország déli területeit is. Henrik a fiú egy kisebb lovas sereggel vonult fel, és Legnicánál megütközött velük. A csatát elvesztette. Maga is holtan maradt a csatatéren. Hedvig korábban megjövendölte fia halálát. Hedvig 1243. október 15-én halt meg, majdnem 60 éves korában, a trebnikai kolostorban. A kolostor templomában temették el. Tisztelete azonnal megkezdődött, és a sírja körül történt csodák hatására hamarosan megindították a szenté avatását. Az adósok börtönében sínylődők közül sokan Hedvig váltságdíjának köszönhették a szabadulásukat. Döntő módon avatkozott be abba a testvérháborúba, amely 1229 tavaszán a férje és első Konrád mazovai herceg között robbant ki. Henrik 2 csatában is legyőzte Konrádot, s miután bevette Krakkó városát, elbocsátotta a katonáit. Ám egy misa alkalmával a krakkói lovagok rajta ütöttek a hercegen. Elfogták, és Konrád fővárosába, Plokba hurcolták. A fogoly herceg fia Henrik azonnal sereget gyűjtött, hogy kiszabadítsa atyát. Hedvig azonban ellenezte az újabb vérontást, s magára vállalta férje kiszabadítását. Elindult Plokba, személyesen tárgyalt Konráddal, és kiszabadította a férjét. Két unokája később Konrád fiaihoz ment férjhez, s ezzel tartós lett a családok közti béke.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

volna. És úgy bízunk Istenben, mintha minden rajta múlna. Mondta Szent Ágoston.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban, szeretett testvéreim! Az elhangzott három olvasmányban van egy rejtett közös vonás, nem is annyira rejtett. Az ókori ember, a szíriai király, Námán, ugyanazt a viselkedést mutatja, mint a 10 leprás férfi, és Szent Pál egész élete emellett tanúskodik, akitől olvastunk egy levélrészletet. Olyan fontos ez az emberi magatartás, hogy nélküle senki sem tehet lehet kedves Isten előtt, és senki sem tehet egyetlen valódi igaz lépés sem Isten felé. Sőt, ezen emberi magatartás nélkül az egész vallás hazug, alapvetően elhírmázott emberi életforma, mert nélküle a vallásos ember farizeus lesz. Melyik ez az emberi magatartás? Az engedelmesség Istennek és az ő egyházának, Elizeus prófétának, vagy Krisztusnak és az ő egyházának. Testvérek, ma nagyon nagy baj van a világban, de azért ne ijedjünk meg. Mert amikor már nem lehet még nagyobb baj, akkor leértünk a fenékre, ahol biztos alap van és újraindulhatunk. Ma nem a hittel van baj, hanem annak antropológiai, emberi magatartás formáival. Ma egyfajta filozófia, ami elterjedt, magát az emberi engedelmességet járatta le mindenféle formában. Azt mondta, hogy az a szabadságunk ellen van, ez egy betokosodott, középkori életellenes, buta hozzáállás, senkinek, semminek ne engedelmeskedj, szabadulj föl! Holott gyakorlatilag állandóan engedelmeskedünk. Először. Engedelmeskedünk az alattunk levő esztelen természetnek. Amikor föltalál egy tudós egy törvényt, akkor nem ő találta föl, csak meglátta. Nem ő teremtette. És engedelmeskedik neki. Az egész természettudomány azért tudomány, mert csupa engedelmesség. Hogy ne fantáziáljunk az elektromosságról, hanem tudjuk, hogy mi az, és engedelmeskedjünk neki, mert akkor nagy baj lesz. A dolgok természeténél olyan kegyetlenek a dolgok, és olyan engedelmességet kívánnak, hogyha nem jól építünk meg egy gátat, az átszakad, és elsodor minket, és akkor ne az Istent átkozzuk, hanem nézzünk magunkba. Engedelmeskedtünk-e a világ törvényeinek? Testvérek, igaz, hogy ez még nem az embernek adott engedelmesség. Ez a dolgoknak adott engedelmesség. Igen ám, de a legmélyén van valami, ami összefügg az egymásnak adott engedelmességgel. Szent Ferenc ezt látja meg, mint egy zseni. Amikor azt mondja élete végén, hogy ő már az esztelen teremtményeknek is akar engedelmeskedni, a gubbiói farkasnak. Hogyan? Ugye a gubbiói farkas fosztogatta és megevett, megvacsorázott egy-egy gubbiói lakost minden este. Vigyázzunk, ez példabeszéd, de valóságról szól. És a gubbiójak Szent Ferenc, hogy mit csináljunk? Bezárkoztak, féltek, és összehívta őket a piac térre, és a farkast is oda rendelte. Először a farkast szídja le, hogy nem tudod, hogy az Isten képmására alkotott az ember, és te megmerted enni? Hát lógatta fülét, farkát, és szégyelte magát. De nem szoktunk a történet második felére odafigyelni. Most odafordult a bölcs gubbiójakhoz, és nagyon finoman, az ő módján, nem úgy, ahogy én most mondom. Hát olyan hülyék vagytok, hogy nem tudjátok, hogy a farkasnak az a természete, hogy farkas éhes. Tehát minden este etetni fogjátok. Kitesztek ételt a városotok szélére. Testvérek, ez a ferences rendben, egyetemi szinten, Oxfordban elindított egy természettudományos vizsgálódást. És hogy a kettő összefügg,
hogy ma az ember nem akar engedelmeskedni senkinek. Az összefügg, hogy a világot is át akarja kódolni. Majd a férfiből nőt csinálok, a nőből férfit. Majd én előállítom lombikból a gyereket, persze közben százat megöl. Mikor Esztergomban voltam nevelő tanár, akkor láttam, hogy a negyedikesek, mutatván, hogy ők már milyen nagyok, azt a kis fejőszéket, amin ültek az ebédlőbe, azt úgy berúgták a lábukkal. Nem úgy szépen betették. És akkor mondtam, ide figyelj. Hát azt meg kell fogni, szépen betenni, a széket nem kell megrugni. Hát azt mondja, nem sértődik az meg, vigyázz. Most van egy kislány, akinek udvarolsz, majd elcsöppensz a szerelemtől. 20 év múlva ugyanez a mozzanat lelkileg megismétlődik. Hidd el! Nincs két lelkünk. Természetesen más dolog az emberi viszonyokban. Mennyire megköveteljük a gyermekektől az engedelmességet, és sajnos a hitoktatásból mennyire kimarad, hogy súlyos bűn, ha súlyos parancsba nem engedelmeskedik a gyerek, és meg se gyónja. Hát mert nem. Ha nem bűnt parancsolnak, azt meg kell tenni. Miért? Hát most nézzük a karon ülő gyerekeket, vagy azt, akik megszületnek. Hát ha nem engedelmeskedik, nem veszi be gyógyszert, akkor meghal. Arra épül az élete, hogy engedelmes. Ráütnek a kezére, de dugdossa be a konnektorba a szöget. És hiába beszélnek neki. Az életét tudjuk megmenteni. És ugyanígy. Nem kérdezik meg tőle, hogy hogy kell írni, meg olvasni, hanem tanítják. Nem kell neki kitalálnia a dolgokat. Csupa engedelmesség, és ebben növekszik fel. Valószínűleg, amikor az Úr Jézus a gyermeket elénk állította, akkor ezt emelte ki. Nem az, hogy a gyermek olyan jó, mert az se jó. Abba is van önzés. Hanem ezt, hogy azért az Isten az egy kicsikét nagyobb ám, mint a nagyobb különbség van, mint a gyerek meg a felnőtt között. Bízzatok meg a mennyei atyába. És vele szembe legyetek olyan, mint egy gyermek. Ha ő valamit kér, és nem látjátok be, tegyétek meg. Az lesz nektek jó. Ezért állította oda a gyermeket. Nem azért, hogy gyerekesek maradjunk. Ne legyünk infantilisek. Főleg az a felnőtt gondolkod, aki rádöbben arra, hogyha van egy szerető Isten, akkor és szólt hozzánk, akkor a legintelligensebb dolog azt megtenni. A felnőtt ember is tele van engedelmességgel a másik ember iránt. Rábízzuk magunkat. Hát felszállunk egy repülőre, nem tudjuk levizsgáztatni a pilótát, hogy érte hozzá. És az orvos megmondja, ne tessék ezt a gyógyszert szedni, a másikat. Persze itt most mind lehet rossz indulat, lehet tévedés, ezért mondja az Úr Jézus, ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Végső soron a másik szeretetére bízzuk magunkat. És azért egy szeretetből, ha hiányzik az engedelmesség, akkor az nem szeretet. Most nem csak arról van szó, hogy a férj kiadja a parancsot, a feleség teljesíti. Vagy az asszony valamit parancsol, kér a férjét, és a feleségének meg kell tenni. Ez a normális. Itt mélyebbről van szó. Engedelmeskedni annyi, mint odafigyelni a másikra, és nem kitalálni azt, hogy ő milyen. Mert szétrobbanhat egy kapcsolat. Ibsennek a Nórája erről szól. Egy lázadó asszony. Ott hagyja a családot. Fölrobban. És a férjének a szemére veszi, hogy te mindig egy árnyképet szerettél. Elképzeltél valamit rólam, és jaj nekem, ha én nem az voltam. A másikról van egy elképzelt vasforma, és ha abba belegyömöszöljük, akkor jó, mert ezt képzeltem róla. Ha kilóg belőle, akkor levágjuk kezét, lábát. Nem figyelünk oda. Testvérek, hogyan lehetséges az, hogy az élet egyetemes és alapvető emberi törvénye egyfajta engedelmesség,
És az Istennel való kapcsolatból ez kimarad? Ma olyan vallásokat kínálnak, lásd ezoterika, ahol nem kell engedelmeskedni Istennek, hanem megnézik a horoszkópjukat. Isten engedelmeskedjen neki. Ők manipulálják. Nem valaki az az Isten, hanem valami. Micsoda bugyuta életvitel ez. Mások kitalálnak maguknak isteneket, hogy aztán azokat manipulálják. És a bűnbeesett embernek a legmélyebb kísértése, hogy ráteszi a mancsát az istenire, a numinózumra, és akkor én imákat mondok, stb. És az Isten tegye meg azt, amit én akarok. Sok keresztény így van. Megmérgezi ezt a hitet. Testvérek, lehetetlen kereszténynek lenni egyfajta engedelmesség nélkül. A szíriai Námán azt mondta, egy szolgáló lánya mondta neki, hogy Uram, királyom, Izraelben van egy prófét, akit az Úristen csodákat tesz, aki által csodát. Menj oda, és meg fogsz gyógyulni a leprádból. Elment, és beszóltak Elizeushoz. És az kiszólt, hogy fürödj meg kétszer a Jordánba. Haza akart indulni. Hát, nincs elég folyó otthon. És mi az, hogy ki se jön? Milyen plébános ez, hogy még így. Vigyázz! Az engedelmesség. Kimarad a keresztény életből. Hol van már az, hogy engedelmeskedünk lelki pásztorainknak? A Jónásból felsoroljuk a bűneinket, kapunk valami csúcskész. Nem pedig azt, amit az igazi nagy lelkivezetők tettek, hogy most ezt fogod gyakorolni, hogy megmenekülj. Matt Talbot, boldoggá akart avatni 6. Pál pápa, ír munkás, alkoholista volt, káromkodó, és egy lelki gyakorlaton megragadta az Isten. És akkor, hogy elkerülje a kocsmát, a nyelv alá egy kavicsot tett, hogy ne káromkodjon, és sosem nem vitt magával pénzt, és nem mert senkitől se kérni. És szentként halt meg. Testvérek, az egész keresztény életből kezd kimaradni az engedelmesség. Tesz, hogy vasárnap misére kell menni, enélkül nincs keresztény élet. Az egy filozófia, nem kereszténység. Nulla. Az, hogy azt mondja az Anya Szent Egyház, nagy ünnepek előtt végez, nem végez Jónás. Lassan elvadulsz az Istentől. Tehát lehetetlen az, hogy én mindent megértek az Istenből, úgy a fejem kitisztul, vizsgázgattatom az Istent egy életen át, majd akkor én beállok igaz kereszténynek. Na. Ezt tedd! A böjtök, a hajnali misék, a régiek, testvérek, a napi háromszoró urangyala, Isten jelenlétében való élet, a parancsok, hogy ne lopj, ne hazudj, ezt tedd, azt tedd, és közben megismerték az Istent. Nem lehet másképp megismerni. Az egy hazug vallás. Azt az Istent, aki Mária méhéből bevetette magát ebbe az emberi tenyészetbe, akinek húsa volt, ösztönei voltak, emberi lelke volt, azt az Isten nem lehet másképp megismerni, mint hogy én is belevetem magamat egészen. A szentek fordítva nem az, hogy majd én vizsgáztatom az Istent, kérek valamit, nem csinálj meg, akkor nincs is. Nem. Hanem ahogy a szentek, Uram, mit cselekedjek? És aki ezt megcselekszi, olyan világosságra is nem tudja megosztani azokkal, akik nem hisznek. Tudom, hogy van Isten, mert beszéltem vele. Mert benne élek. A többi viszont egyre kevésbé kihúzódik a vallásból. Nem engedelmeskedik. Figyeld meg a Szentírásba, vizsgáld meg. A hit és az engedelmesség szinonímák. Egyszer azt mondja, hogy hitt Ábrahám, máskor azt mondja, hogy engedelmeskedett. Ugyanazt jelenti. Az nem hit, hogy létezik-e valami az anyagon fölül. Van-e a halál után élet és ezen való spekulálás? Ez nem hit. A hit az, hogy Ábrám, fogd a cokmokodat és hagyd el az egész rokonságot. Menj ki! És ő ment. És ebből lett a zsidóság, a kereszténység. Tedd ezt és élni fogsz. 100 teológiai előadásnál, millió prédikációnál és lelki gyakorlatnál többet ért
a mai napon minden nap megkérdezed, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem azt, amit a szomszéd, nem azt, amit a kortársam, nem azt, amit az önzésem diktál, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ha megcselekszem, egyre jobban egy valóságos világba lépek bele. Nem fordítva. Testvéreim, milyen megdöbbentő az evangélium. Belegondoltunk mi abban mozzanatban. Azt mondja, ezek a leprások hallottak arról, hogy Jézus meggyógyít embereket. 10 férfi. Persze már is voltak különítve a nőktől. El voltak különítve a társadalomtól. Nem ihattak folyóvízbe, hogy meg ne fertőzzék a többit. Kereplőt vagy csengővel jártak még a középkorba is, hogy a szagukat oda ne vigye az egészségesekhez. Ők halálra voltak ítélve. És meglátják Jézus, könyörülj rajtunk. És mit mond? Mutassátok meg magatokat a papoknak, ezen tessék délután elgondolkodni. Én nem azért készültem egy hétig, hogy ti meghallgassátok, és kész. Tessék tovább gondolkodni. Ez őrület. Hát le volt rohadva a keze. Hiányzott az orra. És azt mondja neki Jézus, hogy mutasd meg magadat a papoknak. Tudnélik, akkor a zsinagóg előjáró, ja, beírja, hogy meggyógyult, még aznap hazamehet, talán 10-20 év múlva. Mutasd meg magad. Hát ez a tíz visszafordulat volt, hogy Jézus, hát bocsánat, hát normális parancs ez? Mit mutassak meg? A lerohadt kezemet? Mutasd meg magad a papoknak. Micsoda engedelmesség. És közben megtisztultak. Nem kell látni azt, hogy megtisztulsz. A gyónásban nem kell azt érezni, hogy fel van oldozva minden. Ha Krisztus mondta, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akkor semmit se kell érezni a gyónásban. Ez nem pszichológia. Akkor fel vagy oldozva. Ezt a mozzanatot vidd ma el. Mutassátok meg magatokat a papoknak. Rothadt arcot, bekötözött büdös végtagokat, és engedelmeskednek. De nem akárkinek, hanem annak, aki az élet ura. Szent Pál azzal fejezi be az életét. Tudom, kinek hittem. Ma sokan nem tudják, hogy kinek hisznek. És az életüket ráteszik az ezoterikára, a babonára, a hülyeségre. Vagy arra, hogy egy életen át nem gondolkodnak arra, hogy mi az élet. Hogy miért vagyok itt. Ez a legméltatlanabb. Ennél minden kitalált vallás jobb, mint ez a méltatlan, ez a beleélés, mint egy kis állat. És nem gondolkodik soha, hogy hát egyszer meghalok. Honnan jöttem, hova megyek? Teszik, ez a vasárnap. Gondolkodj el ezen. Ez az engedelmesség az, amelynek a jutalma, hogy egészen biztos lehetsz, hogy kiben hittél. Megismered azt az Istent, aki engedelmességet követel tőled, mert szeret. Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Műsoromban a papságról elmélkedünk, de az általános papságról is, hiszen minden kereszténynek hivatása, hogy az életén keresztül megmutassa az erkölcsösségén keresztül megmutassa az isteni elhívást, ami nem más, mint hogy Istent dicsérjük az életünkkel. Az elmélkedésem alapanyaga Père François Potez atyának a úgymond levelei, egy Benoit pap testvérhez intézett sorai, akivel lelki barátságban vannak, és a könyvnek a címe Az öröm súlya papnak lenni napjainkban. Hát a lelki atyaságról elmélkedtünk előző műsoromban, a papa papi példaképeiről beszélt, azelőtt pedig az apaság és a barátság témát jártuk körül, most pedig az apaság választása témakör kapcsán indulunk elmélkedésünkben. Olvasom a könyvet, és hogyha van lelki gondolatom, vagy élményem, tapasztalatom, néha beszoktam ezeket mondani, mint egy felrázva, kicsit fellazítva a témakört, egy kis személyes élménnyel szoktam mindig megfűszerezni az elmélkedés témáját. Az atya írja paptestvérének, főleg azért mondom el neked mindezt, s azért merem megosztani veled, mert szeretném, ha csatlakozni tudnál hálaadásomhoz. No meg azért, mert meggyőződésem, hogy nem könyvekből tanulunk meg lelki apává válni, és még csak nem is a szemináriumban. Apáról fiúra száll. Ahhoz, hogy igazi apává váljunk, először fiúnak kell lennünk. Az apaság ugyanis feltételezi a férfivá válást, amelyet azonban megelőz a fiúság. Ez is mutatja, mekkora jelentősége van az érzelmi érettségnek, amiről már beszéltem. Szent II. János Pál írt egy nagyon tömör, fajsúlyos, ugyanakkor sokat mondó színdarabot. Ebben szerepel egy hosszú elmélkedés az apasságról. Az apasság olyan választás, amely radikális elköteleződéssel jár. Ádám szól lányához. Választásból születtünk mi is. Ha apádtól kell születned, akkor először az akaratába kell behatolnod. Ezt jelenti önszántunkból megszülni. Ugyancsak abból a színdarabból vannak ezek a mondatok. Apának lenni nem más, mint a megfogant gyermek szeretetét választani. Mindazzal az ismeretlennel, örömmel és szenvedéssel, amely hozzátartozik. Felvállalni és szeretni ezt a felelősséget. Apának lenni nem más, mint elfogadni, hogy a gyermek a sajátom. Viszont ez a gyermek csak akkor lehet a sajátom, ha én magam valaki fia vagyok, ha odaadom saját magam. A színdarab mondata Ádám az atyához. Egy idő után megértettem, nem akartad, hogy apa legyek, mielőtt gyermekké lettem. Ezért jött fiad a világba, ő teljesen a tiéd. Éva Ádámhoz, Ádám, fogadd el az apaság ragyogását. Ádám, válj gyermekké. Értjük, hogy az apaság sokkal több, mint fizikai nemzés. Az apaság lelki nemzés. Csak ennek a felelősségnek az elfogadása árán az apaságon keresztül válik a férfi teljesen az Atyaisten képmásává. És itt térünk vissza a paphoz, mert mindez igaz a természetrendjében, de, vagy talán legfőképp, igaz a természet felettiben is. Kis személyes betoldás felütlik itt a gondolatomban, hogy amikor kezdő pap voltam, segédlelkészként munkálkodtam egy principális, egy vezető plébános mellett, akkor mindig azt éreztem, hogy hát a papnak a hívei. Hát én csak besegítek, de a felelősség az a plébánosé, és nekem különösebb elköteleződésem nincsen.
Tehát bármi probléma volt, főleg a problémáknál szerettem ezt hangoztatni, hát ő a főnök, oldja meg. Ez megváltozott abban a pillanatban, amikor én plébános lettem. Sokkal többet tudtam tenni a közösségért is, mert elköteleződtem, enyémeknek éreztem őket. Akkor már a templom omladozó falait is láttam, a rosszul működő villanyhálózatot is, az elmaradozó templomtól távol maradó híveket is láttam. És sokkal többet tudtam a közösségért tenni, amikor gyermekből, segédlelkészből felnőttem a papi plébánosi elhivatottságra, az igazi papi elhivatottságra, hogy fogalmazzak helyesebben, hogy a híveinkért élni, előttük tanúságot tenni, az ő javukat szolgálni. Ez a jó pásztornak a habitusa, ami a kereszteléstől egész a sírig elkíséri a híveit, amely mindig jelen van, Isten igéjét hirdeti, és ugyanakkor a jó cselekedetekben, különféle szociális, karitatív tevékenységekben, vagy akár közösségi tevékenységekben, hittanórán, táboroztatásokban, vagy éppen a Szentmisében megmutatja Isten jóságát, szeretetét, gondviselését. Egyik paptestvéremmel megálltunk egy helyen, és beszélgettünk, és mindenre rámondtuk, hogy hát ez a gondviselés. Soroltuk a nehézségeinket, a munkáinkat, a megvalósulásokat, és mindenre mondtuk, hogy ez a gondviselés. Az emberek odaállását, a helytállást, az isteni kirendeltséget, hogy Isten mindig küld valakit, valakiket. Sokszor olyan sokan jöttek el a hívek, hogy utána hálaadással hívtuk őket a plébániára, és voltak olyanok is, akik nem tudtak jönni, mert más elfoglaltságuk is akadt, de mindig fele bejött a kínációra, és ott együtt ünnepeltük a megvalósult szeretetet. És az a tapasztalatom, meglátásom, hogy akik segítenek a plébánosnak a plébániai körüli munkákban, azok egy idő után az atyaság érzését fogják érezni. Hogy hát nekünk kell gondoskodnunk a papunkról, hogy hát ő a miénk, a családtagunk. És azoknál a híveknél megy ez könnyen, akik többet tesznek, mint a szükséges, vagy mint az általában elfogadott. Nem csak egyházadót fizetnek, hanem perselybe is tesznek, még az építkezésekben, javításokban is bepótolnak. Karácsonykor, húsvétkor, nagyobb ünnepekkor, vagy akár keresztelő esküvőkor a plébánosnak is juttatnak az ünnepi asztalról. Ez nem annyira természetes. Sokszor csak úgy illemből megkérik, hogy hát papbácsi, ha akar, jöjjön az ünnepi asztalhoz, de ha a pap nem megy el az ünnepi asztalhoz, akkor úgy elfelejtik. Tehát nem az van, hogy a szakácsnőnek szólnak, hogy pakolj egy egyhasználatos edénybe, vagy egy fazekacskába egy kicsi ételt, hogy szaladjak fel vele a papbácsihoz. Általában úgy elutasításnak vesszük, vagy közömbösségnek a pap részéről, és akkor abban a helyben is hagyjuk. Tehát amikor egy atyáról vagy egy anyáról van szó, akkor azt látjuk, hogy nem hagyja annyiban, hanem mindig nézi a közösségnek vagy a másiknak a javát. És mindig olyan nagy lelkűen mondják, hát jut papbácsi, fogadja szeretettel. Sokszor azon vagyunk, hogy na, rögtön akkor kárpótoljuk őket. Hamar adjunk egy imakönyvet, egy rózsafűzét, egy szentképet, vagy bármit. De kellene hagyni egy kicsi teret, hogy a másik tudjon úgy adni, hogy nem vár cserébe semmit. Én ezt mindig olyan csodálkozva néztem, amikor a pap ugye kiürítette a leveses fazakat és visszaadta. Édesanyám ugye üzente mindig a papbácsinak, hogy nem mossa ki, mert itthon az állatoknak kimosom, és akkor az jó a tyúkoknak, vagy a disznónak, vagy bármi. És akkor én is ebben a lelkületben nőttem fel, hogy nem kell várni cserébe semmit, hanem úgy adni, hogy jó szívvel, örömmel. És ezt később a híveimnél tapasztaltam, hogy amit édesanyám akkor adott a papnak, én visszakapom a hívektől. Annélkül, hogy tudnák, hogy édesanyám gondoskodott a papról. Amikor tésztát sütött, amikor kenyeret sütött, az első az volt, hogy ezt vitt ki a papbácsinak, aztán utána ehettek ti is. Tehát ez a
lelki apaság és anyaság témájában is olyan szorosan kapcsolódik. És most felnőttként, amikor visszanézek ezekre az attitűdökre, megnyilvánulásokra, akkor rádöbbenek, hogy mi is volt édesanyám szívében. Hogy volt neki is egy paptestvér, akiről nem gondoskodhatott, de ott volt a helyi pap, akiről tudott gondoskodni. És általában ezzel a gondoskodással úgy érezte, hogy egy kicsit a papságért tett. A helyi papért tett valamit. És ugyanakkor harangozó szülei voltak az édesanyámnak, ők is ott nőttek fel a templom körül, ők harangoztak, takarítottak, díszítettek. Édesanyámnak mindig volt egy vagy két ágyása, amivel templomi virágokat termesztett és küldött a templom javára virágokat. És hogy ez neki olyan édes teher volt. Nekem is vannak ilyen híveim, akik direkt a templom számára termelik a kardvirágot, hiszen nekik annyi nem kellene, de örülnek, gyönyörködnek, és Istennek adott hálájuk ez. Istennek adott szeretetük. És hál' Istennek, hogy a híveim mindig ellátták virággal a templomot. Volt olyan templomgondozónő, aki elment a virágos kertek mellett, beköszönt az embereknek, akár más vallásúak is voltak, hogy ezekből a szép virágokból tudná adni a templomnak. Hát hogy ne, jöjjön, szedjen belőle. Olyan nagy lelkűen, jó szívvel adták. És aztán ebből hagyomány is lett, szépen az emberek tudtak majd a következő években is bátorban szólni, hogy pap bácsi, van virág, vigye el. Pap bácsi, ezt vigye az oltárra. A másik megható dolog, amikor ezekből a virágokból díszítik az oltárt, és például névnapom, születésnapom van, akkor mindig a főoltárról a legszebb csokrot leemelik, és azt mondják, pap bácsi, ezt vigye el magával, Isten éltesse. Ez olyan megható. És amikor azt mondom, hogy hát nem viszem el, köszönöm, nem kérem, akkor látom azt a csalódást. Tehát a szeretetet elfogadni, az is egyfajta tanítás. Befogadni a másik szeretetét, ne visszautasítani. És sokszor mi is tehetünk azért, hogy a közösségnek a lelkülete, a lelki érzése, hogy milyen lesz. Az az apasság. Amikor látják, hogy a pap értünk törődik, akkor egy kicsit a szívük is megnyílik, a pénztárcájuk is, hogy segítik azokat a munkálatokat. És ez nagyon sokszor nem máról holnapra beérő gyümölcs, de egy közösség, amikor épít éveken keresztül, és ezt tapasztaltam akár szülőfalumban is, megtanul adakozni az egyháznak. Mentünk házszentelni, és mindig öt pénzcsomó volt letéve az asztalra, az ünnepi asztalra. Az egyik a papnak a látogatásáért, a másik az egyházadó, a harmadik az adakozás az építkezésbe, a negyedik a kíséretnek, a csengettyűsöknek, és az ötödik a vidimusoknak, a minisztránsoknak. Tehát mindig volt ilyen öt kupac. És sokszor elcsodálkoztam, amikor nekünk minisztránsoknak is nagyobb pénzösszeget tettek, nem egy lejeket tettek oda, hanem nagyobb összegeket. Hogy az a család értékelte, becsülte, hogy a minisztráns egész évben ott van az oltár körül, Isten szolgálja. Vagy vannak olyan papok, akik direkt behívják a teológusokat, vagy a minisztránsokat is, segítik egy kisebb pénzösszeggel. És maga megmarad ez a lelki érzés, ez az attitűd, ez a hozzáállás. Azóta látom ezeken a felnövekvő generációkon is, hogy ezt ők tovább élik. Hogy az a paptestvér engem is megkérdez, valamire van-e szükséged, mit hozzak neked, mit adjak neked, mert ezt látta ő nagyobb papoktól. Tehát a példaképen nagyon sok múlik. A lelki atyaság tehát egy radikális elköteleződés. Az ember némiképp a bőrét viszi a vására, amikor elfogadja, hogy apa legyen. Az apaság szenvedést okoz, írja Père François Potez atya. Gyakran fájdalommal jár. Szenvedést okoz az apaság. Visszagondolok édesapámra és a betegeire, valami hasonló kapcsolat volt az is. Talán épp ezért van oly kevés apa napjainkban. Valószínűleg nem csak,
de bizonyára sokat nyom a latban a jelenlegi válság körülményei között. Figyeld meg, hogy az apa hiány ugyanolyan súlyos emberi szinten, amennyire spirituális, lelki szinten. Az emberek apát keresnek. Egész könyveket írtak már erről a témáról. Olyan papokat keresünk, akik egyben apák is. Olyan püspököket, akik atyaiak, nem csak menedzserek vagy barátok. Nem annyi a dolguk tehát, hogy gondoskodjanak a papjaikról, rendszeresen vizsgálják felül lelki egészségüket, életük egyensúlyát, elvégezve az éves értékelést, ahogyan azt egy munkahelyen teszik. A püspöknek valóban úgy kell szeretnie papjait, ahogyan az apa szereti fiait, még akkor is, ha némelyiket nehezebb szeretni. Ezt pedig a papoknak tudniuk és érezniük kell. Egyik szerzetes nővér csodálkozva jelezte vissza a papjának, hogy hát amikor ők a rendfőnök nőt várják, akkor az egy ünnep számukra. Örvendeznek, együtt locsolják a virágukat, beszélgetnek, ez egy felszabadult érzés, amikor jön a rendi anya. Nem ellenőrizni jön, vagy nem feltétlenül ledorombolni, hanem hogy lássa, hogy jól vannak-e a lányai, és hogy mire van szükségük. Soha szépen egymás között megbeszélik a rendtársak között, hogy ki lenne alkalmas a helyi képviseletre, vagy egy időszakon át a többiek lelki kísérésére. Ti ellenben, papok, amikor jön a püspökötök, még egy zapszemet sem lehetne feldugni nektek, úgy izgultok, olyan stresszbe vagytok. Hogy ez a lelki hozzáállás, a lelki atyaság. Sokszor megköszönöm a főesperesemnek, hogy olyan közvetlen és olyan baráti felém. Érzem, hogy tényleg lelki atyám, hogy atyai érzülettel viseltetik, türelemmel, megértéssel, bátorítással, lelkesedéssel, érdeklődéssel, hogy most éppen mit csinálsz, megkérdezte legutóbb is, hogy mi a mostani munka mozzanat. És olyan jól esik ez a baráti közeledése, vagy a helytállása, hogy tudom, hogy rászámíthatok bármikor. Vagy jól esik az a tekintete, az a megtisztelése, ahogyan felén fordul, ahogyan kezet fog, hogy minthogyha egy nagyobb testvére lennék, vagy valami, ez a baráti közeledés. És a legtöbb pap testvértől is tapasztalom ezt a jó érzésű közeledést, ezt a barátiasságot. Legutóbb 50 pap testvérrel miséztünk, és a béke veled köszöntésnél az egyik pap testvér arcánál úgy jó volt elidőzni. Bátorítólag, barátsággal mosolygott rám. Azelőtt féltem attól a pap testvértől, nagyobb rangban is van, mint én, de utána olyan jó volt belenézni az arcába, olyan jó volt közvetlenül elbeszélgetni vele. Már kerestem a társaságát. Az asztaltársaságnál is olyan helyre ültem, ahol ő is ott jelen van. Ennyit jelent egy barátságos, tiszta, elvárás nélküli habitus, egy atyaság. És ez nem csak a korkülönbség hozza az atyaságot, hanem a lelki hozzáállás, hogy a másiknak a javát akarni, másikról gondoskodni, bátorítani, felemelni. Ennyit tesz tehát az atyaság. És ezért szoktuk mondani, hogy olyan, mintha apám lenne. Vagy olyan, mintha a második, vagy harmadik édesanyám, de nem szoktuk harmadik édesanyámnak nevezni, hanem egy másik édesanyának. És a szüzanyát is így szoktuk nevezni, hogy hát ő a mi édesanyánk. És ez nem is kérdés. Az ő érzései, habitusai, a felénk megnyilvánuló, kitárulkozó szíve, az mutatja, hogy ő anyánk. Annélkül, hogy ezt követelné magának ezt a címet, az anyai habitusokat, az anyai megnyilvánulásokat látjuk a szüzanyán keresztül is. Legutóbb Csíksomjón olyan hosszan néztem a szüzanya szobrot. Olyan jó volt belemerülni abba az anyai jelenlétbe. Sokan a paptestvérek közül felmentek, ott letérdelve imádkoztak, megérintették a szüzanya szobrot. Én még, mint hálátlan gyermek, kicsit távolabbról tekintettem, de jól esett az a szüzanyai jelenlét.
hogy olyan jól esik kimondani a Szentmisében a püspökeimnek a nevét, a pápának a nevét. Annélkül, hogy találkoztam volna valaha vele, úgyis úgy érzem, hogy hát ő a mi apukánk, ő a mi vezetőnk, ő a mi megbízottunk. Tőle függ, hogy az én életem vagy a munkahelyem hol lesz, és hogy jól érzem-e ott magamat. És mindig ez a kérdése is a püspöknek, hogy jól érzed-e itt magad? Van-e probléma? Miben van a nehézséged? És ezt látom, hogyha kéri a papot a helyetést, akkor azt a püspök atya megfontolja, és igyekszik úgy dönteni, hogy az a másik javára legyen. Mindig megdöbbent, írja Père François atya, amikor papokkal találkozom, nem csak fiatalokkal, és azt látom, mennyire vágynak az apaságra. Ilyenkor azt gondolom, a papság krízise szorosan összekapcsolódik az apaságéval. Következő alcímünk a lelki atya. Vannak papok, akiket lelki atyának nevezünk, esetleg gyóntatónak. Keresni kell őket, és imádkozni érte, hogy találjunk egyet, de nem lehetetlen. Eljárunk hozzájuk gyónni, megbeszélni, ami foglalkoztat, tanácsot kérni. Fontos velük találkozni a megkülönböztetés időszakában, illetve ha tényleg fejlődni akarunk az ima életben, hogy áttekintsük a körülményeket, és tisztán lássuk a továbbvezető utat, hogy ne legyünk kizárólag magunkra utalva. Sohasem vagyunk elég tárgyilagosak, saját életünkkel szemben, és egy megfontolt bölcs személy tekintete, véleménye nagyon hasznos ahhoz, hogy a Szentlélek világosságában szemlélhessük helyzetünket. A lelki atya rezonál a szívérzéseire, ő a vízhangja mindannak, ami bensőnkből jön. Mint a fal, amelyre edzés közben ütjük a teniszlabdákat. Ő az, aki megrázza a picinke csengőt a lélek mélyén. Egy út, egy pálya tanúja. Belefuthatunk véletlenül is egy-egy nagyon bölcs papba, de ha nem ismer, akkor nem tud megfelelő tanácsot adni. Egyetlen ponttal nem tudunk mit kezdeni. Két vagy három pont alapján meg lehet rajzolni egy rövidebb szakaszt, de csak azt tud segíteni nekem abban, hogy felismerjem saját utamat, aki jól ismer, rendszeresen beszél velem. És ezt az útvonalat követve nyílik meg az esély arra, hogy valóban a Szentlélek sugallatát kövessem. A lelki atya értéke az a rendkívül finomság, amiről a levél elején írtam. Minél szerényebb, annál kevésbé hajlamos dirigálni, és ez így van jól. Mindig tartottam a lelkimesterektől, s akik még náluk is rosszabbak, a megkérdőjelezhetetlen tekintélyű guruktól. Ide kapcsolnám egy nem régebbi élményemet, hogy valakit kritizáltam, nem az én hívem, de az én templomomban is előre jön áldozni is. Azt feltételeztem, hogy hát ő gyónás nélkül áldozik is. Pont egy olyan asztaltársaságban beszéltem, ahol a másik pap rám néz, és azt mondja, hogy hát az az illető személy legalább kétszer is gyónt már nálam. És elcsendesedtem. De ezután jött a lelki lecke. Hogy az nagyon durva, amikor mi kezdjük meghatározni, hogy hol gyónjon a másik, vagy kinek mondja el a bűneit, mert éppen feltételezzük, hogy hát, hogyha nem is gyónik. És azután rágondoltam, hogy az kemény lecke volt nekem, hogy igen, ne én legyek a lelki mérce, hogy hát nálam gyónik-e, ha már nálam áldozik, akkor nálam is kellene gyónjon, vagy jól ismerem őt, hanem igenis az a pozitív hozzáállás legyen, hogy valószínű, hogy ő másnál gyón. Kapott egy olyan lelki atyát, aki őt jobban ismeri, aki jó tanácsokkal tudja ellátni őt. Mindig megdöbbent, amikor gyímesiek, csángó hívek áldoznak, hogy ők elmondják az első két sorban az életállapotukat. Házas ember vagyok, három gyerek apja, bűneim a következők. És akkor rögtön látszik a türelmetlenség, vagy a bármilyen bűnnek a felsorolásánál, hogy ott mi lehet, hogy milyen kihívásokkal küzd a másik.
Ezt úgy elfelejtjük elmondani, és ezért a gyónásainknak nagyon sokszor nincsen igazi gyümölcse. Bemegyünk, gyónom a mindenható Istennek, felsoroljuk a bűneinket, talán még a vállunkat is rángatjuk, hogyha nem imádkoztam, nem jártam templomba, nem bőjtöltem. Vagy az ellenkezője, amikor kezdünk dicsekedni, hogy ezt se csináltam, azt se csináltam, nincs ez a bűnöm sem, az a bűnöm sem. Tehát oda nem dicsekedni megyünk, hanem bűnbe ismerni. Talán 170 papnál próbálkoztam én diákkoromban, hogy gyónjak meg ennél is, annál is. Beálltam én Bőjte Csabához is, beálltam híres szónokokhoz, papokhoz, esperesekhez, püspökhöz. Mindenkinél kipróbáltam, hogy milyen a gyónás, idézőjelbe. Kijöttem, elvégeztem a feladott elégtételt, de úgy igazából, amit most mond Père François Potez atya, hogy nem tudott a másik pap nekem igazán jó tanácsot adni, mert nem ismert engem. Mindig ezt az anonimitást kerestem, hogy ne ismerjen a pap, mert szégyellem a bűneimet. Aztán valamikor a papságban ébredtem rá, vagy a teológia utolsó éveiben, hogy én mindig a szülőfalum papját kerestem. Mert ott kaptam olyan tanácsot, vagy olyan, ha hallgatott is, olyan lelki útmutatást, akár a jelenlétével, az atyai szigorával, hogy tudtam változni a bűneimből. Arra törekedtem, hogy többet ne kövessem el, hogy a következő gyónásomra tudjak egy kicsi eredményt felmutatni. És ezért nagyon fontos, ajánlom a kedves éveknek is, hogy gyóntató atyát keressenek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor halogatom a bűneimet, minden hónapban gyónhatunk otthon is, de legyen egy lelki vezető, akivel szemben jobban meg tudok nyílni. Akinek elmondhatom, hogy hát igen, ezek a bűneim. És aki ismerve engem, talán támpontokat tud adni, segítségeket. Nem csak a mi atyánk üdvözlégy elimádkozását, hanem a lelki segítést is, az atyai érzést tudja adni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a lelki atya gyóntató az nagyon fontos.

áldozóm is volt, de ugye a gyermek kicsit egyszerűbb, kell egy kicsi noszogatás neki. Hát amikor meggyógyult, utoljára végignézett engem, tiszta tekintettel, bátran, nem került a tekintetemet. És úgy gondolom, kedves testvéreim, se szeretném házi feladatnak adni, hogy akire nem tudunk ránézni, azzal üljünk le beszélgetni. Üljünk le, ismerjük meg, kérjünk bocsánatot, vagy bocsássunk meg neki, mert az olyan jó érzés, amikor rá tudunk nézni a másikra, tiszta tekintettel. Amikor nem a sértettség, az önelégültség, vagy a bíráskodás, a gőgösség, vagy a hiúság vezet minket, hanem hogy a másik javát akarom. Ez a nézés, ahogy Jézus ránk néz. Nem rossz érzés, amikor néz minket Jézus, hanem hívogató, bátorító nézés. Ő a mi atyánk. Ő a mi jó akarunk. Amikor a papunkra is így tudunk nézni, örvendeni tudunk a jelenlétünknek, akkor azt jelenti, hogy a pap felé nincs sértettség, nincs megbántottságérzés. Meg tudtam bocsátani neki, vagy ő megbocsátott nekem. Milyen jó lenne így nézni embertársainkra is. Hát kívánom ezt az érzést, és ezt a döntést a kedves híveknek, hogy ahhoz, hogy jó atyákká, jó testvéré tudjunk lenni, nézzünk a másikra. A megbocsátás lelkületével, sugárzó örömmel, mosollyal, nincs semmi baj. Nem ítéllek el, szeretlek téged. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és